0: Lásában. Még a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek, jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza úgy fogalmazott, a következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cikkek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közműszámlákban. Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Hozzátette, egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az MTI-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint, pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését. Az OKS szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árrésstoppot a piacról. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programjait ismertetve hangsúlyozta, Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fent az európai életforma, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a fenntartható fejlődés. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
1: Európa Rádió híreit hallották.

hát így, hát most, hát Istenem.

most. Hát Istenem. Hát nem. Hát igen. Hát legyen.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcváros napján Pro Urbe díjban részesült Bíró Tibor, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetője, a Szeleta Park látogató központ korábbi vezetője, aki munkájával az elmúlt években jelentős mértékben hozzájárult Miskolc turisztikai értékeinek népszerűsítéséhez. Olyan programokat valósított meg, amelyek hosszú távon is segítik a helyi turizmust és a Bükkvárosa program sikerét. A Miskolci Szeleta Park látogatóközpont Bíró Tibor szakmai koordinálásával vált a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává, azzal az elsődleges céllal, hogy élmény alapú programokon keresztül hozza közelebb a felnövekvő generációkat a természethez. Az intézmény nem csupán a Bükk különleges biológiai diverzitását és geológiai kincseit mutatja be, hanem kiemelt szerepet vállal a világhírű szeleta vagy szeletin kultúra, illetve a bükki ősember kutatás eredményeinek népszerűsítésében is, olyan neves tudósok örökségéhez kapcsolódva, mint Herman Ottó és Kadics Ottokár. Bíró Tibor nevéhez több innovatív kezdeményezés fűződik, többek között az országos érdeklődést kiváltó Lilafüredi Szikla Urbex turisztikai program életre hívása, a Szeleta tanösvény megtervezése, valamint a Szeleta Parkban elérhető e-bike kölcsönző szolgáltatás kialakítása. A miskolci születésű szakember, aki ezer szállal kötődik szülővárosához, munkásságát így foglalta össze, kaptam egy kulcsot, amivel be tudtam lépni oda, ahol tudtam alkotni. Sok szeretettel köszöntöm az Európa Rádió stúdiójában Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét, a Szeleta Park látogató központ volt vezetőjét, aki idén Miskolcváros napján az egyik legrangosabb kitüntetést, a Pro Urbe díjat vehette át az ünnepi közgyűlésen. Mindenekelőtt szívből gratulálok az elismeréshez, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Én köszönöm a meghívást, és a gratulációt is köszönöm egyúttal, és hát a hallgatókat is nagy szeretettel köszöntöm én is.
1: A város a díjjal azon törekvéseket ismerte el, amelyek jelentősen hozzájárultak a térség turisztikai vonzerejének növeléséhez, a természeti értékek gyarapításához. Bíró Tibor vezetése alatt a Szeleta Látogatóközpont például elnyerte a Magyar Marketing Szövetség Város Marketing gyémántdíját, és nemzetközi szinten is elismerték a munkáját. Az elismerések sorában mit jelent ön számára a Pro Urbe díj?
2: Hát a Pro Urbe díj az egy nagyon megható és nagyon nagy megtiszteltetés számomra. Hát ez azt jelenti, hogy amikor a szülővárosa visszacsatol az ember felé, hogy jó az irány, amit csinált eddig, és hogy tényleg úgy értékeli a város és a városvezetés, hogy hozzá tudtunk tenni valamit Miskolc közéletéhez, környezeti neveléséhez, oktatásához és a turisztikájához, akkor ez bevallom hősiesen, hogy ez nagyon-nagyon jól esik az embernek, és nagyon megható is. Ugyanakkor nyilván, amikor dolgozunk, akkor nem ezek a célok lebegnek a szemünk előtt, hogy díjakra vagy kitüntetésekre törekedjünk, hanem próbáljuk tenni a dolgunkat, és azért beszélek többes számban, mert bár konkrétan én kaptam a díjat, de hát azért az egy részben nyilván a közötti tevékenység az elkülönül ettől, de hogy mondjuk a Szeleta Park Látogatóközpont effektív, operatív munkájában azért nagyon sok kollégám támogatott, tehát hogy ilyen szempontból ez közös eredmény is, és ezért beszéltem többes számmal.
1: A 2023-ban létrejött Miskolci Szeleta Park látogatóközpont az ön irányítása alatt vált tulajdonképpen a térség meghatározó környezeti nevelési centrumává. Milyen célokat fogalmaztak meg a központ elindításakor?
2: Hát ön elmondta a legfőbb célunkat, amelyet hát az a visszajelzés, hogy részben sikerült is elérjünk. Amikor én a látogató központ vezetését megkaptam feladatul, egyrészt már az is nagy megtiszteltetés volt, és ahogy már fogalmaztam, talán hallották tőlem, én kaptam egy kulcsot az alkotáshoz. És ez az alkotás az éppen a térség környezeti neveléséhez való hozzájáruláshoz volt a legnagyobb kulcs. Korábban voltak itt civil kezdeményezések és magas szintű környezeti nevelés egyébként itt Miskolcon. Talán ismerik esetleg Hegymeginét, aki nagyon nagy jelentős szereplője volt ennek a tevékenységnek, de ilyen szinten, illetve intézményes szinten nem volt Miskolcnak környezeti neveléshez kapcsolódó oktatási központja, illetve hát egy kicsit bővítem a térségnek, hiszen nem csak Miskolc, hanem azért a tágabb térség számára is nagyon fontos az, hogy a Szeltepak látogató központ létrejöhetett. És amikor megfogalmaztuk ezt a célt, akkor azért nehezen tudtuk még elképzelni, hogy hogyan kezdjünk ehhez hozzá. Hiszen amikor az irodát, illetve hát magát a látogató központ vezetését feladatul kaptam, akkor még törmelékeken jártam be az irodába, és el kellett kezdeni kidolgozni azt, hogy egyáltalán hogyan épüljön fel a struktúra, ki kellett választani a kollégákat, fel kellett őket készíteni. A kiállítás befejezésében is voltak szakmai feladatok, majd ezt követően ugye a konkrét munkafolyamatokat is ki kellett alakítani. Aztán, ahogy vettük fel a kollégákat, úgy egyre könnyebb volt a dolgom, hiszen kezdtek társaim is lenni ebben, de azért ők nem dolgoztak ezen a területen részben korábban. Bár később került be olyan kolléga is, aki már igen, és akkor így ez könnyebb volt, de azért próbáltuk újszerűen megközelíteni ezt a tevékenységet, és olyan módon kiépíteni a munkánkat, amely vonzó a térség iskolái, óvodái, középiskolai és felsőfokú intézményei számára is, és hogy azt a fajta képzést, oktatást, amit szeretnének átadni, ami a természetvédelemhez, a környezetvédelemhez kapcsolódik, abban érezzék azt, hogy mi nem csak, hogy egyszerűen társak vagyunk, hanem irányt is tudunk ebben mutatni, hiszen mint Nemzeti Park Igazgatóság látogató központja, azért jelentősen fel vagyunk készítve és készülve erre a feladatra. Egyrészt azért, mert a jogszabály számunkra előírja, tehát az, hogy bemutassuk és oktassuk a természet védelméhez kapcsolódó értékek fontosságát, ez jogszabály által előírt is, de hát saját misszióm is ez.
1: Mivel ismerkedhetnek meg azok, akik ellátogatnak jelenleg a Szeleta látogató központba, milyen kiállításokkal várják az érdeklődőket?
2: A kiállításunk konkrét címe az ősember természete és a Büki barlangok évezredes titkai. Ez gyakorlatilag nagyjából fel is öleli azt, hogy mit mutatunk be, de jobban kibontva, és talán nem hangzott el, de a Szeleta Park látogatóközpont az nem csak a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság dedikált látogatóközpontja, hanem az igazgatóság vezényletével az a megtiszteltetés is ért minket, hogy a 109 település által életre hozott Bükk vidék geopark, az globális geopark címet nyert, és ennek a Bükk vidék UNESCO globális geoparknak is dedikált látogatóközpontja a Szeleta Park látogatóközpont, szóval, és ebből adódóan is, a látogatóközpontban a térség, a Bükk és a geopark élő és élettelen természeti értékeit próbáljuk bemutatni, nagyon-nagyon interaktívan, hagyományos technikákkal is, és hát a világhírű Szeleta kultúrát, amely szintén ide kötődik Miskolchoz, és pont az egyik oka annak, hogy Miskolcot a hazai ősemberkutatás bölcsőjeként apostrofálják.
1: Melyek azok a programok, amelyekkel a leginkább közelebb tudják hozni a felnövekvő generációhoz a természetet?
2: Nagyon sok ilyen programunk van, tehát próbálunk változatos programokkal közelíteni a felnövekvő generációhoz, de vannak stabil programjaink is. A Szeleta Park Látogató Központ az akkreditált természetiskola. És ezt korábban ugye az Agrárminisztérium keltette életre, és a hagyományos erdei iskolákból kinőtt, kifejlesztett olyan természetiskola, amely a hagyományos erdészeti megközelítésen egy kicsit túllépve, vagy nagyon túllépve, kimondhatom, mi próbáljuk azt az ökológiai szemléletet és azt a természetvédelmet is zászlóra tűzni, amely számunkra nagyon fontos. Tehát itt ez egy kicsit más a hagyományos erdei iskoláktól, viszont konkrét modulokat alakítottunk ki ebben az akkreditált természetiskolában. Egyrészt lehet nyári táborokra jelentkezni, jelenleg akkreditált oktatóhely, a szálláshelye jelenleg nem rendelkezik a látogatóközpont, de oktatott napközis rendszerű táborban várják a kollégákat majd a jelentkezőket, ez már meg van hirdetve. Másrészt pedig konkrét modulok vannak kialakítva, amelyre rá tudnak csatlakozni az osztályok, és attól függően, hogy aktuálisan milyen téma vagy témakör köré szeretnének egyfajta mondhatni gyakorlati oktatást, vagy ismeret, tudás átadást kérni tőlünk az iskolák, kiválasztják az adott modult, és akkor a kollégák ezt játékosan megtartják ezeket a foglalkozásokat, és nagyon-nagyon sok eszközünk is van ehhez, tehát konkrétan nem csak szellemi tudás és kapacitás, hanem fizikális eszközök is kiterjed a mi lehetőségünk. És itt el lehet képzelni például azt, hogyha vizes élőhely, tehát a vizes élőhelyjel kapcsolatos tudást szeretne mondjuk az adott általános iskola a tanulóknak átadni, akkor erre vannak ilyen kis mobil víz vizsgálati eszközeink, kis mobil laborunk, és ki tudnak menni például az esőkertbe, vagy a színvapatakba, és ilyen vizes foglalkozásokat kint a terepen elvégezni, bemutatni, és úgy, hogy az élmény legyen a gyerekeknek, mert hogy az a hitvallásunk, és hát a tapasztalatunk is, hogy ma már hagyományos, kifejezetten csak hagyományos oktatási módszerekkel nem tudjuk a tudást átadni, vagy mi még tudnánk az átadást, de már nem fogadják úgy be, hanem nagyon-nagyon lényeges az élmény alapú tudás átadás megosztása a gyermekek számára, és hogyha ezt így tudjuk számukra prezentálni, akkor marad meg abból, amit mi közvetítünk feléjük.
1: Nagyon sok szervezettel, intézménnyel, önkormányzattal működik együtt a látogatóközpont, és szerveznek közös programokat is. Kikkel működnek együtt, illetve mennyire eredményes ez a közös együttműködés?
2: Ettől a kérdéstől azért féltem, mert hogyha elkezdem sorolni, lehet, hogy valakit kihagyok olyan sokkal, és nem szeretnék megbántani senkit, mert minden partnerünk nagyon fontos partner és együttműködő számunkra. Mi mindig próbálunk nagyon-nagyon szorosan együttműködni, és keresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyrészt a mi tevékenységünket is segítik, és ugye itt, amit beszéltünk, az a legeslegfontosabb ebben az edukáció. Másrészt, hogy ez a partnerség, ez kölcsönös legyen, és mindkét fél számára adjon. Úgyhogy mi keressük ezeket a lehetőségeket, és gyakorlatilag mondhatom, hogy Miskolcon mindenkivel együttműködünk, akik valamilyen módon az értékrendünkkel ugye összefésülhetők. És nagyon nagy partnerünk nyilván maga város, hiszen a városi intézményekkel talán nincs is olyan, akivel nem. Tehát itt most tényleg felsorás jellegése, valakit kihagynék véletlenül, akkor elnézést kérek, de például a Városgazdával, a Midmárral, a holding legtöbb tagjával, a kulturális központtal, de a városvezetés is nagyon sok olyan programot hoztunk létre, amelyekre azt gondolom, hogy jó szívvel emlékezünk vissza. Vagy a Herman Otto Múzeummal nagyon nagy és visszatérő partnerünk egyébként a Nagycsaládosok Miskolci Egyesülete, az Országos Egyesülettel is van kapcsolatunk. A Miskolci Egyetemmel nagyon sok programot szerveztünk közösen. Ott voltunk a Florence-en, a Kocsonya Fesztiválon, a lehetőség szerint ezekre a városi rendezvényre kiterepülünk, a Quaterkára, még a Borangoláson is megjelenünk. Tehát, hogy szerintünk ezeken a rendezvényeken nagyon fontos, hogy ott legyünk, és túllépünk egyébként Miskolc határain is, és a térség rendezvényein is lehetőség szerint megjelenünk, sőt, nagy fesztiválokon is, hiszen kollégák a Campus Fesztivál is kitelepültünk, mert hogy ott is meg tudjuk szólítani a fiatalokat, az egyetemistákat, és fel tudjuk kelteni az érdeklődést, nem csak a természet védelme iránt, vagy hogy valahogy az attitűdjük beúszson a természetvédelmének a fontossága, hanem azért is, hogy hát ha kollégák lesznek majd valamikor belőlük, tehát hogy ebből a szempontból is nagyon fontos, tehát mi próbálunk jelen lenni, azt gondolom az, hogy látszon, hogy létezünk, ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ebben sikeresek voltunk az elmúlt időszakban és az eltelt években.
1: És azt hiszem, hogy itt meg kell említenünk, hogy a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Oktató Kórház gyermekegészségügyi központjával is egy nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, hiszen számos program helyszíne a látogatóközpont.
2: Mondtam, hogy kihagyok valakit, nem szándékosan, de azt talán egy következő pontban nyilván elmondtam volna, ezt a fajta együttműködést, ezt úgy tűnik, hogy megújítjuk, és már most a gyermeknapon, a gyermekegészségügyi központtal, a Szeretett Park látogató központban újra közös rendezvényt fogunk, gyermeknapi rendezvényt megszervezni, és ezt nagyon várom, mert azt gondolom, hogy ennek nagyon jó üzenete van. Tényleg nagyon sok szervezettel kell is a jövőben is együttműködjünk, de hát azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak a felnövekvő generációnál van nekünk feladatunk, hanem a felnőttek, a vállalatok, a lakosság szemszögéből is érdemes nekünk megközelítéseket tenni, mert hogy például azért mi nem egy vidám park vagy egy gyermekközpont vagyunk, hanem egy olyan látogató központ, ahol a Nemzeti Park értékeit mindenkinek szeretnénk közvetíteni és átadni, illetve hát a természet szeretetét, ezért például ESG helyszín vagyunk nagyvállalatoknak. A Nemzeti Park igazgatóságon egyébként általában is hagyományosan van abban gyakorlata, hogy például a Bossal, a Sanofival konkrétan, vagy bankokkal, biztosítókkal együtt működve olyan közös aktivitásokat hajtunk végre, amelyek kapcsán egyrészt érzékenyítjük őket, hogy a természetben mire kell figyelni, és miért fontosak bizonyos folyamatok. Másrészt pedig a közös aktivitással azt is élményszerűen próbáljuk végrehajtani. Ezzel is közeledünk így egymáshoz. Harmadrészt pedig azért ne felejtsük el, hogy a nagyvállalatoknak vannak ESG kötelezettségei, és ha azt nálunk teszik, akkor ezzel mindenki nyer, és az előbb említett bemutatási kötelezettségünkön kívül a missziónknak is eleget tudunk így tenni, és a hivatásunkat jobban tudjuk gyakorolni.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Bíró Tiborral, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

Telességében pillanatnyi kétségesen volt, gondba ejtette a császárt. Úgy látta, az istenek féltékenyek, valami félreértés lehet köztük, és ezért, ha nem mondott is le tervéről, egyelőre félretette, és ezért szűkítette meg az utolsó ülés kereteit. A konzisztórium azonban, mint a neve is kifejezte, nem ülés volt. A régi világban a szenátorok elefántcson székeiken ülve döntöttek a világ sorsáról, és Diocletianusig a császárok is megkínálták helyel azokat, akiket tanácsukba meghívtak. Diocletianus ebben is új rendet szabott. Ő trónuson ült, balján a társ császárral, előttük alacsonyabb székeken a két cézár, a konzisztórium többi tagjai pedig álltak. A legnagyobb méltóságok csak úgy, mint a meghívott szaktekintélyek. Talán ebben az újításban nem csupán a tekintélytisztelet elvéhez való ragaszkodás vezette a császárt. Mint hadvezér és mint prokonzul sok tanácskozást vezetett, s tapasztalhatta, hogy ha az álló ember nem mindig okosabb is a terpeszkedőnél, rövidebb ideig ostoba. Ezért volt, hogy csak a gyorsíró nótáriusok kaptak széket a szentségeseken kívül. A tanácskozáson nagyobbára a pénzügyminiszteré volt a szó. Az értelmes arcú kövér, örmény, valamikor rabszolgakereskedő volt, és így leleményes nem csak fajánál, hanem egykori hivatásánál fogva is. A birodalom pénzügyi viszonyai már Diocletianus trónra léptekor is züllöttek voltak, és azóta minden újítás rontott rajtuk, bár a legjobb szándék jegyében. Most azonban olyan javaslattal állt elő az örmény, ami vita nélkül tetszésre talált. Mivel az adó egy részét természetben szedték a termelőktől, az állami borpincékben olyan készletek halmozódtak fel, hogy a kezelésük többe került, mint amennyit értek. A pénzügyminiszter azt javasolta, hogy a bort illő árban vetessék meg a földbirtokosokkal. Ezzel az állam készpénzhez jut, amire legnagyobb szüksége van, s a földbirtokos se jár rosszul. Ha megissza a bort, akkor jól jár. Ha nem tudja meginni, akkor a jövő évben befizetheti adóba. Másik előterjesztése arról szólt, hogy bár aranyat és ezüstöt nem szabad kivinni a birodalomból, s a határokon nagyon szigorú a motozás, a nemes fém állomány egyre csökken. A vámosok jelentése szerint a legtöbb pénz a kiszolgált katonák révén megy ki a birodalomból. A légiókban kevés a római polgár. A legtöbb város föl van mentve a katonaállítás alól, s az elcsenevészedett emberanyag a mértéket sem üti meg. A birodalom hadereje túlnyomó részben barbár zsoldosokból áll. Ezek közül igen sokan hazamennek a maguk népéhez, amikor a szerződésük kitelik, és megtakarított zsoldjukat, meg a 4500 dénár végkielégítést aranyban és ezüstben viszik magukkal. Arról nem lehet szó, hogy a katonáknak akár a hazájukba való visszatérését, akár megtakarított szerzeményük magukkal vitelét megtiltsák. De nagy eredményt lehetne várni olyan rendelettől, amely a motozást a katonákra is kiterjesztené, és megengedné ugyan nekik zsoldjuk kivitelét, de csak a zsákban szállítható részpénzben. Az más tekintetben is hasznos lenne. A barbárok, a hazatérő zsoldosokat leginkább a római aranyuk miatt fogadják vissza szívesen. Azt, aki csak részpénzt és római asszonyt visz haza, nem fogják valami nagy becsületben részesíteni. Ennél fogva a leszerelt zsoldosok nagy tömegei nem is fognak haza kívánkozni, hanem itt maradnak, és mint adófizető telepesek népesítik be a járványok és adó emigrálások miatt lakatlanná vált területeket. Galerius nem nagyon lelkesedett az indítványért. Attól félt, hogy a kiszolgált katonákat nem tudják kivel pótolni. Részgarasokért nem fog a barbár fiatalsága a római hadseregbe tódulni. Ebben a császár igazat adott Galeriusnak, de hozzátette, hogy nem lát a dologban veszedelmet. Azt hiszi, a római birodalom annyira megerősödött, hogy védelmére a jövőben nem lesz szükség ekkora hadseregre.
Kéri uralkodó társait, hogy a legközelebbi konzisztóriumig próbáljanak módot

0: találni a létszám csökkentésére, már csak azért is, hogy a birodalom pénzügyi terhei enyhüljenek. Az uralkodók közül csak Konstantius jelentette ki, hogy ő kivihetőnek találja a császár óhaját, mert légiói oly megbízhatók, hogy feladatukat létszámapasztás mellett is teljesíteni fogják. Maximianus és Galerius összevillantotta a szemét és hallgatott. Ellenben a hadügyi miniszter felszólalt. Bántotta, hogy pénzügyi kollégája katonai dolgokba is beleszólt, s a hatásköri túllépésért elmés elégtételt vett magának. Katona létére közgazdasági természetű indítványt tett. Azt, hogy az uralkodók tiltsák meg a köszörűkő kivételét a birodalom területéről. Ami kárt az ipar és kereskedelem láncolag szenved vele, azért kárpótlást nyújt a birodalom biztonságának megnövekedése. Ha a barbárok nem jutnak köszörükőhöz, nem tudják fegyvereiket megélesíteni, és soha többet nem merészelik a birodalmat megtámadni. A császár arra gondolt, hogy az illusztris katonát minél előbb valamelyik köszörükő bányába osztja be szolgálattételre. Kedvetlenül fordított el a fejét, de hirtelen mosoly suhant át az arcán, amit még soha nem látott a Szent Konzisztórium. A hadügyminiszter nagy elégtétellel nézett a koronatanács nótáriusára, aki szintén észrevette és jóváhagyásra magyarázta a császár mosolyát. Ennél fogva utasítás nélkül jegyzőkönyvbe vette a köszörűkő kiviteli tilalmat. Pedig Diokleciánus szívét más derítette fel. Az Exedra oszlopai közül kilátott a kertbe. A császárné meleg takarók alatt feküdt nyugágyán, az ősz végi napsütésben. Előtte Quintipor térdelt, összefűzött pergamellapokról olvasva föl valamit. A császárné mögött szelíd és értelmes arcú férfi állt csukjás ruhában, és egy-egy intéssel megszakítva a fölolvasást magyarázni kezdett. Hogy mit, az nem hallatszott el a talásteremig. De az Augusta arcán is, a fiúén is meglátszott az elmélyült figyelem. Ez lehet Pantaleon a keresztény mágus, gondolta a császár, s hálát érzett iránta, hogy az anyát hozzászelidítette gyermekéhez. Egy pillanat alatt erőt vett rajta a vágy, hogy ő is elfoglalja köztük a maga helyét. Tökéletesen megfeledkezve a birodalom pénzügyeiről, fölállt trónusáról, ami azt jelentette, hogy vége van a tanácskozásnak. Nagy meglepetésére azonban Galerius jobbja fölemelésével jelezte, hogy beszélni kíván. Hallgatunk, Cézár, ült vissza helyére a császár. Szerette Galeriust, mint cserény munkatársát a birodalom keleti felének kormányzásában, és mint akaratának mindenkor föltétlen teljesítőjét. Tudta, hogy ok nélkül nem szólal fel, s amit mondani fog, az méltó lesz a megfontolásra. Galerius azt kérdezte, hangjában és arcán az indulat minden nyoma nélkül, mi lesz a keresztényekkel. A császárt meglepte, hogy Cézárját is azok a gondolatok foglalkoztatják, amelyek őt. Azt felelte, hogy a keresztények dolgát külön tanácskozás tárgyává kívánja tenni. Az idő sürget, Dominus, emelte föl hangját a Cézár. Magad láthattad az imént, hogy engedékenységeddel mennyi parazsat halboztál a fejedre. Nem csak az istenek haragja fenyeget bennünket, hanem az istentelenek arcátlansága is, akik ellenségei az isteneknek, a császároknak, a törvényeknek és az egész természetnek. Mintegy bátorításért fordult a hét jelenlévő méltósághoz, s azok csak ugyan helyeslő morgást hallattak, ami nem került el a császár figyelmét sem. Tehát nekik is felelt, nem csak Galeriusnak. Én ezt az arcátlanságot eddig nem tapasztaltam, s a keresztények tagadják azt, hogy ők istentelenek volnának. Inkább az a baj, hogy a mi isteneink valóban neheztelni látszanak arra, akit ők imádnak. Egyelőre rendeletet fogunk kiadni, hogy áldozatainktól a keresztények maradjanak távol, nehogy jelenlétük fölingerelje a halhatatlanokat. Aztán papjaink és az ő papjaik meghallgatásával talán megtaláljuk a módját az ellenkező istenek összebékítésének. A méltóságok morgása most már a császárnak helyeselt, de ugyanúgy biztosították egyetértésükről Maximianust is, aki azon a véleményen volt, hogy legalább a hadsereget meg kellene tisztítani az istentelenektől. A kormányzás alapja a hadsereg megbízhatósága, és neki volt alkalma meggyőződni az istentelenek megbízhatatlanságáról. Ő a tiszta munkát szereti. Nem mondtunk vért, rázta meg a fejét a császár, mielőtt a nyugati Augustus kifejtette volna, mit ért tiszta munka alatt. Magad mondtad, hogy a keresztények milyen könnyen meg tudnak halni. Sőt, kívánják a vértanú halált, kiáltott Maximianus. Mi nem fogjuk vértanúsággal erősíteni őket, mondta határozottan a császár. Esztelenségre tartanám a birodalom oly nehezen helyreállított belső békéjét ok nélkül megrendíteni. A maniheusok iránt nem voltál ilyen elnéző, Dominus, makacskodott Galerius. Azoknak nem csak a könyveit égetted meg, a nővőket magukat is tűzre hányattad. De nem a vallásuk miatt, hanem mert Manész követői a perzsákkal cimboráltak, akikkel akkor harcban állottunk. Vad és erőszakos emberek voltak, akik ledöntötték isteneink szobrait. Neked mi a véleményed, Konstantius? A fehér Cézár Helénára és Minervinára gondolva óvatos feleletet adott. Ő úgy tudja, a keresztények se lakóhelyükre, se nyelvükre, se polgári szokásukra nem különböznek a többi emberektől. Házasodnak, mint mindnyájan. Gyermekeket is nemzenek, de nem teszik ki a nemzet gyermekeket. Engedelmeskednek a törvényeknek, sőt, viseletük által felülmúlják azokat. A földön vannak, de az égben élnek. Úgy hallotta, azt szokták mondani, hogy nekik minden idegen föld hazájuk, de számukra minden haza idegen föld. Szóval maguk is bevallják bűnüket, horkant fel Galerius, minden tanácskozási illendőség ellenére. Konstantius zavarba jött, és gyorsan befejezte szavait. Nem tudja, hogy az ő országaiban mennyien vannak keresztények, de bizonyos, hogy szelíd és békességes emberek lehetnek, mert még eddig senki se panaszkodott rájuk. Az erőszaknak, mint uralkodó társai bizonyosan tudják, ő soha nem volt barátja, és mindig többre ment emberséggel, mint amennyire embertelenséggel ment volna.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigail.
4: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péter esetleg, házasságon innen,
3: Katalin,
4: a gyerek,
5: a
3: foszti fiú esetleg,
4: Pilátus testament, Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottságot. A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében fogadta el a Mellétei Barna Márton által benyújtott javaslatot. Az indoklás alapján a felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa. A testület 13 tagból, az elnökből, 8 civil szakértőből, valamint 4 a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó, vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. 2 civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért. A forint erősödésének és az élelmiszerárak alakulásának döntő szerepe van a fogyasztói árak kedvező alakulásában, míg a szolgáltatások ára azért táplálja az inflációt, mert a munkaigényes ágazatban nagyobb súllyal esnek latba a bérköltségek, jelezték a júniusi adatokhoz fűzött elemzésükben az MTI-nek nyilatkozó szakértők, akik biztosra veszik a jegybanki kamatcsökkentések folytatását. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint júniusban 1,7%-osra csökkent a fogyasztói árak éves növekedési üteme. Virovácz Péter, az ING Bank fő közgazdásza úgy fogalmazott, a következő hónapokban a szolgáltatások inflációjában további élénkülésre lehet számítani. A forint ereje továbbra is féken tarthatja a tartós fogyasztási cégek inflációját, miközben az extrém meleg időjárás az energiafelhasználás megugrása miatt megjelenhet az emelkedő közműszámlákban. Nagy János, az Erste Bank makrogazdasági elemzője szerint az előrejelzések inkább az infláció kisebb gyorsulását várták. Hozzátette, egyértelműnek tűnik, hogy nincs akadálya a további kamatcsökkentéseknek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az MTI-nek küldött kommentárjában azt emelte ki, hogy a kiskereskedelmi forgalomban kapható élelmiszerek ára alacsonyabb, mint egy éve. A külpiaci trendek és az erősödő forint pedig a dráguló energia, a növekvő fuvarköltségek és a mezőgazdaságot sújtó aszály ellenére is támogatja az élelmiszerek árcsökkenését. Az OKS szerint ezek a tényezők kedvező feltételeket teremtenek a kormány számára ahhoz, hogy gyorsan kivezesse az árrésztoppot a piacról. Magyar vezetésű konzorciumi háttérrel vizsgálja júniustól 36 hónapon át egy nemzetközi projekt a bioalapú gazdaság fejlődési lehetőségeit Európában. A fosszilis eredetű nyersanyagok kiváltásában egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló növényi alapanyagok, köztük a repce, a cukorrépa, a kender és a len, de ezek termesztésük környezeti hatásairól még mindig nem tudni eleget. Az új projekt olyan eszközök fejlesztésén dolgozik, amelyek lehetővé teszik a különböző növénytermesztési rendszerek összehasonlítását és a környezeti gazdasági következmények értékelését. Vizsgálják többek között a földhasználatra, a vízkészletekre, a biológiai sokféleségre, az üvegházhatású gázok kibocsátására és a jövőbeni piaci lehetőségekre gyakorolt hatásokat. A megbízható és összehasonlítható adatok a gyakorlatban hasznosítható tudományos eredmények a bioalapú értékláncok kialakításában, valamint a fenntarthatóságot segítő döntéshozatalban támogathatják a gazdálkodókat és az iparági szereplőket. Az Európai Unió tanácsa ír elnökségének három fő prioritása: Európa gazdasági versenyképességének javítása, az Európai Unió alapvető értékeinek védelme, valamint az uniós polgárok biztonságának megerősítése, jelentette ki Michael Martin ír miniszterelnök Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Az ír soros elnökség programjait ismertetve hangsúlyozta, Európának sürgősen javítania kell versenyképességén és termelékenységén, mert enélkül nem tartható fent az európai életforma, a szociális biztonság, az egészségügyi ellátás és a fenntartható fejlődés. Mint mondta, az egységes piac Európa gazdaságának alapja, ezért csökkenteni kell a belső piaci akadályokat és a szabályozási terheket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán észak felől határozottan csökken majd a felhőzet, egyre több felé fordul naposra az idő, ugyanakkor az északkeleti vidékeken délután is maradhatnak felhősebb körzetek. Elsősorban ezeken a tájakon fordulhat elő helyenként zápor, zivatar, sokfelé megerősödik, néhol akár viharossá is fokozódhat a szél. Szerdán délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudták, hogy senki sem járt több magyarországi településen, mint a Szegedi Tudományegyetem egyik oktatója, dr. Bajmóci Péter, aki az etnikai és vallásföldrajz, város és vidék, valamint turizmusföldrajz szakértője? Hazánk 3155 közigazgatásilag önálló településébe eljutott. Olyan helyeken járt, mint Feked, Monósokor, Libickozma vagy Mike Karácsonyfa.
2: Némelyiken csak keresztül haladtam. Tehát nyilván magamnak kellett valamilyen módon meghatározni, definiálni, hogy mit is jelent az, hogy ott voltam. Ezt úgy határoztam meg, hogy ha keresztül haladok rajta, az már számít. Nyilván volt sok olyan, amelyikben ténylegesen le is szálltam, vagy ott is voltam. Viszont olyan esetek, amikor mondjuk egy vasútvonal elmegy egy település mellett, azt nem számítottam be. Tehát bele kellett konkrétan menni a településbe, annak a belterületére, azokat számoltam csak.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Van egy ember, aki a Magyarországon található 3155 közigazgatásilag önálló település, városok és falvak mindegyikébe eljutott. Volt, ahova szülei segítségével, volt, ahova gyalog, de a legtöbb helyre tömegközlekedési eszközzel ment el, ami valljuk be 10-15 évvel ezelőtt azért nem volt egyszerű. Dr. Bajmóci Péter nem valami csodabogár, hanem a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar földrajz és földtudományi intézetének egyetemi docense, akinek oktatási és kutatási területei is kapcsolódnak a településekhez. Az etnikai és vallásföldrajz, város és vidék, valamint a turizmus földrajz szakértője. Bár első hallásra a település járás hobbinak tűnhet, annál sokkal több ez. Olyan helyeken is járt, ahol már csak egyetlen ember él, sőt olyanokon is, amelyek már kihaltak. Személyes tapasztalatait, kutatásai és oktatói munkája során is kamatoztatja.
2: Eljutni, ez egy nagyon hosszú folyamat természetesen, tehát eléggé sok ez a település. Az elején egyáltalán nem így indult ez a történet, úgy indult, mint szerintem mindenki másnál. Gyermekként a szüleimmel eljutottam néhány helyre, aztán egyetemre, én Szegedre kerültem, földrajzszakra, és ott szintén voltak tanulmányutak, kirándulások, ahol egy-egy érdekes helyre szintén eljutottunk, és aztán bekerültem az egyetemre, és ezeknek a terepgyakorlatoknak a szervezését megkaptam egy kollégámmal együtt, és onnantól gyorsultak fel tulajdonképpen az események. Ott volt egy jó pár év, amikor elég sok hallgatóval nagyon sok helyre tudtunk eljutni az ország különböző részébe, itt már olyan részekbe is, amelyek nem annyira népszerűek, nem annyira populárisak, országhatár menti településeket jártuk végig például, és ennek a fázisnak a végén jutottam el oda, hogy akkor most már érdemes lenne összeszedni, hogy hol is jártam kellően. Sok településen voltam már, de hát akkor is még bőven több, mint 1000 hiányzott, és onnantól indult el az, hogy próbáltam tudatosan magam által szervezett utakon leginkább eljutni azokra a helyekre, ahova addig nem sikerült, de hát még ez is egy körülbelül 10 évbe telt, mire ezt sikerült megtennem.
1: De ezek a terepgyakorlatok, ezek miről szóltak? Tehát kutatni mentek ezekre a területekre, vagy városokba, falvakba?
2: Igen. Tehát abban az időben próbáltunk részben a saját, részben a tanszék kutatásait bevonni a terepgyakorlatokba. Szerencsére akkor olyan hallgatóink voltak, akik ebben teljesen partnerek voltak, és rájuk lehetett bízni feladatokat. Ugye ez a 1990-es éveknek a legvége volt, ez 2000 környéke, de akkor már az ország határmenti területek nyitottabbak, vannak hatások, és ezt próbáltuk felmérni, hogy a helyi lakosság hogyan viszonyul a országhatár kérdéséhez, vannak-e ennek előnyei, hátrányai az ország különböző részén esetleg. máshogy zajlanak ezek az események.
1: Ugye 3155 magyar városról és faluról van szó, amelyekben járt. Ténylegesen ott is volt mindegyikbe, vagy némelyiken csak keresztül haladt?
2: Némelyiken csak keresztül haladtam. Tehát nyilván magamnak kellett valamilyen módon meghatározni, definiálni, hogy mit is jelent az, hogy ott voltam. Ezt úgy határoztam meg, hogy ha keresztül haladok rajta, az már számít. Nyilván volt sok olyan, amelyikben ténylegesen le is szálltam, vagy ott is voltam. Viszont olyan esetek, amikor mondjuk egy vasútvonal elmegy egy település mellett, azt nem számítottam be. Tehát bele kellett konkrétan menni a településbe, annak a belterületére, azokat számoltam csak.
1: Mi határozta meg, hogy egy-egy településre be is megy, ott is marad, kérdezősködik, megnézi, hogy milyen a település?
2: Egyrészt meghatározta az, hogy milyen keretek között jutottam el oda. Például az előbb említett terepgyakorlatokon, amikor ott konkrétan az adott helyekre akartunk menni, és ott volt valami feladatunk, akkor természetesen mentem. Amikor pedig egyéni útvonalon és a maradék településeket próbáltam bejárni, akkor igazából elsősorban logisztikai okok határozták ezt meg. Tehát mondjuk, hogyha volt egymás mellett két település, ahova el akartam jutni, akkor lehet, hogy a távolabbi volt az, ahova tényleg mentem, ahol tényleg leszálltam a járműről, a közelebbi, amelyiken meg csak keresztül megy a járat, azon csak én is keresztül mentem. És volt persze még egy másik szempont, hogy azért azokban a településekben, ahol valamiféle különlegesebb látnivaló érdekesség van, azért ott a legtöbb helyen ténylegesen is jártam.
1: És az cél volt, hogy tömegközlekedési eszközzel menjen, és ne pedig autóval?
2: Tulajdonképpen nem cél, ez inkább adottság volt, én elég sokáig nem vezettem, és emiatt ez a ródott.
1: Mert hogy azért ez adott nehézséget is.
2: Ez kifejezetten sok nehézséget adott, erről mindjárt egy pár szót mondok, de természetesen azért voltak olyan helyek, olyan esetek, amikor másnak az autó segítségét vettem igénybe, kollégák, barátok, akár szüleim, tehát viszonylag sok olyan volt, ahova végig is autóval jutottam el, de egy jelentős részére meg tömegközlekedéssel. Igen, ez nagyon-nagyon komoly nehézséget jelentett. Ez úgy kell elképzelni, hogy ha kinéztem egy kisebb területet, ahova el szerettem volna jutni, nyilván aznap a lehető legtöbb helyet próbáltam berakni, úgyhogy egy nap során sokszor ilyen 8, 10, 12, akár 15 buszjáratot is jelentett. Ez bizony nem volt könnyű végig gondolni, nem volt könnyű megszervezni, különösen úgy, hogy ennek egy része nem napjainkban volt, hanem mondjuk egy 20 évvel korábban, amikor egészen másfajta technikai eszközök álltak rendelkezésre, tehát nem volt még okostelefon, nem volt úgy internet bárhol, hogy ezt lehessen használni, még a legelején nem voltak digitális menetrendek sem például, hanem kinyomtatott menetrendekből kellett összegyűjteni az információkat, tehát azért volt ezzel feladat.
1: És volt, hogy okozott ez problémát, tehát mondjuk valahol ott maradt, vagy lemaradt egy járatról?
2: Természetesen. Szerencsére nem sok. Ugye egy idő után szerez az ember rutint abban, hogy mikor, mire számítson, bizonyos átszállási idő az vajon elég lesz-e, vagy nem. De hát ezt nem lehet mindig kiszámolni. Volt olyan is, amikor egyszerűen elszámoltam magam, pont ebben a idézett cikkben volt egy ilyen, éppen egy Borsod megyei település, Borsod-Szentgyörgyön történt ilyen, hogy oda is bemegy a busz Ózról, egy zsákfaluról beszélünk, bemegy a busz Ózról, és jön is vissza rögtön. Ilyen esetben mindig az szokott történni, hogy az a buszjárat bemegy, és azonnal fordul is vissza. Fel sem merült bennem, hogy más helyzet lenne, de itt pont nem ez történt, bement a busz, és abban a pillanatban elindult kifelé egy másik busz a faluból. Sajnos az volt a bajom, hogy az volt aznap az utolsó járat, úgyhogy ott maradtam, de hát aztán sikerült megoldani a helyzetet. Tulajdonképpen helyek vettek fel, és visszavittek Ózdig, és onnan meg már tudtam aztán menni tovább. Úgyhogy vannak ilyenek, vagy volt olyan, amikor egyik faluban úgy volt a busz megálló, hogy volt egy nagy négyes kereszteződés, és a négyes kereszteződésnek mind a négy oldalán volt egy-egy busz megálló, ugyanolyan néven, és hát logikusan, amerre gondoltam, hogy menni fog a busz, abban a megállóban vártam a buszt, de nem onnan ment. Úgyhogy ezért voltak benne ilyen kalandok, igen.
1: És akkor, amikor tervezte az utakat, akkor ez hogy történt? Tehát, hogy kiválasztott egy megyét, hogy akkor most ez a cél, és ezt fogom bejárni?
2: Igen, hát illetve nem is feltétlenül megyét, egy-egy szűkebb területet választottam ki, és tulajdonképpen az határozta meg, hogy melyek voltak azok a települések, ugye egyrészt, amik még ugye kimaradtak, tehát amiket meg kellett nézni, másrészt meg, hogy ezek közül melyik voltak azok, amiket fel lehet úgy fűzni, hogy megvalósítható legyen, és úgy felfűzni, hogy mondjuk ne kelljen, tudom, 2 órát, 3 órát várni az egyik helyen, mert hát az óriási időveszteség. Sokszor volt olyan, hogy kigondoltam valamit, hogy hova szeretnék menni, az nem fér bele. Akkor próbáltam megfordítani a programot, akkor úgysem fér bele. Akkor azt hagytam, akkor kerestem másik helyeket. Tehát amíg viszonylag sok település volt, addig ez jól működött. Aztán persze, amikor már nagyon kevés maradt, akkor már nem maradt ilyen választási lehetőség, akkor azokat kellett felfűzni.
1: Sok olyan településsel találkozott, ami már kihalt, vagy ami kihaló félben van?
2: Igen, de ezek a települések, amelyekről itt beszélünk, ez a 3155, ezek közigazgatásilag önálló települések, tehát ez azt jelenti, hogy van polgármesterük, van képviselőtestületük, teljesen, de egy normál falu, vagy esetleg város működnek. Persze ezek közül is azért vannak kicsik, a legkisebb lakosságúak azok ilyen körülbelül 10 fősek.
1: És ott is van polgármester rendesen?
2: És van rendesen polgármester, testület, minden, akár Zalában, akár Borsodban vannak, Vas megyében, Baranyában vannak ilyen települések. Viszont miután ezekkel a településekkel úgymond végeztem, ezeket be tudtam járni, egy következő lépésként olyan településeket kezdtem el megnézni, amelyek jelenleg már nem önállóak közigazgatásilag, valamelyik másik településhez lettek becsatolva, de valamikor a 20. század folyamán még voltak önállóak. És hát ugye ezek között elég sok olyan van, amelyik azért lett becsatolva, mert nagyon-nagyon picivé vált, vagy akár a megszűnés szélére került, és ezek között tényleg van ilyen egyfős, kétfős lakosságú település, és van egy-kettő. Nagyon kevés van egyébként Magyarországon olyan, amelyiknek jelenleg nulla a lakossága, önálló volt, és most már nem lakik benne senki, de azért ilyen is van. Talán 3 van ilyen az országban.
1: És az elnéptelenedésnek leginkább az oka, hogy a nagy öregek meghaltak, a fiatalok meg elvándoroltak a jobb megélhetés munka lehetőségek miatt?
2: Alapvetően igen, tehát most ilyen csúnyán hangzik, ez a normál, vagy ez a rendes útja ezeknek a településeknek az elnéptelenedésnek, persze ez nem normális, meg nem rendes, meg nem feltétlenül kellene ennek így zajlani, vagy kellett volna, de elsősorban igen. Van egy-két különleges eset, nagyon-nagyon ritkán előfordul olyan, amikor valami más krízishelyzet okozza ezt az elnéptelenedést, de egyébként mondtam, hogy 3 olyan település van, amelyik teljesen elnéptelenedett, tehát ahol ma már tényleg senki nem lakik. Ebből a 3-ból 2 olyan, amelyik nem ezt a normál utat járta be, hanem krízishelyzet, valamiféle erőszakoltság jelent meg a településen, és ezért szűnt meg a település. Ha mondjuk borsodi példát kell hozni, akkor az aktéleti karszton Derenk egy ilyen falu Szödliget mellett, ott az 1940-es évek elején medvevadász területet létesítettek a település helyén, és ezért telepítették el a lakosokat más falvakba, és ugye azóta sem települt újjá. Tehát ilyenek is előfordulnak. Szerencsére azért a magyar történelemben, mármint a modernkori magyar történelemben ezek nem gyakoriak. Tehát azok, amelyeknek így lecsökkent a népessége pár főre vagy pár 10 főre, azok az említett módon, tehát előregedés, fiatalok elköltözése következtében lettek ilyen kicsivé.
1: Ha a diákokat nézzük, akkor ezek a legérdekesebb települések az ő szemszögükből, tehát amelyek már mondjuk kihalás közelében vannak?
2: Szerintem igen, ezek elég különlegesek. Mostanában is azért ugye viszünk terepgyakorlatokat, most már nem ilyen munkáltatókat, hanem inkább különböző jelenségeket nézzünk meg, és amikor ilyen típusú helyekre megyünk, tehát ilyen kihalás közeli, vagy viszonylag pici településekre, ez azért szokta őket érdekelni, és sok kérdést tesznek fel, és látszik, hogy megfogja ez őket akár sok szempontból, nem csak szakmailag, hanem érzelmileg is.
1: Sok fényképet készített? Egyáltalán készültek fényképek ezekre a településekre? Gondolom, mert ugye dokumentált is.
2: Igen. De ugye ez megint úgy alakult, hogy természetesen azokon a helyeken, ahol csak átmentem, azokról nem feltétlenül, de ahol volt lehetőség, arról igen. Ugye mai szemmel nézzük ezeket a dolgokat, amikor egy jelentős részét jártam be még ezeknek a településeknek, akkor mondjuk például nem volt digitális fényképezőgép. Ugye a papíralapú képeket kellett csinálni, ott azért mindig kétszer meggondolta az ember, hogy mit fényképezzen le, mert hogy anyagi források azok nem voltak természetesen végtelenek, sőt, majd nyilván ez már nem mondta, hogy néha tényleg hozzászokunk ezekhez a jó dolgokhoz, és utána egy visszagondolva furcsa az, hogy hát bizony akkor, és ez nem olyan nagyon nagy táv, tényleg egy 20 éves táv, mennyire más lehetőségek voltak.
1: Milyen érdekes, hogy iharkútat, ha valaki ma meghallja, akkor egyértelműen őslény kutatások helyszíneként hallja, holott az is annó település volt.
2: Így van, ugye ez egy a Bakonyban lévő kicsiny falucska volt, egy egyébként németek által lakott település, és egy nagyon furcsa útja lett neki a 20. században. Egyrészt a II. Világháború után az ott élő németek egy részét kitelepítették, majd pici település révén elkezdett fogyni a népesség, innen is elköltöztek az emberek, de azért maradtak még egy 100-200 között ilyen, és az 1970-es években bauxitot találtak a település alatt, és ezt úgy tudták legegyszerűbben, legkönnyebben kibányászni, hogy egy nagy külszíni bányát csináltak, de hát a külszíni bánya tetején ott volt a falu, úgyhogy a falut azt lerombolták, a lakosokat eltelepítették, és aztán egy ipari létesítmény került a helyére. Majd eltelt 20 év, már nem érte meg a bauxitot kitermelni, jelenleg már a bánya sem üzemel, viszont közben nagyon értékes ösvényleleteket találtak, és ma tulajdonképpen Iharkút, már maga a régi Iharkút nyilván nincsen, de az a környék részben ebből próbál valamit profitálni. Őslényekkel kapcsolatos túrákat szerveznek, és a hazai őslény turizmusnak az egyik legfontosabb településévé vált.
1: Sok olyan település van, ahol maradandó élmény marad?
2: Ezt tudni kell azt, hogy én az egyetemen társadalom földrajzot tanítok, ezen belül is elég sok olyan tárgy van, amelyik Magyarország földrajzával kapcsolatos, és a kutatásaim is település földrajziak, úgyhogy ezek a települések, ezek közül nagyon-nagyon sok olyan, amelyikhez tudok kötni valamiféle olyan speciális dolgokat, folyamatokat, jelenségeket, amelyek érdekesek számomra, és ehhez adott nagyon-nagyon sokat az, hogy el is tudtam jutni a településekre, úgyhogy vannak olyanok, amelyek szakmai szempontból lettek érdekesek, vagy lettek különlegesek, vannak olyanok, amelyek valamiféle adottság, szépség, tájszépsége, épületek, valamiféle látnivalók miatt, és persze vannak olyanok is, amelyek meg valamiféle érzelmi vagy emocionális módon, tehát hogy valami olyan esemény történt ott velem, ami különleges.
1: Ilyen volt Feked is, ahova családdal, hallgatókkal, ismerősökkel is ellátogatott?
2: Igen, igen, az egy ilyen szempontból nagyon különleges élmény volt. Ugye Fekede egy Baranya vármegyének az északi részén lévő kisebb falu, egy nagyjából 200 ember lakik benne, egy németek által lakott település. Én nagyjából ennyit tudtam róla, amikor eljutottam, pont egy ilyen saját magam által tervezett út keretében, járta ott a kis apró falvacskákat, és egyszer csak befordult Fekedre, és ahogy beért a busz, teljes mértékben tátva maradt a szám, egy gyönyörű településről beszélünk. Nagyon sok magyarországi németek által lakott településnek megvolt ez a fajta hangulata, ezek a különleges, szép nagy házak, de hát a legtöbben ez átalakult, egyes házakat lebontottak, újakat építettek a helyére. Fekeden meg nem ez történt, hanem ott megmaradt az egész, és ennek a belső részének egy nagyon-nagyon különleges hangulata van. Szerencsére azóta már a házaknak a nagy része gyönyörűen fel is van újítva, tényleg egy gyöngyszem. Ez tényleg nagyon-nagyon megtetszett, és aztán későbbiekben családdal is visszatértünk többször Fekedre, illetve amikor arrafelé szervezünk terepgyakorlatot hallgatóknak, akkor szintén útba ejtjük visszakor a hallgatókat, hiszen tényleg egy öncsemről beszélünk.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Bajmóci Péter egyetemi docenssel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az alaptörvény 17. módosítása újabb fontos lépés a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia helyreállítása érdekében, és megteremti annak a lehetőségét is, hogy Magyarországnak hamarosan új, a nemzet egységét és az alapvető jogok védelmén alapuló, demokratikus hagyományokat tükröző alkotmánya legyen, jelentette ki Görög Márta igazságügyi miniszter az alaptörvény 17. módosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában. A miniszter a köztársasági elnököt érintő alaptörvénymódosítást az alkotmányos demokrácia helyreállításának fontos elemének nevezte. Emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alkotmányozó hatalom az alaptörvénymódosításával szüntesse meg a jelenleg hivatalban lévő köztársasági elnök mandátumát. Értékelése szerint e javaslat célja olyan helyzet megteremtése, amelyben a köztársasági elnök alkotmányos funkcióit ténylegesen el tudja látni, kifejezheti a nemzet egységét és örködhet az államszervezet demokratikus működése felett. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök ideiglenesen az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti be tisztségét. Elfogadta az országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosítását, ami létrehozza a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottságot. A képviselők emellett döntöttek a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről, valamint elfogadták a Magyar Fejlesztési Bankról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényt, írja a távirati iroda. Az országgyűlés 135 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 53 tartózkodás mellett fogadta el azt a Tiszás képviselők által benyújtott törvényjavaslatot, amely kimondja, hogy a 2025-26-os tanévben a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere nem alkalmazható. A javaslat indoklása szerint a pedagógusok számára a korábban kialakított teljesítményértékelési rendszer nem megfelelő, az sem a modern neveléstudomány értékeit nem tükrözi, sem a valós teljesítménymérésére nem alkalmas. Az előterjesztők szerint olyan új teljesítményértékelési rendszer kialakítása indokolt, amely az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítő foglalkoztatottak teljesítményének valós és méltányos értékelését. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek 80,4%-a megbukott a teszteken. A korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot 2 ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%-a, 2024-ben 90%-a bukott meg

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program részeként a nyári szünet alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.
2: A tiszántúli református egyházkerületben már nem új fogalom az örökségünk tábor, vagy örökségtáborok, attól függ, hogy hivatkozunk rá hivatalos vagy a jobban ismert nevén. Annak idején egy támogatott projekt keretében indították el ezt a kezdeményezést, viszont olyan sikere lett, hogy nem lehetett abba hagyni, mikor a projekt időszak lezárult. Fogalmazzuk meg azoknak, akik még esetleg nem hallottak róla, hogy mi ennek az örökségtábornak a lényege.
3: Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok. Tábor helyszíneink vannak, van Tivadarban, ugye a Ház az élővíz, az ifjúságüdülőközpont, van Beregfürdőn a Megbékélésháza, van Beregdarócon a Hétcsillag üdülőközpont, és korábban volt Debrecenben is egy táborhelyünk. Ezekből a táborhelyekből kiindulva 6 napos táborokat, ottalvós táborokat szervezünk, ahol minden nap valami nagyon extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek. És azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza.
2: Az örökségeket mutatják be, de ami még itt fontos, hogy mindezt úgy, hogy komplex csomagot kínálnak. Ebben más talán, mint egy saját szervezési tábor, mert ezekre a helyszínekre, akár ezekre a szálláshelyekre el lehet menni saját szervezéssel is, de itt készen kapják a csomagot, ha lehet így fogalmazni a jelentkezők.
3: Nyilván itt maguk a programok az érdekesek ebbe az egészbe, és azért ezt tudni kell, hogy egy táborszervezésnél nyilván sokszor az történik, hogy bezárulnak a tábornak a kapuja, és ott valami történik a tábor helyszínen. Az, ha mi ki akarunk lépni a táborból, pláne ahogy mi lépünk ki, azért ez egy nagymértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Mi azt az utat választottuk, hogy olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vizitúra. Egyrészt oda vinni saját kerékpárokat, ha valaki ezt magának szervezi, mondjuk 40 darabot, hát az önmagában egy nagyon komoly logisztikai feladat, vagy megszervezni egy kenutúrát a túron, de hogy ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a túravezetők, a hajók, nagyon-nagyon sok minden, és ez egy nagyon jól bejáratott program, tehát már évek óta látjuk, hogy mi az, ami működik, mi az, ami kevésbé működik, sőt, idén csere is volt, tehát bizonyos programelemek, amik mondjuk úgy elfáradtak az elmúlt években, cseréltük és behoztunk új programelemet, ami adott egy nagyon nagy fokú vérfrissítést az egész csomag számára, úgyhogy a gyerekeket igyekszünk az inger szintjüket elérni, próbáljuk megfogni őket és aktívvá tenni ebben a dologban őket, tehát azért nyilván főleg ilyen nagyon melegben ezek nem mindig aratnak osztatlan sikert mindig, de hihetetlen élmény számukra azok a teljesítmények, amiket ők meg tudnak élni.
2: Mikor indult el ez a program? Annak idején, mikor még ez így támogatott projektként lett
3: meghirdetve? 2019-ben indultak el az első csapatok, és hát most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Jobb idők, már olyan időkben, amikor így nagyobb volt a pörgés, és nyilván a pályázati határidők és rendelkezésre álló források miatt volt olyan évünk, hogy 25-30 turnust indítottunk. Itt volt, hogy mind a 4 tábor helyszínen párhuzamon felmentek a nyár folyamán csoportok. Elkezdődtek júniustól és futottak egészen szeptember végéig. Most csak 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Beregfürdő és Tivadar, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták.
2: Erről fontos beszélnünk, hiszen ez egy olyan lehetőség, ami a mai táborköltségek mellett nem elhanyagolható. Ugye sokaknak okoz ez problémát, hogy egyrészt biztonságban tudják a gyermeküket, olyan élményt kapjanak, ami tényleg építő őket, fejlődnek általa, viszont ennek megvan a költsége. Még akkor is, hogyha csak napközis táborokról beszélünk, amikor a város sem hagyja el egy gyermek. Ehhez képest 6 nap, ott alvós tábor, tele programokkal, komplett csomaggal, és mindezt ingyen tudják biztosítani 9 turnusnak ezen a nyáron?
3: Így van, így van. Tiszántúli Református Egyház kerületnek szerintem ez egy nagyon fontos missziója volt, és ez egy nagyon megsüvegelendő dolog, hogy függetlenül attól, hogy lejárt a projektnek a megvalósítási szakasza. Itt az elmúlt években, ugye ez már a 3. ilyen év, önerőből biztosította ezeknek a táboroknak a működtetését, és ez azért is nagyon fontos számunkra, mert nagyon sok olyan iskolát tudunk elérni, megcélozni, akik mondjuk az ott tanuló gyerekek vagy a szülők nem biztos, hogy maguktól ezt meg tudták volna finanszírozni.
2: Valószínűleg az első tábor élménye sok gyereknek ez.
3: Igen, igen. Ráadásul a korábbi években itt mindig voltak nevelőszülős gyermekek is, tehát egy speciálisabb családi háttérrel rendelkező gyerekeket is sikerült megcélozni. Tehát nyilván az, hogy a szülők egy hétig biztonságban tudhatják a gyerekeket, hogy jó helyen vannak, jó élményekhez jutnak hozzá, és mindezt ingyen, ez egy rendkívül fontos lehetőség volt.
2: Azt mondja, hogy most a 9 turnusban a tábor alatt összesen körülbelül 300 fiatal gyerek kapja meg ezt az élményt. Azt lehet tudni, hogy honnan tevődik ez össze most, hogy ez a két helyszín játszik?
3: Hát a településeket nézünk, akkor Kunmadaras, Dombrád, Debrecen, Nyíregyháza, Sárétudvari, Nagydobos, Biharkeresztes is benne van. Tehát a nagyvárostól a kisvárosokán át nagyon sok, tehát a kicsi falvak is. Ugye itt volt egy nagy toborzásunk az év első részében, és amikor felkerestünk közel 40 református iskolát a Tiszántúlon, illetve ott a Tiszán inneni területen is, akkor nem csak a örökségtáborokat, hanem más táboroztatási osztálykirándulási lehetőségeket is ajánlottunk számára, de kifejezetten célunk volt, hogy eljussunk a kis településeken működő református fenntartású iskolákhoz. És én borzasztóan örülök annak, hogy tulajdonképpen a mostani csoportoknak a nagy részét, vagy a gerincét ezek a kis településen lévő református iskolák adják.
2: Elindultak a táborok? Most, hogy a tanév már véget ért, tombol a nyári szünet, tombol a jó idő.
3: Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, egyen már túl vagyunk, és hát most már zajlanak, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
2: Még annyit mondjunk már el ízelítőként, nyilván ebben az évadban már valószínűleg nem lehet jelentkezni ezekre az örökségtáborokra, nagy volt az érdeklődés, beteltek a helyek, de reméljük, hogy jövőre is meg lesznek, úgyhogy nem baj, ha kedvet csinálunk, meg aztán ezeket a helyszíneket fel lehet keresni majd akár osztálykiránduláson szeptembertől az új tanévben is. Szóval milyen finomságok vannak, vagy milyen új kis programelemek, amiket említett, amik elérik a fiatalok inger küszöbét, mert tényleg szó szerint, meg átvitéltem is meg lehet őket mozgatni.
3: Vasárnap érkeznek, egy feladat van vasárnap, hogy megérkezzenek általában buszokkal, vagy valamilyen közösségi szervezésbe szokták ezt megoldani. Hétfőn mindig egy ilyen közösségfejlesztő és önismereti programmal kezdünk, ez egy új elemünk.
2: Összekovácsolni a csapatot?
3: Alapvetően ezzel a céllal indul, illetve itt két trénernek a bevonásával történik ez a program, és az első visszajelzések alapján a pedagógusok is, vagy a kísérők is rácsodálkoznak, hogy olyan dolgokat tudtak meg a gyerekekről, ami a, mondjuk a tehetséggondozásuk szempontjából kiemelten fontos. Szóval ez például egy újdonság, és ez egy nagyon jó csere volt. A második napot általában kerékpártúrával folytatjuk, itt továbbra is a beregi kört preferáljuk elsődlegesen, ami ugye 2024-ben az év kerékpárútja volt, mert ez a legbiztonságosabb.
2: És gyönyörű.
3: És olyan helyszíneket tudunk bemutatni, mint mondjuk Csaroda vagy Tarpa, de hogyha valaki úgy érzi, hogy ezen már ő túlnőtt, mert már járt itt, akkor a Szatmárba is tudunk menni. A harmadik nap az egy kombinált vízi és kerékpáros túra. Ez a még korábban úgy történt, hogy busszal vittük a gyerekeket le az öreg túrhoz, Túristándiba, a vízitúrák induló pontjára. Hát most már van egy nehezítés, kerékpárral mennek le. Úgyhogy 16 kilométert letekernek oda, 16 kilométert vissza, de hát az előtte lévő nap az egy 40 kilométeres kerékpártúra volt, tehát ott már megadta az összhangot, és akkor az öreg túra neveznek egyet túravezetőknek a közreműködésével. Csütörtökön szoktak általában elmenni buszos kirándulásra. Ezeket többségében a Beregnek a különböző helyszíneit szoktuk bemutatni. Nagyon népszerű Vásárosnaménba a vadászati kiállítás. A gyerekek körében nyilván ezek mindig jól működnek az állatok. Visszük őket Vámosatjára, ott ugye Vámosatja határában van egy várom, aminek a felújítása nemrégiben megtörtént, illetve van egy fantasztikus középkori templom is. Emellett a tákosi református templomot is bemutatjuk számukra, de előfordul, hogy más, tehát akik már jártak, őket mondjuk Cégénydányádra visszük el a Kölcseikendekúriába. Ezen is próbálunk alakítani, és akkor hát természetesen Tivadar nem maradhat el strandolás nélkül, úgyhogy a tibetai Szabadstrand most már üzemel, ki van jelölve, úgyhogy ott azért el szoktak tölteni sok-sok órát. Ha pedig Berekfürdőre érkeznek, akkor a Tiszatóhoz visszük őket kerékpározni. A buszos kirándulás keretében ott Szolnokra mennek a Reptárba, ez továbbra is egy nagyon népszerű program, ezt nagyon szeretik a résztvevők, illetve Karcagra is szoktak menni. Ott is van ugyanilyen közösségfejlesztő program, ott viszont a fürdő a nagy élmény, ott egy egész napot el szoktak tölteni. Ami kiesett és eddig volt, az a hagyományőrző program, a kézműves programok, ezek most már nincsenek, ezt váltotta fel ez az új közösségfejlesztő önismereti program.
1: A tiszántúli református egyházkerület idei örökségünk táborai elkezdődtek. A program részeként a nyári szünet alatt két helyszínen, 9 turnusban összesen 300 fiatal szerezhet élményeket ingyenesen. Az elsősorban az egyházkerület területén működő református oktatási intézményekből érkező csoportok egy komplex csomagban megismerhetik a vallási, kulturális, történelmi, természeti értékeket. Olá Ilona, Deák Attillát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét kérdezte.

0: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk. Hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várjuk vissza Önöket délelőtti magazinműsorunk folytatásában. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Három korábban már bejelentett törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi csomag célja a megugrott, veleszületett szifiliszes esetszámok visszaszorítása. Ennek érdekében biztosítanák, hogy a várandós gondozást végzők az EST-n belül közvetlenül láthassák a fertőzési adatokat, akkor is, ha a szűrés máshol történt. Az oktatási módosítás helyreállítja a pedagógusok szabad sztrájkjogát, és szélesíti az iskolaigazgatók jogköreit a tankerületekkel szemben. Emellett eltörli azt a kötelezettséget, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A rendészeti csomag a párhuzamosságok megszüntetését célozza. Október 1-ével beolvad az általános rendőrségbe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is, így a védelmi feladatokat a jövőben egyetlen egységes szerv látja majd el rendőri kötelékben. Teljes körű tisztújítást és az önálló párt politizáláshoz való visszatérést sürgeti a KDNP országos választmányának készült vitaanyag. A távirati iroda birtokába került dokumentum szerint a tagság komoly kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat, és úgy látja, a krízisből való kibontakozásra akkor van esély, ha a párt a hibák feltárása után ismét önálló erőként jelenik meg a politikai életben. A belső elemzés szerint a legutóbbi kampányban a KDNP láthatatlanná vált, elhallgatta a korrupciót, és nem reagált a változást sürgető társadalmi igényekre. A megújulás jegyében új arcokat és önálló választási üzeneteket akarnak felmutatni a jövőben. A párttagok augusztus közepéig tehetnek javaslatokat a vitairathoz, a teljes tisztújítás időpontját pedig a hónap végén tűzhetik ki. Kedd délután elsötétült, majd szimbolikusan 19 óra 56 perckor indult újra az M1 közszolgálati tévécsatorna adása hírek nélkül filmekkel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán történelmi napnak nevezte a közmédia leállását, kiemelve, hogy ezzel véget ért a propaganda sugárzása. Az MTVA megerősítette, a csatorna képernyője korábban elsötétült, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsora volt hallható. Horváth András, az új ideiglenes vezérigazgató és szakmai csapata azonnali hatállyal leállította a korábbi hírszolgáltatást. Az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő szöveg jelent meg, amely a független és hiteles tájékoztatás előkészítését ígérte. A sportközvetítések zavartalanul folytatódtak, a hírműsorok, az új vezetés, köztük Bodac Balázs és Kerényi György irányításával fokozatosan indulnak újra. Csekély érdeklődés mellett zajlott a közmédia elé hirdetett keddi demonstráció, mindössze tucatnyi tiltakozó jelent meg az MTVA Kunigunda utcai székházánál, így a helyszínen jelenlévő újságírók és tévéstábok létszáma meghaladta a résztvevőkét. A távirati irodának nyilatkozó jelenlévők hangsúlyozták, hogy civil állampolgárként szervezeti háttér nélkül érkeztek. Bár korábbi sajtóhírek a Védvonal nevű szervezetet sejtették a háttérben, Cunyiné Bertalan Judita, a Védvonal vezetője, valamint Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közös közleményben cáfolta ezt. Azt írták, mivel a rendezők nem reagáltak a megkeresésükre, okkal feltételezhető, hogy a Védvonal nevével visszaélve hirdették meg a tiltakozást. Fel kell készíteni a társadalmat az adományozás kultúrájára, mondta a szociális államtitkár. Tóth Dóra Kinga az Izraelita Szeretett Szolgálat új irodájának megnyitóján kiemelte, a szociálpolitikát a bizalomra kell építeni, és olyan segítségnyújtásra van szükség, amely nem teremt hierarchiát, illetve nem hozza a kiszolgáltatott helyzetbe a támogatottakat. Köves Lomó vezető rabbi köszönetet mondott a népkonyhákat és nevelőszülői hálózatot is működtető szervezetnek, amely fontos értékeket tesz le a többségi társadalomban. Szilágyi Nóra, a szeretetszolgálat vezetője hozzátette, az elkövetkezendő időszakban egy új edukációs projektet indítanak, és egy fogyatékkal élőknek szóló nappali intézményt is létrehoznak.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Próbálkozz jobban, próbálkozz tovább. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál levele a Galatákhoz 6. fejezet 9. vers. Bármire vállalkozz is, a kitartásod lesz a siker egyik legfőbb előjele. Nem az számít csupán, hogy mennyire próbálkozol, hanem az is, hogy meddig. Hajlamosak vagyunk túlbecsülni, hogy mennyit tudunk elérni rövid távon, ám egy amerikai lelkipásztor és író szerint azt is alábecsüljük, hogy hosszú távon mennyit vagyunk képesek elérni. Hogy miért? Azért, mert a befektetett energia exponenciálisan növekszik. Minél keményebben és minél tovább dolgozol, annál inkább kifizetődik. Egy japán és amerikai első osztályos gyerekekkel végzett kísérlet során egy nehéz fejtörőt adtak a gyerekeknek, és a kutatók megmérték, hogy meddig próbálkoznak a megoldásával, mielőtt feladnák. Az amerikai gyerekek átlagosan 9,47 percig tartottak ki, míg a japán gyerekek 13,93 percig. Ez 47%-os különbség. Könnyen kitalálható, melyik csoport ér el jobb eredményt a matematika kompetencia teszteken. Bármire vállalkozzon is az ember, a siker mindig a kemény és kitartó próbálkozás mellékterméke. Ez semmivel sem helyettesíthető, és sehogy sem kerülhető meg. Legyen bár szó sportról, tanulásról, zenéről, matekról, vagy éppen szolgálatról. Számos kutatás igazolta, hogy mintegy 10 évre vagy 10 000 órára van szükség ahhoz, hogy bármiben is magas szintre jusson valaki. Keményen és sokáig kell dolgoznod érte. Malcolm Gladwell szavaival élve, a 10 000 óra a nagyság mágikus száma. Előfordult már, hogy lemondtál egy Istentől kapott ötlet megvalósításáról? Hogy egy idő után nem küzdöttél tovább egy ügyért, amit Isten helyezett a szívedre? Az engedetlenség pora lepte be az Isten léptékű álmaidat? Ne mondj le róluk! Próbálkozz jobban, és próbálkozz tovább!
1: Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai Ige, 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Római ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. A folytatásban is az Európa Rádió Kontinentális reggeli című magazin műsorát hallják. A szerkesztő Lénárt Vanda köszönti Önöket. Következzen kínálatunk 9 óráig röviden.
2: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd.
3: Én szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Többféle programot építettünk föl, most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe. És hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket. Ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig, ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet.
4: Gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt.
5: Ez egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem a lottóütés, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van.
1: Ez tehát a kontinentális reggeli második órájának kínálata 9 óráig. Tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallják.
2: Szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia ez egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Ezért aztán kértem egy kis gondolkodási időt, olyan sok gondolkodási időt nem kaptam. Aludhattam rá egyet. Kaptam nagyjából egy éjszakát, hogy ezt átgondoljam, és az első dologom, ami volt, az, hogy a családommal megbeszéltem, és mivel a családom támogatott, nyilván nagyon fontos, hogy a családi életünk az egy támogató közeg, és ezt meg is tudjon maradni, hiszen anélkül ezt a felelős pozíciót nem lehet ellátni, és mivel ezt maximálisan megkaptam, és aztán vettem, ugye szoktam mondani, két nagy levegőt, és igen mondtam, és ez egy nagyon megtisztelő feladat a számomra. Különösen azért is, egyrészt, hogy a Szociális Családügyi Minisztérium stábját tudom erősíteni, másrészt pedig miniszter úr személyében is azt gondoltam, hogy amit akkor tudtam róla, ugye, hiszen akkor abból tudtam főzni, amit tudok a hírekből, eleve nagyon szimpatikus volt számomra, ahogy az egész munkához hozzáállt, és ahogy ő is a saját kinevezéséhez hozzáállt, hogy ő is egy hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, és éppen ezért örültem, hogy vele tudok dolgozni, és az ő stábját tudom majd erősíteni.
1: Láthattuk a Facebook oldalán, hogy gőzerővel beindult most a munka. Mi az, amin dolgoznak jelenleg, mi minden történt eddig?
2: Hát ami a Facebookon van, az lényegében a jéghegy csúcsa, de nagyon jól mutatja, hogy mibe vagyunk benne. Ugye itt azt kell tudni a minisztériumról, hogy 4 államtitkárság van, ami szakállamtitkárság, ugye a miénk a szociális, család és idősügyi, van az esély, egyenlőségi és akadálymentesítési, van a gyerekvédelem és gyerekjogi, illetve van a foglalkoztatás és munkaügyi szakállamtitkárságok. Na most a minisztérium nyilván abból a szempontból ez egy nagy kihívás, hogy ugye 4 minisztériumból állunk mi össze, és a főosztályok, osztályok is innen jönnek át, kerülnek át hozzánk. Hogyha a saját államtitkárságomról lehet beszélni, és ugye főleg hát ebből a pozícióból inkább erről szeretek szívesebben beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy az általam vezetett államtitkárság is Budapest három különböző területéről jön, Fő utca, Csalogány utca és a Szalay utca, ott vannak szervezeti egységeink, és ez azt is jelenti, főosztályok, osztályok, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, aki most ezt hallgatja, hogy körülbelül 120 embert veszünk majd át az államtitkárságom alá, ők fognak tartozni 3 helyszínről, tehát az ügy menetek, azok nyilván olajozottan mennek, hiszen ez egy államigazgatási gépezet, de azt, hogy hogyan fogunk velük együtt dolgozni, az most van kialakítás alatt. És hát nyilván az is most van kialakítás alatt, hogy a helyettesek felkérése, hiszen egy államtitkárság nem működik helyettes államtitkárok bevonása nélkül. Úgyhogy ezeket az embereket, a szakmai csapatot az a megtiszteltetésért, hogy én válogathattam össze, és ez számomra egy nagyon nagy könnyebbség, úgyhogy szakemberek vesznek körül, és azt látom, hogy a főosztályvezetők és osztályok személyében is számíthatunk egy szakember gárdára. Ezeknek tehát, mint mondtam, rengeteg ülésben, rengeteg közös gondolkodásban vagyunk ezekben a feladatokban. Ezzel párhuzamosan pedig ugye kaptunk egy nagy örökséget, ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, amelyeket gondozunk, ez nem kis kihívással jár számunkra, hiszen ezekben rapid döntéseket kell hozni, vannak olyan ügyek, amik ugye lejárnak, tehát ezt el lehet képzelni, hogy a munkának folyamatosan kell mennie, és ezért nekünk ezekkel az ügyekkel kiemelten kell foglalkozni.
1: Államtitkárként milyen célokat, terveket fogalmazott meg magában?
2: Többféle programot építettünk föl. Most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe. És hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van, a biztos kezdett gyerekházaktól kezdve, úgy kell ezt elképzelni, hogy a különféle idősellátó intézmények, hajléktalan pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők intézményhálózata és ezeknek a támogatásai. Tehát ezekre vonatkozóan most egy széleskörű diagnózist végzünk, ez a júliusnak a programja. Már ezt előre tervezzük, tehát megnézzük, hogy mi az alaphelyzet. Megnézzük, hogy mik a legfontosabb hiányok, területek, problémák, kihívások, és ezekre fogjuk felépíteni azt, amit még szeretnénk a már meglévő programelemek mellé beemelni. Úgyhogy szociológusi vénámat nem tudom, hogy is mondjam, levetkőzni, nem is szeretném, ugye a szociológia mindig abból indul ki, hogy ahhoz, hogy egy helyzetet kezelni lehessen, ahhoz ismerni kell azt, hogy mi a kiindulási helyzet. És ezen vagyunk most, hogy ezt minél alaposabban megismerjük. Nem aktákból szeretnénk elsősorban megismerni, bár ilyeneket ugye kaptunk az átadás átvételnél, hanem szeretnénk megismerni a szereplők szemszögéből, tehát a terepről, a kliensek és a szolgáltatók és az intézményhálózat tapasztalataiból, és ez a diagnózis, ez a feltáró munka fog zajlani.
1: A Miskolci Egyetemen szerzett szakmai tapasztalatát, tudását hogyan tudja beépíteni a mostani munkájába?
2: Miskolcon is élek, jó, most egy kicsit kétlakivá váltam, mert a hét napjából 5-5 Budapesten töltök, de a miskolci kétlakiságom, azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy is mondjam, értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azt arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van 2 hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van 2 hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjuk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várba van, tehát így felülről ugye szemléljük úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az észak-magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a, hogy is mondjam, a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, a bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
1: Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
2: Igen, az előbb kutértem már rá, hogy az egyik rédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még két fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a CSR tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem harmadik missziós szerepköre, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló. Tehát ez a harmadik missziós szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik misszió szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amik ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli, Régi Posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinman Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán, volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapot ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak

0: ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételezi, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle életmozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította lett egy belvárosi friss terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Soho koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Sohót?
2: Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ehhez a projekthez. Tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fröccs, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó ez egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
0: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a 6. volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások. Mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
0: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta őt, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké,

0: Valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanatfelvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a Bazártömbről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanatfelvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
0: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
0: Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vas Lászlót a Rakabilicsikenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Szuhóban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plus egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szohóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhajakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
0: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmélyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képei, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, jó, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a főutcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online, a Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a Tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
0: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel. Mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni. Tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Zoltán nekünk Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a Belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reimann Zoltán helytörténetkutató civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
3: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinműsorunkat hallották. Maradjanak velünk a folytatásban, és hamarosan jönnek a hírek. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Manda búcsúzik Önöktől. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 12. fejezetének 57. és azt követő verseiből hallgassuk meg. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé. És a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged. Mondom neked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Jézus az életet egy úton való járáshoz hasonlítja. Mi magunk is sokszor idézgetjük, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Énekeljük is, utas vagyok-e világon. Utunk pedig e földön a halál felé vezet. Megállíthatatlanul úton vagyunk, sírunk felé. Egyikünk előtt talán még hosszú az út, másikunk koporsója talán már holnap bekanyarodik a temető kapuján. Ez az, amit soha senki sem tud kiszámítani, de amire újra meg újra figyelmeztet Isten. Minden betegség, amely lever a lábunkról, minden gyászjelentés, amelyet a kezünkbe veszünk, minden temetési menet, amely szembe jön velünk, minden megásott sír, amely mellett elhalad az útunk, mind azt mondja, készülj a halálra, mert úton vagy feléje. Az út végén pedig igény szerint bíró vár reánk, aki épp úgy kikerülhetetlen, mint maga a halál. Ez a bíró minden tudó. Úgy olvas az életünkben, mint valami nyitott könyvben. Minden tud rólunk, az első gyermek csinytől kezdve a legutolsó gonosz gondolatig. Ez a bíró irgalmatlanul igazságos. A bűnös előtte nem védekezhet, kíméletre és szánalomra nem számíthat. Amíg eléje nem kerülünk, elintézhetjük a dolgot kegyelmi alapon. Amikor azonban már előtte állunk, nincs több lehetőség a kegyelemre. Ezért tehát, ami halál felé tartó utunkon egyetlen feladatunk van, megelőzni az ítéletet a megtéréssel. Rendezni kell a bűneinket útközben, ki kell békülnünk ellenségünkkel, elégtételt kell szolgáltatnunk az ellenünk panaszkodóknak. Legelső sorban azonban Isten igéje alapján meg kell ítélnünk önmagunkat. Mindennek azonban időben kell megtörténnie. Rendelt ideje útközben, menet közben van. Összeveszett házastársak, tékozló gyermekek, perlekedő testvérek, gyűlölködő szomszédok, béküljetek ki hamar. Szolgáltassatok egymásnak elégtételt, ítéljétek meg önmagatokat, amíg az úton vagytok, mert a kegyelmi idő nem tudni, meddig tart. Vegyük komolyan Isten figyelmeztetését, aki ezt azért teszi, mert nagyon szeret minket. Isten mentő szeretete van minden figyelmeztetése mögött. Olyan mentő szeretet ez, amely még többre is képes, mint figyelmeztetésre. Ez a szeretet a Golgotára is képes. A Golgotán, az ott felállított kereszten az történt, hogy a bíró kimondta a bűnös ember felett az ítéletet. De a bűnös helyett egy szülött fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre azt, ő maga szállt alá a kárhozat tömlöcébe azért, hogy mi érdemtelenül megmeneküljünk. Földi utunkat sírok között, saját sírunk felé tartva még most kapaszkodjunk bele Istennek ebbe a mentő szeretetébe. Most még megadatik rá a lehetőség. A mai ige magyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
1: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Mellőzzék a kiskorúak személyes adatainak és képmásának politikai célú közzétételét, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az utóbbi napok sajtóhírei kapcsán emlékeztettek, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete kiemelt figyelmet vár el a politikusoktól, mivel a gyerekek nem képesek felmérni a politikai szereplés hatásait. A közlemény szerint a szülői hozzájárulás sem teszi jogszerűvé a kiskorúak politikai célú bemutatását, mivel az ütközhet a tisztességes adatkezelés alapelvével. Jogsértés esetén a hatóság elrendelheti a közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, és arra bátorítja a szülőket, hogy ilyenkor éljenek adatvédelmi jogaikkal. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Okos padrendszert, valamint roller és bicikli tárolót adtak át Miskolcon a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. Galai Máté, a Kube Hungary Kft. Ügyvezetője elmondta, a Kube Note Plus pad napenergiával működik, alkalmas telefonok és laptopok töltésére, hangrendszerrel felszerelt, bevonata pedig segít a levegő tisztításában. A cégvezető jelezte, hogy szeptemberben egy zöld fallal és digitális kijelzőkkel ellátott okos busz megállót is telepítenek a városban. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési Vállalat, az MVK ZRT igazgatója közölte, a beruházás a Horizon Europe uniós program Metakész elnevezésű projektjében valósult meg. Tóth-Szentai József polgármester kiemelte, a helyiek már használatba vették az új váltópontot, ahol egy utazás tervező applikáció is segíti a környezetkímélő közlekedést. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban folytatjuk a tegnap megkezdett beszélgetést, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetbe látogatunk el, ahol 101 évig a Gilice család adott lelkészeket a közösségnek. Gilice Andrással és feleségével, Gilice Andrásné Erzsébettel beszélgettünk, főleg az elmúlt 40 évről.
2: Valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolákból kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. És hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába a valóti munkátok az Úrban.
1: Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Száz egy éven át adott lelki vezetőket a Gilice család a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezetnek. Gilice Andrásné Erzsébet tavaly december végén ment nyugdíjba, de az elmúlt hónapokban még rendszeresen helyettesített a gyülekezetben. Vele és férjével, Gilice András nyugalmazott esperessel beszélgetünk a Szentesen töltött 40 évükről, családjukról, gyülekezetről, jövőről. Tartsanak velünk!
2: A gyülekezeti tagokkal való beszélgetésben is szóba került, meg bennem is felmerült a kérdés a lelkész gyermeküket illetően, hogy úgy tudom, hogy a gyülekezet hívta, hogy Írországból, ahol most lelkészként szolgál, jöhet Szentes Felsőpátra, ha szeretne, de nem szeretett volna jönni. Ennyit sikerült kiderítenem itt a beszélgetésekben. Erről mesélnek-e a hallgatóinknak valamit, hogy milyennek a története, meg önök hogy vannak ezzel? Ez nyilván a fiúk döntése, de hogy szerették volna-e, vagy hogy vannak ezzel? Gilice András nyitja a száját szólásra.
3: Hát tulajdonképpen mi tudomásul vettük a gyerekeinknek a döntését, nem akartunk erőltetni rájuk semmit. Tehát tulajdonképpen ahol szolgáltak a fiamék, illetve ahol dolgoznak a lányaink, az mind szabad választás volt.
2: Ha most én visszagondol arra a helyzetre, amikor az édesapja mondta már általános iskolás korában, hogy majd te lelkész leszel, kedves fiam, és aztán itt leszel utánam. Szóval önök már másként nevelték akár a gyermekeket, és nem mondták ilyen predesztinálva, hogy már pedig te lelkész leszel, és akkor biztos utánam jössz. Már akkor szabadabban gondoltak erről? Vagy volt ebben egy ilyen, nem tudom, egy ilyen barátságos légkör, hogy na, akár úgy is alakulhat, hogy egyszer te leszel utánam lelkész? Erre hogy emlékszik?
3: Andis fiunk nagyon szívesen viselte azt a trikót, aminek az volt a felirata, hogy csak semmi pánik, Jézus él. És középiskolás diákként is az volt jellemző rá, hogy valamilyen formában jövedelemhez jutott, és azt számolta, hogy hány traktátusra futja majd, mert annyi utazás közben annyit tud, vagy beszélgetések, találkozások során osztani másoknak. Tehát azért vett aztán a tanulási idő alatt a Pillanat című ifjúsági refizes folyóiratnak a szerkesztésében részt, mert végig missziózni akart. Tehát az, hogy lelkész lesz belőle, ez nem volt probléma számunkra, és önmaga is úgy foglalkozott, hogy ne törődjetek vele, ha az Úristen engem ott akar látni, akkor úgyis ott leszek, hiába mondotok bármit. Nem én, de a feleségem beszélgetett úgy, Andis, hogyha ott akar lenni, ott akarja az Úristen látni őt, akkor úgyis hiába mondunk neki akármit, és Erzsike elmondta az összes nehézséget, amit csak el tudott mondani arról, hogy miért nem érdemes, és a válasz ugyanaz volt, ha Isten ott akar látni, akkor hiába mondotok bármit. Tehát nem volt szükség határokat fölállítani előtte.
2: Most, amiket mondott a férje, ez a lelkészi pályára vonatkozó nehézség volt, vagy a szentesi gyülekezetre vonatkozó?
4: Nem, a lelkészi pályára, mert hogy én lelki gondozással is sokat foglalkoztam, Gyökösi Bandi bácsi körében jártunk havi rendszerességgel, és láttam a sok derékba tört lelkészi pályát azért, mert elvárták tőlük, hogy lelkészek legyenek, és mondjuk műszaki területre szeretett volna menni, vagy egészen más helyre, vagy művész szeretett volna lenni, és közben meg rákényszerítették, hogy lelkész legyen. No, én ebből kiindulva minden nehézséget elmondtam a fiamnak. Mi megéltük azt, hogy sokszor a saját pénzünkből kellett a gyülekezetnek adni, hogy festetni tudjunk, vagy ilyenek. Azért tudtunk adni, mert a férjem tolmácsolt börtönbe, meg különböző helyeken. Aránylag kevesen beszélték akkor még a hollandot a rendszerváltás körül, és a rendőrség számon tartotta, és elvitte ezekre az alkalmakra, és így volt plusz pénzünk. Vagy az Evett könyvnek a 365 történetét a férjem és a lányom fordította hollandból magyarra, és ezek voltak a plusz jövedelmek, mert nem tudott eltartani egy gyülekezet bennünket. Vagy hogy volt egy olyan gyülekezeti tagunk, aki a tizedével támogatott a rendszeresen, és az egyetemistákat úgy tudtuk elengedni minden héten megfelelő mennyiségi élelmiszerrel, meg vonatjeggyel, meg egyébbel, hogy az nem kimondottan a lelkészi fizetésből volt, hiszen mi ketten voltunk egy álláson itt. És ezeket elmondtam neki, és nem ez volt a szempont nála. Nagyon nem szeretünk róla beszélni, de ennyi idő után most már elmondjuk. Valahol valaki nem szerette azt a kegyességi irányzatot, ami abban nyilvánult meg, hogy a teológián, ha baj volt, akkor akár éjjel 11 órakor a kézilabda pályán kiültek 8-10 és együtt imádkoztak. És azt mondták, hogy ez különszködés. Megbélyegezték, és ezt nagyon nehezen viselte, tehát az egyház politikával nem tudott abban az időben azonosulni. Mi abban reménykedtünk, hogy ha kimegy is, majd regenerálódik és visszajön, mert a hazaszeretetünk, a lokálpatriotizmus és az Isten szeretete együtt azt mutatja, hogy ide helyezett bennünket az Úr. Ő ott is tulajdonképpen áldott szolgálatokat végez, nagyon jó dolguk van. Könnyebb Írországban lelkésznek lenni, még magyar származásúnak is, mint Magyarországon. Mert csak azt kell csinálni, amit tanult, és amire szerződést kötött. Neki nem kell mindenféle projekteket levezetni. Neki nem kell egyszerre cserkészvezetőnek, és nem tudom én mi mindennek is lenni, mert arra megvannak az emberek. Kántortól kezdve ugye nálunk mindent is csinál a lelkész. Azt mondjuk, hogy egy személyi vezetés, mert rá van kényszerülve, mert anyagilag nem úgy állnak a gyülekezeteink, és nem így szocializálódtunk. És igen, megkérdezte ugyanilyen nyíltan a szomszédunk, hogy hogy éljük mi ezt meg. Azt mondtam, hogy belenyugodva az akaratukba, de síró lélekkel.
2: Amikor Írországba költözött a fiúk, akkor sejtették, hogy nem lesz szentes felsőpárti lelkész, vagy magyarországi lelkész belőle, vagy akkor még megvolt ez a gondolat, hogy akár haza is jöhet. Meg nyilván még most is hazajöhet, nyilván, csak kérdezem.
4: Amikor kiment, akkor még nem is végezhetett lelkészi szolgálatot. Fizikai munkákat végzett, és utána különbözetet tett az ír egyház történetből, meg egyházjogból, meg néhány dologból, tehát 2 évig ott teológiára kellett járni. Mi azt gondoltuk, és valahol a beszélgetésünk is erről szólt, hogy szeretnék anyagilag megalapozni magukat, hogy ne legyenek ilyen kiszolgáltatott helyzetben, amikor hazajönnek. Hogy legyen egy saját lakásuk például, ezt nagyon érzem a mostani fiataloknál, hogy az ő intim szférájukba nem fér bele a parókia lét. Az, hogy 24 órán keresztül akármikor becsöngethetnek, fölhívhatják, rendelkezésre állnak, és ők meg is élték azt, hogy az édesapjuk, mivel kellett, hogy menjen tolmácsolni, éjjel 11:30-kor csöngetett be a rendőrség, hogy most fogtak el egy kábítószer rakománnyal tele, nem tudom én mit a határnál, és üljön be a kocsiba, és viszik. De volt olyan is, amikor erdélyi menekültek.
3: Akkor villogó autóval jönnek, értem, és úgy visznek Szegedre.
4: És volt olyan erdélyi menekült, aki nem tudta feldolgozni, ez még a Ceausescu váltáskor volt, hogy szétszakítva él a családja, és nem tudja áthozni rendesen, meg talán nem is akart jönni a felesége, és öngyilkossági szándékkal fölment a padlásra. És akkor a hozzátartozók, akik együtt laktak vele, azok jöttek, és szintén éjszaka becsüngettek, és kérték Andrást, hogy csak egyedül vele akar ez az ember szóba állni. Tehát rettentes dolgokat éltek meg, megláttak. Nem az, hogy nem akarják csinálni, hanem nem ebben a formában akarják csinálni. És ezt nem csak a saját gyerekeimtől, hanem sok valakitől hallom, hogy az jobb, hogyha van egy saját kis fészkük, ahova elhúzódnak, és van egy iroda, amiben megbejárnak, és rendelkezésre állnak, de nem 0-24-ben.
2: Még erről a 40 évről szeretnék kérdezni. Többen emlegették, és ez Erzsike néninek a gondolataira fog reflektálni, a fiatal ifis éveket, táborokat, mint jó emléket. Egy mátraházi tábort említett egy fiatalember.
4: 30 éven keresztül.
2: Na, 30 évig jártak Mátraházára?
4: Igen, én teljesen megdöbbentem, mert amikor kialakult az a jó forgatókönyv, amivel egy tábor pörgős, élvezetes, kimerítő, és úgy jönnek az, hogy teljesen kipurcantak, de rengeteg élményük van, akkor érdemes volt csinálni. És a mátraházi táborok akkor alakultak ki egészen jóra, amikor a cserkész pedagógiát is megtanultam, és bele is vittem ezekbe a táborokba, tehát az alapja az egésznek az esti evangelizáció volt. Amikor már az ifi zenekar ott volt, akkor rengeteg éneklés, legalább egy óra hossza minden este. Napközben pedig feszesen beosztott program, de nem kényszer, hanem hogy olyan, amire mindig vágytak, és jaj, csináljuk, csináljuk. Egészen odáig odafigyeltem rájuk, hogyha megmásztuk a kékest, hazajöttünk, és kiabálás, vagy rohangás, vagy vitatkozás volt, akkor rögtön beiktattunk egy színkereső játékot, ami úgy kipurcantja az embert, hogy nocsak. Megcsinálták, nem tiltakoztak ellene, mert azt is élvezték. Este néptánc, sok minden más, éjszakai bátorságpróbától kezdve, éjszakai túrán át, erdőbe olyan keretmesével, bibliai történetek, ami egy életre nyomot hagyott bennük, felhasználva hozzá a felnőtteket, hogy a gyerekeknek jó élményük legyen. Azt jelentette, hogy úgy indult ez, hogy a konfirmandusoknak nem ért véget a konfirmáció azzal, hogy megáldottuk őket, és megkapták az emléklapot, meg a Bibliát, hanem egy hetet mindenkinek biztosítottunk, tehát akinek nem volt rá pénze, annak is, hogy összeadta a gyülekezet, megpályáztam, valami mindig volt, hogy de ott tudjon lenni. És ugye következő évben is mindig a konfirmandusokat hívtuk, plusz az előző évben konfirmáltakat úgy vontuk be, hogy ők már patronálják, mentorálják a kicsiket. Így alakult ki a nagyon jó ifjúsági közösség, mert odafigyeltek egymásra. Összerázódtak, és aztán rájöttek a felnőttek, hogy a gyerekek nagyon jól érzik magukat, és kíváncsiak voltak rá, hogy mi van, jöhetnek, akkor ők is jöttek, nekik is meg kellett teremteni. Tehát utána már úgy alakítottuk, hogy szinte három generáció, hogy egy idősebb csapat, akik külön csak már beszélgetős, meg ilyen-olyan segítség, meg imaháttér, egy aktív fiatal gárda, akikből már a túravezetők, meg a programvezetők, meg játékvezetők vannak, és a gyerekek, akiknek ezt az egészet csináljuk. Úgyhogy tulajdonképpen a mi gyülekezetünk megtöltötte mindig egy hétre a mátrázi üdülőt, és amin én megdöbbentem, hogy a felnőttek ebben mennyire jól érezték magukat, az azt jelentett, hogy volt olyan felnőtt, aki már 11-ére jött, és akkor mondtam, hogy már bocsánat, dolgozik. Egy hét szabadságot kivesz erre, és 11-ére csináljuk ugyanazt végig. És azt mondták, hogy dehogy, hát nem ugyanaz. Mert más a tábortűzi program, más a néptánc, más a filmvetítés, és mások a jelenlévők. Igen, amikor ezekre kell gondolnunk, akkor mindig felvidul az ember szíve, hogy én is kimerültem, mert ezt mind kézbe tartani, meg odafigyelni, meg koordinálni, de valahol vágytam is rá, mert olyan jó volt. Így együtt lenni.
2: Ebből a kis riportból is látszik, hogy maradandó emlék maradt, legalább ebben az egy fiatalemberben, valószínűleg többen is, de most itt őt hallhattuk itt a műsorban. Nem tudom, hogy szoktak ilyet nyugdíjba vonuló lelkészek tenni, vagy nem, de kérdezem, ilyen számvetés számokban, hogy hány fiatal ment át a kezükön, konfirmandus, keresztelő, temetés, házasságkötés, valami ilyesmit csináltak, és ha most nem is szám szerint pontosan, de nagyságrendileg esetleg megosztható?
4: Igen, ez amikor a tulajdonképpen valóságos búcsú Isten tisztelet, az december 28-án volt, mert 30-án töltöttem be a 70 évet, és akkor utána már nyugdíjas vagyok, akkor megnéztem és végig is számoltam. Közel 3000 volt a megkeresztelés, kereszteltek a számom. 1500 volt az eltemetetteknek, vagy a búcsúztatottaknak a száma. Ez azért érdekes, mert mindenki, amikor a statisztikát néz, hogy ó, hát mennyivel több. Nem jó ez a statisztika, hogy mennyivel több a keresztelés, mennyivel kevesebb a temetés, hiszen pontosan azt mutatja, hogy egy csomó református embert már nem egyházi temetéssel búcsúztatnak el. Most nem tudom megmondani a konfirmandusoknak, de az olyan 7-800 körül volt, úgy emlékszem, mert volt volt idő, amikor az egyházi iskolában, a katolikus egyházi iskolában a református hitoktatást én végeztem 1-től 8-ig, és azok a gyerekek megmaradtak. Úgy is, mint hittanosok, úgy is, mint konfirmandusok, mert ugye akkorára szoktak kiszállni, elegük van a hitoktatásból, és megmaradtak, mint ifisek. Ezért volt az, hogy a zsinaton sokszor elmondtam, hogy valamit rosszul csinálunk, amikor az egyházi iskolákból kirepülnek a diákok, és örülnek, hogy többet nem kell jönni. És hogy nem munkahelyként kell tekinteni a hitoktatónak arra, hogy ő hitoktató, hanem szolgálati lehetőségnek, missziós lehetőségnek. És hogyha ez van benne, és ezt megérzik a gyerekek, vagy a fiatalok, akkor nem hiába való a ti munkátok az Úrban.
1: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel. Maradjanak az Európa Rádióval.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
5: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. 3 korábban már bejelentett törvénymódosító javaslatot nyújtott be a kormány az országgyűlésnek. Az egészségügyi csomag célja a megugrott, veleszületett szifiliszes esetszámok visszaszorítása. Ennek érdekében biztosítanák, hogy a várandós gondozást végzők az EEST-n belül közvetlenül láthassák a fertőzési adatokat, akkor is, ha a szűrés máshol történt. Az oktatási módosítás helyreállítja a pedagógusok szabad sztrájkjogát, és szélesíti az iskolaigazgatók jogköreit a tankerületekkel szemben. Emellett eltörli azt a kötelezettséget, amely szerint szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A rendészeti csomag a párhuzamosságok megszüntetését célozza. Október 1-jével beolvad az általános rendőrségbe a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is, így a védelmi feladatokat a jövőben egyetlen egységes szerv látja majd el rendőri kötelékben. Teljes körű tisztújítást és az önálló párt politizáláshoz való visszatérést sürgeti a KDNP országos választmányának készült vitaanyag. A távirati iroda birtokába került dokumentum szerint a tagság komoly kritikával illeti a pártszövetségen belüli viszonyokat, és úgy látja, a krízisből való kibontakozásra akkor van esély, ha a párt a hibák feltárása után ismét önálló erőként jelenik meg a politikai életben. A belső elemzés szerint a legutóbbi kampányban a KDNP láthatatlanná vált, elhallgatta a korrupciót, és nem reagált a változást sürgető társadalmi igényekre. A megújulás jegyében új arcokat és önálló választási üzeneteket akarnak felmutatni a jövőben. A párttagok augusztus közepéig tehetnek javaslatokat a vitairathoz, a teljes tisztújítás időpontját pedig a hónap végén tűzhetik ki. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
0: Az időjárásról.
5: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az észak-nyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeivel, akik 40 évet szolgáltak a közösségben, és ha Gilice András felmenőit is beszámítjuk, akkor a Gilice család összesen 101 évig volt lelkész a Szentes Felsőpárti Gyülekezetben. Most tehát Gilice Andrásné Erzsébettel és Gilice Andrással beszélgetünk.
2: Örülök, hogy csak most jutott eszembe a beszélgetésben, mert nem szeretem, hogyha egy gyülekezetnél alapvetően erre fókuszálunk, hogy a tégla és a malter az hogyan volt jelen, vagy van jelen a közösségben. És érdekes, amit Erzsike néni mondott, hogy mennyi feladata van egy lelkésznek, hogy még ezeket is a lelkésznek kell intézni, hogy akkor ki lesz a felújító, honnan lesz rá pénz, beengedni a munkást, vagy. De hogy ha így visszanéznek a 40 év feladataira, akkor abban mennyire volt ilyen építés, felújítás, beszerzés, azzal, hogy lehetett megküzdeni, renoválás, nem tudom, bármilyen orgona, harang, templomtorony, bármilyen, ami szóba jött. Mutogatnak egymásra a házaspár tagja, hogy ki beszél. Ez nagyon beszédes szerintem már önmagában.
3: Hát sok feladatunk volt, ez tény is való, de mindig azt határozta meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy mielőtt tornyot építesz, ülj le, és tégy számvetést. És én sohasem szerettem azt, hogy kiszolgáltatott állapotban legyünk. Mindig és mindent is megbeszéltem a gyülekezettel, és szerettem volna, ha az ő igényük az, hogy rendezett környezet, rendezett templom, rendezett parókia, és rendezett gyülekezeti viszonyok. Igen, a Hegedűs püspök úr mondta azt, hogy állványozó egyházzá lettünk. Ha először a lelkiépítkezés van, könnyebb állványozni. Mert nem vagyunk kiszolgáltatva sem társadalmi, sem pénzügyi, sem egyéb helyzeteknek. Soha sem vettünk fel hitelt, vagy ilyeneket, mert én úgy gondolom, hogy amit Isten elkészít, arra meg fogja adni az anyagi hátteret is. Igen, 100 éves volt 2014-ben a templomunk, és akkor arra csináltunk egy pályázatot, de rengeteg mindent vállalt tégla jegyformájában a gyülekezet is, mert sok olyan dolog volt, ami nem fért bele a pályázatba. Egy kis regionális pályázat volt csak, de rengeteg megjavítani való dolog volt, meg

0: újítani való, különösen, hogy ezzel ott a 100 év alatt salétromosodni kezdett a templom alulról, el kellett fűrészelni, és így tovább. Az, hogy most ilyen szép állapotban látta a templomot, az azért van, mert az ősszel még azokat a helyeket kijavítottam, ami beázás, meg egyéb ilyen foltok voltak, hogy tényleg jó legyen a templomba bent lenni. És hogy nem azt nézeget, hogy na most lehullik ott a vakolat, vagy nem, amíg itt ülök, hanem oda tud figyelni az igére, az ige hirdetésre, hogy jobban jelen tud lenni az igei alkalmon. A parókiát annak idején saját kezüleg fejeztük be a szigetelését. Ez azt jelentette, hogy elkezdtük egy vállalkozóval, hogy elfűrészelték, mert az is salétromos volt. Igen, de bejött akkor az áfás rendszer, és a bácsi azt mondta, hogy na, én nem váltom ki a vállalkozást, és háromnegyed részénél abba hagyta az elfűrészelést. Volt egy kollégánk, aki abban segített, hogy elmagyarázta, hogy vidia élet, hogyan kell azt a hosszú lapfűrészre rátenni. Egyik oldalon a férjem, a másik oldalon én is, és ezt végigfűrészeltük. És megtanultuk a bácsitól, hogy hogyan kell a PVC lapokat betenni a fűrész nyoma után, és az tényleg tökéletesen sikerült, nem ment tovább a nedvesség. Aztán a gyülekezet, amikor látta, hogy mennyi mindent mi magunk csinálunk, akkor úgy lassan beszivárogtak. Nem ismertük őket, hát akkor jöttünk haza, hogy kikeket lehet megszólítani, az apósom pedig nyugdíjasként Szegedre került be a Calvin térre, Bata Tibor akkor ment egy évre ösztöndíjra Amerikába, és hát ő sem nagyon tudott segíteni. De aztán a végére már voltunk, vagy 20-30-an, az egyik az emésztőtársa, a másik az ablakot festett, a másik valami más, és egy év alatt fel tudtuk újítani a parókiát. Továbbra is azt mondom, hogy én nem ragaszkodtam ahhoz, hogy luxus parókia legyen, hanem azt gondoltam, hogy a lelképítkezés fontosabb. Azzal, hogy tiszta és megőrzött a parókia, azzal is lehet üzenni az embereknek, és azzal is lehet őket tanítani. Most már más generáció van, másként lehet pénzt szerezni, de megmondom őszintén, hogy amire büszke vagyok, az, hogy amikor a bölcsődét építettük, és nagyon nehéz időszak jött, mert pont akkor lett a Covid. És mindenki emlékszik rá, hogy a Covid alatt az építőanyagok ára csillagos égig ment, a munkadíj is, meg minden, és mindenki itt kárált, hogy nem fogjuk tudni a pályázati pénzből megcsináltatni. Akkorára már olyan kapcsolati tőkénk volt a gyülekezeten keresztül, a gyülekezeti tagokkal, hogy például az egyik ifisem alvállalkozó volt ennél az építkezésnél. És őszintén megkérdeztem tőle, hogy mondd, hogy fogsz ebből kijönni? Hát tudom, hogy sokszorosára emelkedtek az árak. Azt mondta nekem, hogy Erzsiken mi sírva, de dicsérem az Urat, áldom az Urat. És ez nekem annyira jól esett, mert ez azt jelentette, hogy tudja, hogy kinek teszi, tudja, hogy Isten is tud róla, és mindent is megtettünk, hogy amit csak lehet, odaadjunk. És amire azt mondtam, hogy büszke vagyok, az, senkinek egy fillért vissza nem csurgattunk. Senki nem ért úgy oda hozzá, mert tudták, hogy nem olyan vagyok, hogy ha ezt így, meg úgy, meg amúgy, meg papír nélkül, meg nem. És annyira jó kapcsolatunk alakult ki a vállalkozókkal, hogy nem volt körbetartozás a kivitelezővel, hogy egyik nap megkaptam a számlát, lehívtam ez az amaz, és ott volt időbe a számláján a pénz, és nem hiszem, hogy muszáj mindig kiskapukat keresni, hanem amikor, és ez így van, 3 évig imádkoztunk azért, hogy ez a szolgálati lehetőség meglegyen, akkor azt Isten készített elő, ő adta hozzávalót. Most még harcolni kell, hogy és teljesen olyan legyen a működés is, mint ami Krisztusra mutat, de amikor az egyik internetes felületen kérdezgették az előző beiratkozási évben, hogy melyik bölcsődét javasoljátok, melyiket válasszuk, mert nincs ismeretünk, akkor én, amikor megnéztem, 15 véleményből 12 a mi bölcsődénket ajánlotta. Tehát az építkezésnél is, meg a folytatásnál is hiszem, hogy minden Isten kezébe van.
1: A jövőről szeretnék még kérdezni. És leginkább azért, mert nekem az a tapasztalatom, hogy sok lelkész nem vállalja, hogy ott marad, ahol sokáig szolgált. Hogyan tekintenek a következő éveikre a gyülekezetben? Járnak az alkalmakra és beülnek a templomba, mint egy a gyülekezeti tagok közül, vagy ha kell, akkor esetleg vállalnak szolgálatot, ha megkérik rá helyettesíteni, mert éppen szabadságon lesz az új lelkész, vagy inkább tudatosan azt mondják, hogy én most már egy gyülekezeti tag vagyok. Hogy tekintenek erre előre?
2: Hát maradtunk, hogyha nekem kell válaszolni, maradtunk szentesen. A gyülekezettel tartjuk a kapcsolatot. Tulajdonképpen ez az idei év úgy indult, hogy most már mind a ketten nyugdíjasok vagyunk, és a helyettes lelkipásztor, aki most esperes helyettes, és úgy nyilatkozott, hogy tulajdonképpen minden ugyanúgy megy tovább, egészen addig, amíg az új lelkész meg nem jön. Mi a magunkra eső részt így vállaltuk föl. A felelősségünk a gyülekezetért megmaradt, mert a lelkész levizsgázik az a külső forma szerint, de az Istentől eljött lelkész az egész életében lelkész marad. Tehát ha az Úristen úgy adja az egészségünkkel, hogy tudunk mozdulni, akkor mindent, amit kérnek vagy elfogadnak tőlünk, azt vállaljuk és visszük tovább. De maradunk felső párti gyülekezet tagjai, attól függetlenül, hogy a városon belül a gyülekezeti határok hogyan élnek, a törvénykönyv szerint megvan a lehetősége. A város egyik részéből elkötöző lelkésznek megvan a joga, hogy nem csak lelkésznek, minden egyháztagnak, hogyha költözik, hogy a korábbi gyülekezetéhez tartozást vállalja.
1: Most arra utal, hogy egyébként a nagy templomi utcában laknak, most ide tartozó utcában?
2: Igen, így van, ez jelen pillanatban nagy templomhoz tartozó terület, az teljesen mindegy már ebből a szempontból, hogy amikor a három gyülekezetből két gyülekezetet csináltak, akkor volt egyeztetés, vagy nem volt. Nem volt egyeztetés, ez egy elhibázott döntés volt.
1: Ezt a történetet most nem fogjuk kifejteni. Erzsike néni, hogy tekint a jövőre, van-e helyük például? Ez is érdekes kérdés, hogy hol ülnek a templomban? Hát aki eddig a szószéknél, meg az úrasztalánál volt, az most hol találja meg a helyét? Van-e már kinézett hely, és ha kell, fölmegy a szószékre, hogyha megkéri rá az utódja?
0: Sok üres hely van sajnos, úgyhogy én bárhol otthon érzem benne magam. Ha megkérnek, igen, most pillanatnyilag egészségügyi gátjai vannak ennek, mert nem bírok egy óra hosszát, vagy még fél órát sem egyfolytában állni. Viszont én elég sok missziós szervezetnek voltam a tagja megvezetője. Éppen most szombaton történt a kerületi nőszövetségi titkári minőségem után más valakit választottak, de ez azt jelenti, hogy a nőszövetségi munkában továbbra is szeretnék tevőlegesen ott lenni, ameddig engedik vagy igénylik ugyanezt a munkát a gyülekezetben is szívesen végzem. Nagyon sok olyan gyülekezettel meg határon kívüli szervezettel van kapcsolatunk, ahol már a múlt héten is megkértek, hogy akkor augusztustól segíteni kellene egy-egy szolgálattal, mondtam, hogy hát most még nem, de amikor majd megerősödök a műtét után, akkor reménység szerint természetesen.
1: A nagy tiszteletű úr idehozta a körünkbe azt a kiadványt, amiről már beszélgettünk, amiben, ha jól emlékszem, körülbelül 30 embernek a visszaemlékezése, gondolatai szerepelnek a lelkészházas párról, meg rengeteg jó és emlékdús fénykép, és én csak itt belelapoztam, és csak egy-két gondolatot szeretnék belőle felolvasni a hallgatóknak, aztán utána itt közösen belelapozunk, és akkor esetleg egy-két képről mesélnek még a lelkészek. Azt írja, nem tudom, illik-e névvel, inkább nem névvel olvasom, mert nem úgy írta ez, aki írta, hogy ebből média reprezentáció legyen, úgyhogy csak a történetet olvasom. Ezer dolog eszembe jut, de valamiért első között az, amikor Erzsike néni elkért engem bioszóráról, hogy hittan tartsak a kicsiknek. Én ötödik osztályos lehettem, a kicsik talán másodikosak. Őrült menőnek éreztem magam, pedig igazából Erzsike néni volt a menő, hogy rám bízott egy ilyen feladatot. Bizalma töretlen volt később is, amiért nem lehetek elég hálás. Emlékszik erre a történetre? Miért kellett bevonni ezt a hölgyet a hittanoktatásba?
0: Valami miatt gyorsan el kellett mennem, de nem úgy, hogy egész órára, csak egy kis részére, és az igazgató úrral megbeszéltem, hogy nem szeretném, hogyha ott maradnának katolikus órán a református gyerekek, viszont tudok egy olyan nagyobb gyereket, akinek, hogyha elmondom, hogy melyik bibliai történetet mondja, elmesélje el, meg mit beszéljen a gyerekeke, vagy hogyan foglalkoztassa őket, 5 perc alatt kész velem, mert ismeri a történetet, mert egy talpra esett kislány. És tetszik, ahogy megfogalmazta, igazából nem tudtam sohasem, hogy ő ezt menőnek tartotta, de később is olyan valaki lett belőle, aki nagyon felelősségteljesen, nagyon nehéz feladatokkal is megbízható volt.
1: És akkor, hogy itt lapozzuk a könyvet, akkor szembe jött egy esküvői fotó, amin felderült vagy mosolyt láttam az arcán Erzsike néninek, mi jutott eszébe?
0: Ők tavaly nyáron kötöttek házasságot, úgyhogy a fiatalember mérnöknek tanul, még talán nem is végzett, Győrbe kerültek el innen Szentesről, és például ez a fiatalember egyszer ilyen 6., 7. lehetett, elesett télen, és eltörte a lábát. Viszont nagyon messze laktak az iskolától, és nem volt buszközlekedéssel, családnak nem volt autója, és én azt gondoltam, hogy 6 hét, amíg a gipsz a lábán, amíg gyógyul, az nagyon sok kiesés az iskolában, és felajánlottam az édesanyjának, hogy én minden reggel, akkor is, amikor nem tartok órát abban az iskolában, elviszem az iskolába, és délben, amikor befejezte, akkor hazaviszem. Az elején nem fogadta kitörő örömmel, mert azt hitte, hogy mekkora szabadsága lesz most, nem kell iskolába járni. Utána pedig, amikor már felnőtt volt, akkor mondta, hogy de most már az áldozatot is látja benne, meg azt a felelősségteljes szeretetet, hogy ne maradjon ki, és hogy nagyon nehéz lett volna akkor pótolnia. Később egy másik lánynak is volt hasonló története, és egyszer csak azt látom, hogy az édesanyja tolja kerékpáron, a havas úton, télen a középiskolában. Hát ott is ugyanezt megtettem, és azt mondták, hogy ha én valamit egyszer észreveszek, abból nem lehet kibújni, de mindig megkérdeztem, hogy zavarja-e ez őket. Én úgy gondolom, hogy aki tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tudtam, és örülök, hogy a végén ők is belátták, hogy ez szeretetből volt.
1: Odaadom a könyvet, és akkor megteszi, hogy belelapoz, és akkor valamelyik képről, amiről önnek is eszébe jut egy jó történet, egy kedves emlék, akkor arról mesél nekünk?
2: Olyan rengeteg van, hogy nehéz választani. Csoportkép a templom előtt, csoportkép a legutóbbi táborozásunkról, idősek otthonába tartott karácsony ünnepségen szereplő gyülekezeti csoport, énekeltünk és műsort vittünk. Udvaron közös ételkészítés volt, amikor kiosztásra került sor. Ezek templomi belső felvételek, ezek pedig mátraházi csoportképek. Részben egyentrikót készítettünk évről évre. Ez a mosolygó hölgy itt a templom belsejébe, a feleségem egy esküvő előtt úgy után készült, úgy van földíszítve a templom. Gyerekekkel határba ismerkedünk aratás után, hogy néz ki a gépek után a határ, és ez egy régi emlékre megy vissza, amikor nyári tábor kivételesen még korábban, mint Mátraháza, de a hegyek között volt alföldi gyerekeknek, és azt vettük észre, hogy nem ismerik a növényeket, se az erdejesebb egyényeket, és növényhatárzót, bogárhatárzót, egyebeket kellett beszerezni, hogy amikkel találkozunk, azokkal megismertessük őket.
1: Teremtett világ csodáira.
2: Igen. Cserkész táborozási emlékek.
1: A cserkészet az kinek volt fontosabb? Erzsike néninek?
2: Én 23 hónapig katona voltam, mert a teológia második hónapjában hívtak be katonának, és 23 hónap elteltével mehettem vissza Debrecenbe tanulni, úgyhogy én azt mondtam, hogy nem öltözök be, rajtam kívül a család minden tagja volt cserkész.
1: És megértő volt a család?
2: Megértették, igen. Hát sok mindenben tudtam majd azért én is tábori élet dolgaiban, főszerelésben segíteni. És hát a egyházközségnek akkor, mint a fenntartó testület elnökségének tagja, is tudtam segíteni nekik. Hálát adok az én Istennek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért. Készült a bejegyzés a 70, 40, illetve 100 esztendő, 101 esztendő szolgálatokra visszaemlékező kötet nyitó oldalára.
1: És amikor megkapta ezt a kiadványt, akkor milyen érzések voltak? Mert megható, hogy ennyien szeretik önöket?
2: Nagyon szép becsomagolt könyv volt, tehát amikor megkaptuk, akkor még nem tudtuk, hogy mi mennyi örömteli dolog van benne. És minthogyha tényleg ez lett volna, hogy emlékszünk rátok, és amikor mi kinyitjuk, akkor egy-egy ilyen visszaemlékezést olvastunk, hogy kinek mit jelent a közös gyülekezeti időtartam.
3: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gilice Andrásné Erzsébetet és Gilice Andrást, a Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet nyugalmazott lelkészeit hallották.
4: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
3: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
4: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja szerdán délelőtt 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, II. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!
4: Reklámot hallottak. 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
6: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Gyökeres szemléletváltás nélkül a végnapjait éli a magyar mezőgazdaság, közölte budapesti tájékoztatóján Deutsch Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. A politikus szerint a legfőbb feladat a vízmegtartás jelentős növelése, valamint a mezőgazdálkodás melletti elkötelezettség állami elismerése lenne. Felvetette, hogy a kormány gépekkel, tenyészállatokkal és járulékkedvezményekkel is támogathatná a termelőket a talpon maradás érdekében. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a gazdálkodók, különösen a kisebb családi és egyéni vállalkozások évek óta a túlélésért küzdenek az aszály, az emelkedő költségek és az alacsony felvásárlási árak miatt, így sokan végleg felhagynak a tevékenységükkel. Deutsch Dávid aggodalmát fejezte ki, amiatt is, hogy a kormányoldal csökkenteni kívánja a sarkalatos, vagyis kétharmados törvények számát. Magyarországon a megrendelések a V4 többi államában a kapacitás hiánya akadályozza az építőipart. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az EVOSZ szerint hazánkban a jövő év hozhat javulást az uniós forrásokkal. Lengyelországban a helyreállítási alapok fűtik a piacot, így ott csak nem 4%-os éves bővülés várható a következő időszakban. Csehországban a korábbi rekordok után a kritikus munkaerő és géphiánya gond. A cégek kihasználtsága 95%-ot közelíti. Szlovákiában az ágazat szinte csak az uniós pénzektől függ, így a források kifutásával komoly beruházási űr keletkezhet a piacon. A szakszövetség kiemelte, a régióban a digitalizáció, a folyamatok iparosítása és az előregyártás jelentheti a sikeres túlélés kulcsát. Javaslatot dolgozott ki a külföldiek foglalkoztatására a májusban alakult szakmai kerekasztal. A 25 HR bevándorlás és jogi szakértőt tömörítő csoport indítványát több minisztériumnak is megküldte a transzparens működés érdekében. Közleményükben kiemelték, a magas hozzáadott értékű munkahelyek megtartásához nélkülözhetetlen a harmadik országbeli magasan képzett munkavállalók alkalmazása. Rámutattak, hogy a 2024-ben bevezetett többször módosított szabályozás bizonytalanságot okoz a piacon, és rontja az ország versenyképességét. A szakértők nem általános nyitást, hanem kontrollált korrekciót javasolnak, amely biztosítja a magyar és az európai gazdasági térségbeli munkaerő elsőbségét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki a Magyar Villamos Művek az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Energetikai Holding vezetését a több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember veszi át. A miniszter az új cégvezetőtől átlátható költséghatékony munkát, az ellátásbiztonság erősítését és a tiszta energiára való átállás támogatását várja el. A kinevezéssel egy időben Kapitány István keddi hatállyal felmentette tisztségéből Mátrai Károly korábbi vezérigazgatót. A döntés értelmében távozik a társaság igazgatóságának eddigi elnöke, Cepek Gábor is az energetikai vállalat éléről. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, azaz a köti vízik szerint a kánikulában visszatérő jelenséget egy hazai vízi atka faj okozza. Az élősködő átfúrja a kagyló köpenyét, a sérülésen át fellépő bakteriális fertőzéssel szemben pedig az amuri fajta nem immunis. A 60-as években a Távol-Keletről véletlenül behurcolt, agresszíven terjedő puha testű, akár 30 cm-re is megnőhet. A tetemeket a harcsák fogyasztják el, a szakemberek szerint a pusztulás nem veszélyezteti a Tiszató őshonos kagylóállományát.
4: Az időjárásról.
6: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
4: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztőriporter vagyok. Magazin műsorunkban a Miskolci Galériába látogatunk, ahol a 18. élő népművészet országos kiállítása nyílt meg, amely az észak-magyarországi régió és felvidék alkotóinak munkáit mutatja be. Az eseményen észak-magyarországi felvidéki kárpátaljai alkotók egyaránt részt vettek, gyönyörű munkákat láthatunk. A tárlatot Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg.
2: A Hagyományok Háza ezt az országos tárlatot kíséri figyelemmel, hát itt Észak-Magyarország és felvidék jelent meg nagyon szép számban, nagyon szép művekkel, és hát itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen a határ az csak a térképeken létezik, mert mi együtt vagyunk tájegységileg is.
3: Ez így van, és hát azt gondolom, a népművészet pontosan az érdekességet mutatja be számunkra, hogy egyrésztről lokálisan nagyon gazdag, eltérő, különböző hagyományok vannak, de mégis, hogyha az kutatás szempontjából nézzük, és az egész Kárpát-medencét egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában a terület az nagyon-nagyon sok szempontból összefügg. És szerintem ez az egész ilyen furcsa ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy területileg, akár lokális egy-egy közösségnél, hogyha nézzük a népművészeti alkotásokat, felfedezhetjük az egyediséget, de mégis egyébként a Kárpát-medence területén ezek az összefüggések megvannak. Ez ellentmondásnak tűnik, de azt gondolom, a népművészetnek a legszebb része.
2: Tulajdonképpen a népművészet az, ami a hagyományok és az identitás őrzésében nagyon fontos. Hogy jelenik meg ez a Hagyományok Háza működésében?
3: Nos, a Hagyományok Háza működésében azt kell látni, hogy képzeljük csak el, hogy egy olyan intézményről beszélünk, egyrészt kiemelt kulturális intézményként közel 250 ember dolgozik, tehát egy hatalmas rendszerről beszélünk, van egy hatalmas művészeti része, például itt van nálunk dolgozik a Magyar Állami Népi Együttes. Nagyon sokan ismerhetik különböző nagyobb előadásaikon keresztül, hatalmas képzésrendszereket viszünk, tehát a képzéseknél népi kézművesség, népzene, néptánc, élőszavas népmesemondás. Ezen kívül viszünk egy nagy minősítő rendszert, amiket itt látnak azokat a tárgyakat, azt általában az a fajta zsűri rendszer, szempontrendszer szerint működtetjük, amit a Hagyományok Háza dolgoz ki, időről időre megújít, az ott lévő szakembereken keresztül válogatjuk ki a tárgyakat, tehát ezt a rendszert is viszi, és ezen kívül egy nagyon nagy kutatást is, kutatóközpontként is működik, például a népművészeti jelentés, ami online mindenki számára elérhető a Hagyományok Háza honlapján, ahol a népi kézművességről közel 500 oldalas kötetet jelentettünk meg, ahol mutatjuk az egész területet, a kihívásait, a problémáit, az eredményeit, mindent ilyen értelemben láthatunk benne.
2: Lehet még gyűjteni?
3: A gyűjtések ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát egyrésztről, hogyha a klasszikus néprajzos elveket nézzünk, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy azok a fajta paraszti közösségek, akik ilyen értelemben a hagyományt egymásnak családon belül, vagy a közösség egymásnak adta át, ez ilyen értelemben megváltozott nagyon. Ez már valójában a 60-as évektől, a kolhozosítástól kezdve mondhatjuk, hogy ez a változás bekövetkezett, és egyre inkább ezek a tudások az intézményekbe tevődtek át. Tehát azt kell tudni, hogy a gyűjtések, a kutatók, amikor ezeket a különböző közösségekhez lementek, és az ott lévő hagyományokat rögzítették, azok utána archívumokba, könyvtárakba kerültek, és a Hagyományok Házának pont az a dolga, hogy pont ez egyik legfontosabb küldetése, hogy nem csak ezeket a könyvtárakba őrizzük, hanem hogyan lehet ezt a mindennapoknak a részévé tenni. És ilyen értelemben az intézmények, a civil egyesületek, az adott esetben a közművelődési központok, ezek mind-mind azok az iskolák, az iskolarendszerünk, ezek mind-mind azok a helyszínek, ahol valójában ezeket a hagyományokat tovább tudjuk adni.
2: Itt ez a kiállítás megy tovább, legalábbis a legjobbak, és ez is egy nagy szó, hogy a gyönyörű Néprajzi Múzeumba.
3: Így van, ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy alapvetően alulról építkezik fölfele ez az országos népművészeti kiállítás, az élő népművészet, melynek ez a neve, és a Néprajzi Múzeumban lesz október 29-én a megnyitója, ahol valóban az van, hogy az összes régiós ilyen típusú bemutató, amely teljes Kárpát-medencében valósul meg, a legjobbak fognak aztán felkerülni a Néprajzi Múzeumba, ahol egészen októbertől 2027 áprilisáig fogja tudni megtekinteni a kedves látogatók.

0: Kis István Heves megyéből érkezett, ami rögtön beugrott az ön neve alapján, az nekem Kisgyőr.
1: Igen, valóban Kisgyőrben most már 6. éve ott vagyunk folyamatosan. Én magam is, és alkotótársaim is az Egyesületből. Általában 4-5-en szoktunk ott lenni, tehát az idén is készülünk Kisgyőrben.
0: Mert hogy ön fafaragó és szobrász, és itt többször kijött a díjátadáson is, hiszen az Egyesületét képviselte, saját érmet vagy emléket is átvett. Meséljen egy kicsit magukról, mennyien vannak, hogyan működnek.
1: De a mi Egyesületünk 43 éves ebben a pillanatban, 44. évében van bennem, 64 fő van az Egyesületben. A 12 éves a legfiatalabb tagunk, és a 100. évében van a legöregebb tagunk, aki nem a legöregebb, hanem a legidősebb, mondjuk így, mert hála jó Istennek, jó egészségnek örvend még mindig.
0: De azért most itt voltak fiatalok sokan, ez nagyon örvendetes.
1: Mindig jó látni, hogyha fiatalok részt vesznek egy ilyen pályázaton, hiszen övék a jövő. Tehát mindenképpen az kellene, hogy mennél több fiatal váljék kézművessé, és őrizze azokat a hagyományokat, amiket mindenképpen meg kell, hogy őrizzünk, hogy magyarnak maradhassunk.
0: Ilyen programok várnak magukra, gondolom, hogy ez az országos népművészeti pályázat, ez egy nagy mérföldkő, de hát jön a tavasz, jön a nyár, jönnek a kitelepülések.
1: Hát tulajdonképpen ugye ez az 5 évente megrendezett nagy országos megmérettetés, ezen részt venni már önmagában nagy dicsőség. Ha innen a régiósról tovább jut az alkotás, akkor az meg még nagyobb dicsőség az országos kiállításokon szerepelni. De hát ugye zajlik az élet az Egyesületben, nálunk is elkezdődnek a táborok, a saját fafaragó táborunk kezdődik június 1-jével, aztán Kisgyőrben vagyunk bejelentkezve a következő táborba, és hát mindenféle programokat szervezünk, készülünk a mesterségek ünnepére, a kisgyőri népművészeti sokadalomba, és hát így folyamatosan telik az idő. Ősszel egy nyitott műhely programot szervezünk, ahová elmegyünk mestereinknek a látókörét bővíteni egy kicsit. Tehát mindig megvan az aktuális program.
0: Ön mostanában mit farag?
1: Én most ebben a pillanatban éppen a műhelyemben egy Szent Flórián szobor készül. Tegnap avatták fel a Cserépfaluba a 48-as emlékművemet. Folyamatosan mindig van valami elfoglaltsága, ami alapján elmondhatjuk, hogy az ember nem unatkozhat, mert hiszen van mit tennie.
0: Azt már lehet tudni, hogy mi lesz a nyári kisgyőri projekt?
1: A kisgyőri projektet még nem tudom. Az előzetes egyeztetés alapján mi folytatjuk a királysétány királyait. Kékeri úrral úgy beszéltük meg, hogy az idén elkészül még 2 darab szobor.
0: Hogy mondjak már valamit, a királyok nevei ki lesznek írva? Ki vannak írva? Ez nekem nagyon hiányzott.
1: Már ki vannak írva. Van egy a szobor előtt elejezve egy tábla, ahol ismertetik a királynak az életét, és ugye hát természetesen a neve is ki van írva már. Sőt, az alkotó is.
0: Köszönöm szépen, nagyon jó munkát maguknak, és tartsák együtt ezt a gyönyörű tevékenységet folytató csoportot. Köszönöm.
1: Én magam is köszönöm.
0: Beszélgető partnerem a Barkosságból jött, hány gyermekével?
2: 3 gyermekem van.
0: Hát bizony még a díjkiosztáskor is ott volt az ölében, futott maga után a 3 gyermek. Meséljen egy kicsit magukról, pontosan honnan érkeztek, milyen művekkel.
2: A Barkó Kézműves Egyesületet képviseljük, és az az igazság, hogy mi most itt nem hoztunk magunkkal textileket, azokat a Békéscsabai Textiles Konferenciára adtuk be, úgyhogy a mi pályamunkáink azok oda fognak kerülni az Országos Népművészeti Kiállítás keretében. Mi csak most a díjkiosztóra jöttünk, mi is felajánlottunk egy díjat.
0: Ott a Felvidéken Barkóságban mennyire lehet együtt tartani egy ilyen csoportot?
2: A mi területünk az az Ózdi kistérség, és Felvidékre is átnyúlik, úgyhogy a Motolla Kézműves Baráti Kör az a felvidéki részünk, akikkel 2020-ban kezdtük el a munkát, és azóta Benkó Tündéjék tartják ott össze azt a közösséget, és ők azok, akik ott nagyon szép munkákat készítenek közösen.
0: A helyi motívum kincset fel lehet még lelni? Van kitől tanulni, vagy egymásnak adják már tovább?
2: Ez egy nagyon izgalmas program volt, mi 2013-ban találkoztunk Veszprémi Katával, és akkor kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogy hogyan lehet a Barkóságot újra felfedezni, újra újra átgondolni. Az az igazság, hogy a barkóság egy egészen elfeledett népcsoport volt. A Néprajzi Múzeumban összesen 7 darab tárgyemlék található a barkósággal kapcsolatban, úgyhogy ennek a közös munkának az eredményeképp a Hagyományok Házával mintegy 2500 mintát lehetünk már felé, és gyűjtöttünk össze a térségünkben, határon, innen és túl.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagy családot, ugye?
2: Igen. Azóta egy nagyon-nagyon erős közösség lettünk, és nagyon sokat, nagyon sok kihíváson estünk át, és nagyon sok jón és rosszan, és ez mind nagyon sokat erősített a közösségünkön.
0: Mit jelent egy ilyen kiállításon részt venni, egy ilyen megmérettetésen, mint ez az országos kiállítás?
2: Ez több hónap munkája. Több hónapig dolgoznak az alkotók azon, hogy a legmívesebb munkáikat hozhassák el, és ugye nem minden kerül be, nem minden jut el ide, de tényleg azok a munkák, amik meg sem kerülhetnek, azokban is rengeteg szív és lélek van.
0: Három gyermeket látok, hárman vannak?
2: Igen.
0: Mellettük hogy lehet dolgozni?
2: Hát vannak kihívások az életemben, de az az igazság, hogy ők pici koruktól kezdve beszülettek velem, úgyhogy mindenhova jönnek velünk, és nagyon szépen tanulják. Ők ebben a népművészetben nőnek fel.
0: Milyen lesz a nyár? Milyen programok lesznek?
2: Táborok, kézműves foglalkozások, mi is szervezünk, mi is megyünk, úgyhogy sok-sok izgalmas helyen ott leszünk.
0: Gratulálok, és sok erőt a gyermekekhez és a munkához, minden jót.
2: Nagyon szépen köszönjük önöknek is.
0: Erdőbényén a Potyek név, az benne van a levegőben. Nem lehet elmenni úgy, hogy az ember a kádárokkal ne találkozna, na de hogy egy hölgy kádár, hagyj mutassam be.
3: Jó napot, Potyek Zita vagyok.
0: Családi indítatás után választotta ezt a nem éppen nőies foglalkozást?
3: Igen, én és az öcsém vagyunk a negyedik generáció a családban, aki hordókészítéssel foglalkozik.
0: Hát azért ez erős fizikai munka, hogy tud felkészülni rá.
3: Hát benne van az ember gyerekkora óta, segítettem mindig apának, és akkor ez így rám ragadt. Mindig is fiúsabb lány voltam, hamarabb mentem apának segíteni a műhelybe, mint hogy mosogassak.
0: Na most ezek népművészeti tárgyak is, használati tárgyak is, hova helyezzük őket, a hordókat, a bényei hordókat?
3: Szerintem mindkettő, mert ugye borászatok vásárolnak nagy részt tőlünk, illetve már most ilyen dísz tárgyaknak is lehet, ugye asztalnak is lehet hordót készíteni, sok mindenre használják.
0: A mai alapanyagok mellett ugyanazzal a technikával lehet dolgozni? Hát ennek nagyon-nagyon szigorú rendje van.
3: Amit lehetett, műveleteket gépesítettünk, főleg az anyag előkészítésnél. Van gépesítés, de alapjaiba véve a hagyományos...
0: Tehát egy üzem van Erdőbényén, ugye?
3: Igen, igen, de alapjába véve a mozdulatok, a technológia az ugyanaz, mint régen, csak van egy kis gépesítés.
0: Mekkora a kereslet a hordókra?
3: Hát sajnos 2025-ös év az elég rossz lett. Mindenkitől ezt halljuk, több kádárral is ugye kapcsolatban vagyunk, mindenki ezt mondja, sajnos a borászatoknak is kevesebb az eladás, így kevesebb hordót vesznek.
0: Igen, és hát nagyon sok borászat már alumínium tartályokban érleli a bort, és nem hordóban.
3: Igen, igen, nagyon sok tartályt használnak, viszont főleg itt hegy alján, ugye a testesebb borokhoz kell a fa, úgyhogy kénytelenek egy-két hordót beszerezni. De igen, nagy részt már tartályokba erjesztenek.
0: Meg tudják-e őrizni a hagyományokat? Most a kádár táncra gondolok, ami minősített népművészeti kincs lett.
3: Nagyon nehezen, sajnos ugye kevés. Erdőbénye egy olyan kis falu, hogy mennek el a fiatalok, nem nagyon van munkalehetőség, ezáltal ugye nehéz az utánpótlás ebben a mesterségtáncba is. Küzdünk, igyekszünk, hogy fenntartható legyen.
0: Mit hozott most erre a kiállításra?
3: Én egy virágedényt készítettem.
0: Virágedényt?
3: Igen, igen.
0: Tehát virágtartó edényt, úgy értsen?
3: Igen, egy ilyen virágedényt, igen, egy virágtartó.
0: Hogy telik majd a nyár, mi lesz a program?
3: Hát én alapvetően egy borászatnál dolgozok, úgyhogy a szőlőmunka az már most elkezdődött a meccéssel. És ugye én hobbiként művelem a kádárságot, ahogy időm engedi, akkor megyek apáékhoz a műhelybe, Hotya Katilla az édesapám. Ők vezetik a műhelyt. Hetten csinálják, és akkor én, ha időm engedi, akkor betársulok néha.
0: Köszönöm szépen, és jó munkát magának!

0: Kovács Attila világbajnok cipész mesterünk, és hát ez alkalommal is képviselte egy népművészeti egyesületet.
1: Igen, és nem csak az egyesületet, hanem tárgyaim is vannak itt, hiszen férfi csizmákkal készültem erre a jeles napra, hiszen 5 évente egyszer hívják össze ezt a seregszemlét, ahol a népművészet területén a tárgyalkotók megmutathatják, hogy az elmúlt 5 évben milyen tárgyak születtek a kezük nyomán, és hát igazán egy rangos kiállításon lehetünk ma.
0: Tulajdonképpen népművészeti alkotásnak vehettünk egy gyönyörű lábbelit is, ugye? Hát azelőtt a vargák, a mesterek készítették a nép számára a cipőket, a lábbeliket.
1: Igen, hát ez egy külön szakág volt, a csizmadiák, vargák és a tímárok készítették a lábbeliket, amik valljuk be az 1900-as évek elejéig, szinte kifejezetten csak a csizmák és a hát bocskorok és még egy-két ilyen ma már feledésbe ment lábbeli megnevezések voltak, addig nem nagyon volt félcipő.
0: Borsodi Iparkamara kézműves kamarájának elnökeként rálátása van a kézműves szakmára, hogy állunk, van-e utánpótlás, életben marad-e a kézművesség?
1: Hát én azt gondolom, hogy teljesen átszerveződik a világunk, mint ahogy azt mindenki érzékelheti is, hogy a digitalizáció, illetve a számítógépnek a mindennapivá válásával egészen más szakmák kerültek előtérbe, és vannak bizonyos szakmák, amiken szépen lassan elsorvadnak. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a kézművesség, mint olyan, az mindig megmarad, nyilván szűkül, egyre szűkül ennek is a területe, de lesznek olyan területek, meglátásom szerint, amik a mesterségből inkább művészeti ággá fognak átalakulni, hiszen egyre kevesebb lesz a képviselője, kihalnak a régi mesterek, és a felnövekvő generációk már egyre kevésbé vállalják a kézműves területeket, és lesznek valószínű, amik el is tűnnek, de én azt gondolom, hogy az igény mindig meg lesz a kézművességre, a kézműves tárgyakra, és ahogy mondtam, talán a művészeti ágakban fogják megtalálni magukat.
0: Hadd mutassam be, bútorfestő.
2: Igen, bútorfestő, népiparművész vagyok. Festett bútorkészítő, népiparművész.
0: Hadd kérek egy bemutatkozást.
2: Hutkai Tímea vagyok.
0: Honnan érkezett?
2: Regécről. Regéc, Tokaj, két laki életet élek. Ott alkotok helyileg.
0: Mi a munkája egy 21. századi bútorfestőnek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én amikor elkezdtem a bútorfestést, leginkább ajándéktárgyakat, kelengyésládákat, ezekre kaptam felkéréseket, de most legutóbb években a mennyezet kazetta festés éli divatját.
0: Én azt hiszem, hogy a megyasszói kazettán kapcsán beszélgettünk mi már, ugye?
2: Igen, igen. 2024-ben a Bizsói református lelkésztől kaptam egy felkérést, hogy a Bizsolyban található könyvesháznak a mennyezetére festettem 70 darab mennyezetet.
0: Ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a református templomok kazettás mennyezetei az szinte egy művészeti ág.
2: Így van, így van. Erre külön, tehát voltak, akik a bútorokat, a használati tárgyakat készítették, és voltak a mennyegző festők, mennyezetkazetta festőasztalosok.
0: Vajon kiktől lehet tanulni, vagy honnan lehet gyűjteni?
2: Tanulni, hála a jó Istennek, azért még köztünk nagyon sok mester van bizonyos tájegységeknek, hogyha például a kalotaszegi részt nézzük, vagy a felvidékieket, vagy Erdélyt, tehát vannak mesterek, akik ezeket művelik, és tőlük lehet tanulni, vagy például a hagyományok házában is van erre képzés. Szóval vannak mesterek, akiktől még lehet tanulni.
0: Mit hozott erre a kiállításra?
2: Erre a kiállítás, ez egy közös kiállítás, a Benkó Pállal készítettünk egy Mózes széket, vagy papi széket. Igen, ez a Mezibrovszki emlékműhely nevet adtuk, a Mezibrovszki Mihály által festett papi széknek a mintáját dolgoztuk fel, ami most a 21. században is megállja a helyét.
0: Igen, nagyon érdekes, mert a Mózes széknek a formája az autentikus forma, de a benne lévő festés az inkább folklorisztikus.
2: Igen, ezt feldolgoztuk, tehát itt a saját színvilágunkat. Persze hagyatkoztunk a régire, de a saját színvilágunkat használtuk.
0: Én azt hiszem, hogy ez fogja a népművészetet továbbvinni, hogy megpróbáljuk a korunkra hangolni.
2: Igen, muszáj a korban, mert hogyha most belegondolunk, minden korszaknak megvoltak a például a 16., 17., 18., tehát hogy minden mesternek megvolt a saját mintakincse, a saját

múltkor. Nem, nobilissima, próbált magán erőt venni a fiú, csak ilyenkor mindig eszembe jut a gödője. Micsoda gödője? Amit apám egyszer föláldozott Ceresznek, amikor én még egészen kicsi gyerek voltam, akkor láttam ilyet először. Fehér volt, és ártatlan szemű, bégetni se tudott, még csak nyöszörögni, és hogy körülszaladta a nyakát, a kés egyszerre bíbor gallérja támadta kiemlő vértől. Én elszaladtam ilyettemben, és soha többet nem tudtam véres áldozatot nézni. De furcsa, mosődött el a lány. Valéria is mindig megborzong a vértől, a mostoha anyám. Az Augusta is keresztelő János történetét mindig ki kell hagynom az evangéliumból. Titanilla toppantott. Engem ne sajnálj, mert nem vagyok gödője. Hadd látom, tudsz-e bátor fiú lenni, gránátvirág? A fiú zavarában bátrabb volt, mint kellett volna. A tüske tövig beszaladt a fehér karba, nagy sötét vércsöppet budjantott ki belőle. Most már vértanúd vagyok, nevetett a lány, és lenyolt a szájához kapott karjáról a vért. Pedig úgy illett volna, hogy a te véred hújjon én miattam. Quintipor félszegen tartotta oda a karját, a másik kezével tolvágó kis kését kereste a ruhája ráncaiban. Parancsolj velem, nobilissima! Most nem kell, gránátvirág, majd akkor fizettetlek meg, ha még szegényebb leszek, mint most. S hogy le ne tagadhasd, mit tettél velem, a vérontás eszközét beleteszem a bullámba. Kinyitotta a buborék formájú kistokot, amelyet a római lányok kesken szalagon hordtak a nyakukban, s nászuk reggelén ajánlottak föl a háziisteneknek. Addig ereklyetartónak használták, hajfürtöt, kiesett fogad, szenverés ellen való talizmát viseltek benne. Benóni elámulva látta, hogy a bulla aranyból van. Piszkos gyapjövéből előrántotta otromba faragó kését. Ezt vedd meg, szentséges úrnő, ha bosszút akarsz állni isteni véredért. Titanilla rászorította a bulla fedelét az ólom feszületre, és bosszusan nézett a szemfüles zsidóra. Gyerünk, gránátvirág! Csak ugyan okosabb lett volna ide nem jönni, karolt a fiúba, és idegesen húzta magával a szent palota felé. Nem csupán az idegesítette, hogy a kereskedő felismerte a rangját, észrevette, hogy Maxentius is ott van a tömegben, amely a fekete faunt hallgatja. Berget forgott a kövön a vad tekintetű filozófus, és kinyújtott karjaival mind a négy világtáj felé fenyegetőzött. Jaj nektek, bíborban dőzsölők, és pehelyvánkosok közt fetrengők! A messiás sokkal hamarabb eljön az ég felhőiben, mint ahogy ti gondoljátok. Kardot emel a jobb kezében, hogy lekaszáljon benneteket, mint a sátán vetését az ő szántóföldjén, és bal kezéből kijönti az ítélet csészéjét, sötétség fiai és lányai. Az utolsó oszloptól visszapillantva még látták, hogy sisakos rendőrök rohannak ki a prefektúra palotájából, és korbáccsal verik szét maguk előtt a tömeget, utat nyitva a faunhoz. A nép ordítozva tombolta őket körül. Ne bántsátok az Isten emberét! Éljen a messiás! 15. Bionnak a matematikusnak üdvözletét küldi Lactantius a rétor. Bionom, azoknál a különös ellentmondásoknál fogva, amelyek az istenek akaratából sokkal erősebben kapcsolják össze az emberi dolgokat, mint azok belső természete, ma reggel Nikomedész városából megérkeztem Antiochus városába. S most este itt ülök Nesternek, a keresztények püspökének szobájában, amely sivárabb és ridegebb, mint egy régi sztoikus cellája. Falainak minden ékessége nagy fekete fakereszt, a gyalázatos halál jelképe, amely borzongással tölti el a művelt embert. Már csak azért se tudok jövőt jósolni ennek a különben tiszteletre méltó vallásnak, amely mostanában sokat foglalkoztatta elmémet. Néha arra kell gondolnom, hogy ez lehetne az a vallás, ami az aranykort visszahozhatná a földre. Talán emlékszel még rá, hogy

0: mondtam erről abban a beszédben, amelyel a császárunkat megérkezés estén fogadtam, s amelyel úgy látszik, nagy sikert arattam, noha a kria szabályainak, erre mindig szégyenkezve gondolok, nem felelt meg egészen. Ez a vallás alkalmas lehetne arra, hogy örök életűvé tegye az Imperium Románumot, ha több simulékonyság és kevesebb makacság lenne benne. De attól tartok, hogy míg megveti a virágot és gyűlöli a művészetek ékes játékait, amelyeknek a mi isteneink annyit köszönhetnek, addig lehet, hogy szállni tud ismeretlen magasságokba, de a földön járni nem tud. Vértanúknak való hit ez, akik halhatatlanságra sóvárognak, de nem való a halandóknak, akik élni és örülni születtek-e földre. Csóválod a fejedet, öreg bionom, és azt kérded magadban, a párkák vagy a gráciák vették el az eszét a vérrétornak? Ne félj, barátom! Nem tagadom, egy pillanatra megszédített a múlt illata, amint felém csapott életem kiszáradt üvegéből. Talán ezelől a nyugtalanító fekete kereszt elől is menekültem egy kicsit a tavasz sarogjájába kapaszkodva. De azért sajnos, tudom én, mi nem illik a magunkorú ember elüszkösödött májához, és mi illik a császár barátjához. Mert tudd meg, nyugdíjba küldött matematikus, hogy most én vagyok a császárnak az, ami azelőtt te voltál. Arra méltatott engem, hogy velem írassa meg az utókor számára az ő viselt dolgait. Nem mint a dicsekedni akarna velük, hanem mint mondja inkább azért, hogy akire ő fogja hagyni a bíbord, az helyre hosszassa, amit ő vétett, és próbálhassa, amit elmulasztott. Nem nehéz feladat az enyém, barátom, mert könnyű Clio vésőjével bánni, mikor olyan nagy ember neve áll a tábla homlokán, mint a mi császárunké. És nekem gyönyörűségessé is teszi az, hogy ezt a nagyságot ilyen közelről láthatom. Nem is gondolnád, hogy ez az öreg bagoly, aki oly keveset röpköd az embererdőben, az istenek óvjanak meg a felségsértésnek még a látszatától is, ő maga hasonlította magát a sisakos istennő szent madarához. A világ legmagasabb fájának ormáról milyen éles szemmel látja, és milyen részvéttel szemléli a nyomorult halandók dolgait. Ő maga, aki egy félig barbár provincia tiszta erkölcseiben nőtt fel, rendíthetetlen tisztelője az isteneknek. De nyugtalankodva látja, hogy az emberek közt inkább a félelem, mint a jámborság tartja fenn a halhatatlanok iránt való tiszteletet. És mivel az ő véleménye szerint, amely az enyém is, az emberiség sorsa az istenek térdein nyugszik, azt parancsolta nekem, forogjak sokat az emberek között, és tegyek neki jelentést arról, mely istenek azok, akik iránt legnagyobb bizalommal vannak a halandók. És azt hiszem, nem puszta kíváncsiságból, mert az ő személyétől semmi sem áll távolabb, mint a céltalan kíváncsiság léhasága. Gondolom, ahogy egy élet munkájával helyreállította a fúriák által szétszaggatott birodalomban a rendet, hátralévő éveit arra szánta, hogy az istenek kissé összekeveredett és szétszakadozott légióiban is helyreállítsa a fegyelmet. Fájdalom, ebben én alig tudok neki segítségére lenni. Tapasztalataim, amelyeket arányosan szereztem azok között, akiket Jupiter az élet napos oldalára teremtett, s azok között, akiket örökös árnyékra kárhoztatott az ő kiszámíthatatlan szeszélye, olyanok, hogy magamnak is alig merek róluk számot adni. Mindenki szeretne itt hinni, de senki se tudja többé, miben higgyen. Megvallom neked, bionom, valószínűleg magad is észrevetted már abból, amit eddig írtam, hogy az Isten keresés közben előlem is tünedezni kezdenek az istenek. Régebben, emlékezel, dühített, hogy tanulatlan emberek, akik testük ápolására se fordítanak elég gondot, elméjük fárasztása nélkül jutottak Isten birtokába, amint ők állították. Nos, azt kezdem hinni, nekik van igazuk. Néha megcsillan előttem a fény, amelyet már Nestor is mutogatott nekem, mint örök világosságot. A keresztények istenét értem, akiről itt is sokat vitatkoztunk Pantaleonnal, az orvossal, meg az idevaló püspökkel. Azonban nem tudtak meggyőzni, mert mint levelem elején is mondtam már, a szomorúság és lemondás nem lehet istene olyan embereknek, akik életre vannak teremtve. Szeretném ismerni a te véleményedet is, Bion. Bár tudom, hogy te hitetlennek hiszed magadat, és nem csak az isteneket kerülöd, hanem a róluk való beszélgetést is. Ezért veszem biztosra, hogy akaratodon, vagy talán tudtodon kívül is magadban hordod az isteneket. Remélem, nem fogod őket előlem rejtegetni, ha megint együtt kóborlunk fiatalságunk városának utcáin, vagy együtt idézzük Platón és Arisztotelész szellemét a könyvtárból tívei alatt. Mert bizonyára tudod már, hogy a császár hajója hamarosan megindul Alexandria felé, és természetesen követi az udvar is. Nem tudom, tájékozódva vagy-e a császár elhatározásának okairól. Én se tudok minden, de amit mondhatok, azt hitelesnek veheted.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A bogyós gyümölcskert készül.
5: Szent Péter esetleg.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: Foszti fiú esetleg. Pacsirta.
4: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyücsabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érintett nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról. Az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A hét ország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek. Igazi fesztiválvárossá alakul Tiszafüred július 9-e és 11-e között, ahol a Tiszató Fest és az ingyenes tiszafüredi halasnapok programjaival várják a látogatókat. A rendezvény sorozat alatt koncertek, családi kerékpáros felvonulás, néptánc, kézműves vásár, halászléfőző verseny és gyermekprogramok szórakoztatják a közönséget a Morotva kerékpáros pihenőparkban és a Halastéren. Szombaton a legkisebbeket horgászverseny és Hungarikum játéktér várja, míg a helyi művészeti csoportok és fúvós zenekarok mellett bemutatkoznak a tiszafüredi mazsorettek is. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programeleme a szombatesti Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz, amely az Albatrosz kikötőből indulva érinti a helyi szabad strandot. Mancsra emlékezett Magyar Péter miniszterelnök törökországi útjának egyik állomásán, az egykori pusztító földrengés helyszínén Izmitben. A kormányfő úton Ankara felé megállt a városban, ahol megcsodálta a hős miskolci mentőkutya tiszteletére állított emlékművet és szobrot. Felidézte, hogy az 1999-es katasztrófa után 82 órával a Spider mentőcsapat négy lábúja élve talált meg a romok alatt egy 3 éves kislányt. Az egykori túlélő azóta már 30 éves édesanyja lett, Mancs áldozatos és bátor szolgálatát pedig azóta Törökországban is büszkén őrzik. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a legendás Ebb hősiessége máig összeköti a két nemzetet.
0: az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Weber Gábor Formula 1-es kommentátor. Szia Gábor!
2: Szia Dávid!
1: 9 verseny hétvégén vagyunk túl. Tavaly ilyenkor már jóval előbbre jártunk, és a magyar nagydíjhoz közeledve már a szezon második részére is tekinthettünk. Most azonban az iráni háború miatt 2 verseny kimaradt, és kicsit több ideje volt a csapatoknak a tavasszal megérteni az új szabályrendszert. De még mielőtt erről beszélnénk, illetve a technikai háttérről, hogyan nőhetett Kimi Antonelli ennyire George Russell fejére, sőt fölé?
2: Hát a válasz egyszerűen annyi, hogy tehetséges, és tehetségesebb az átlagnál, sőt átlagon felül tehetségű Forma 1-es versenyző. Valószínűleg ezt láthatatlanban az év elején, ha megkérdeztél volna 1000 szakértőt, annyi talán nincs is a világon. De 1000 embert, aki követi a Forma 1-et, senki nem mondta volna azt, hogy Kimi Antonelli ekkorát fejlődik a második évére, és nem csak, hogy ekkorát fejlődik, hanem ennyire magabiztosan és ennyire konzisztensen hozza azt a teljesítményt, ami ahhoz kell, hogy az ember világbajnoki címet nyerjen. Ez általában, ahogy Antonelli versenyez, ez 3-4-5 éves tapasztalattal rendelkező, nagyon jó versenyzőknek a mozgás mintája, vagy a versenyzési mintája, mert igazából tavaly sem voltak sok hibái, de hogy a tavalyi hibákból úgy néz ki, hogy annyira egyértelműen is jól tudott építkezni és tanulni, hogy tulajdonképpen majdnem egy hiba nélkül megy, nem teljesen hibátlan, mert nincs is hibátlan versenyző, láttuk egy kicsit kapkodni például Ausztriában az első néhány kör után, de amit el lehet róla mondani, hogy alapvetően, ha megnézzük az eddig eltett 9 versenyét végét, akár a Russell-el való összevetésében, akár az egész mezőnye való összevetésében, nem nagyon tudsz olyan hétvégét mondani, hogy ne ő lett volna a gyorsabb versenyző. Néha úgy alakultak a dolgok, hogy nem ő végzett előrébb, de talán a Melbourne-i szezonnyitó az egyetlen, amire azt lehet mondani, hogy ott Russell úgy kezdett, ahogy elvártuk. Ott talán benne volt egyébként az ütközés, hogy az időmérőn azért volt egy komoly balesete Antonellinek, és talán ez az ütközés is benne volt ilyen szempontból a versenyzésében. Picit óvatosabb lehetett, de onnantól kezdve viszont a második verseny hétvégétől nem nagyon tudok olyat mondani, amikor ne azzal az érzéssel zártam volna be vasárnap a nagykönyvet, a hétvégi nagykönyvemet, hogy végül is Antonelli volt a leggyorsabb.
1: És azért ez durva egy 19 éves pilótától ennyire a mezőny fölé nőni, igaz domináns autóban.
2: Igen, ez egy nagyon ritka csillagegyüttállás. Verstappen volt ilyen, amikor jött, ugye ő is korán, tehát ez eleve korán ott kell lenni a mezőnyben, és egy jó csapatnál kell lenni. Ezt azért nem tudják a többiek, mert Hamilton is ilyen volt a maga módján, de hát ő is egy top csapathoz érkezett, amikor megérkezett.
1: És ott volt mellette Alonso, illetve egy erős Ferrari pilóta páros is.
2: Így van. Most meg ugyanez a helyzet, tehát ott van Russell, és tavaly a Mercedes nem is volt jó, most viszont a legjobb autó az övék, és innentől, és ez benne az egészben az igazán érdekes, hogy amikor esélyed van, akkor kell tudnod igazán jól teljesíteni. És Antonelli, és ezt fejtegettük a hétvégén a közvetítés közben is, hogy valószínűleg a fiatal kora ellenére a fiatalok pimasságával együtt nem is igazán érzi még ennek a súlyát. Jobban élvezi ezt az egészet, és jobban lubickol abban, hogy a Forma 1-ben ennyire sikeres. Mint hogy eljutott volna az agyába az, hogy atya úristen, hát mekkora lehetőség kapujában állok. Tehát szerintem ilyen szempontból neki most előny a nagyon fiatal életkora, de egyébként azt kell mondjam, hogy ránézve, és nézve a habitusát, meg hogy működik, hogy kommunikál, ő valószínűleg eleve az a típus, aki ezzel nem nagyon fog küzdeni a pályafutása során, mármint, hogy olyan teher legyen rajta, ami egyébként gúzsba köti a versenyzését.
1: Lehetne az előnye a ponttáblázaton 25 helyett mondjuk 70-80 pont is, hogyha nincs ez a bizonyos két nagyon pekhes hétvége. Gyakorlatilag legutóbb is Silverstone-ban szerezhetett volna 25 pontot, arra lett volna a legnagyobb esély, ha belegondolunk, ugye Charles Leclerc valószínűleg meg tudta volna előzni, inkább mint nem, ehhez nullázott.
2: Igen, most nagyon sok pont ment el, az évelején persze sokan mondják, hogy Russell meg az évelején volt pehes, de nem ennyire, mint Antonelli. Tehát Antonellinek konkrétan minimum 40 pontja bánta, vagy több mint 40 pontja bánta ezt a két hétvégét. Ugye Russellnek egy technikai hibája volt Montreálban, tehát hogyha a kették összevetését nézzük, akkor valahol a reális különbség az olyan 50 pont környéke lenne, vagy talán 45-50 pont, de mindegy is két győzelemmel nagyjából vezetne.
1: Az sok egyébként, az sok lenne.
2: Az sok. Ugye most 25 pontnál járunk. És hogyha innen nézzük, ugye Hamilton is azért van meccsben, mert egyrészt nyert Barcelonában, meg Antonellinek jött ez a két borzasztó hétvége. De ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy most ha innen nézzük, akkor igazából a mi szempontomból szerencsés a helyzet, mert nyílt maradt még a világbajnoki csata, most Leclerc is egy nagyot zárkózott, ugye még azért nagyon messze van Antonellitől, de azért összességében a két Ferrari és a két Mercedes valamennyire még szorosan együtt, legalábbis az egész év előre tekint, hogy még hány pontot lehet szerezni, de abból a szempontból vizsgálva egyébként, hogy Antonelli eddig mennyire rányomta a bélyeget erre a szezonra, és mennyire egyértelműen ő volt a leggyorsabb versenyző szinte mindig, ez a 25 pont, ez igazából egy óriási előny. Mert hogyha azt látnád, hogy Russell a gyorsabb versenyző, csak valahogy Antonelli előre tett szert, mert Russell annyira pehes volt az év elején, akkor a 25 pont könnyen el tud fogyni. De jelen pillanatban azt látjuk, hogy megy elől valaki, aki 25 ponttal vezet, és ő a leggyorsabb eddig az összes verseny hétvégén. Tehát, hogy itt egy olyan beesésnek kellene jönni Antonelli teljesítményébe, vagy egy akkora ugrásnak Russelléba, ami eddig egyáltalán nem látszik.
1: Hogyha egy Russell nem tudott többet fejlődni, nem fekszik neki az új autó, vagy az új szabályrendszer?
2: Hát Russell a Melbourne-i győzelmekor azt mondta, hogy imádja ezt az autót, tökéletes minden, tehát akkor nem volt arról szó, hogy ezt ne szeretné. Ugye azóta nem szereti, amióta Antonellitől kikap. Persze ez így szokott működni általában, az a hétvége, az a pálya egy nagyon egyedi pálya sok szempontból, lehet, hogy az a Russell nagyon ráérzett, és nem láttuk az igazi Antonellit a törés, a korai törés miatt. És egyébként lehet, hogyha most lejátszanák Melbourne-t, akkor már nem nyerné meg George Russell, vagy nem olyan előnyen nyerné meg George Russell. De tény, hogy Russell egyébként ugye hajlamos a játszmázásokra, a pszichés csatákra, és ezeket nagyon komolyan próbált a Verstappen ellen is űzni, és mindenkivel szembe, egy kicsit Antonellivel szembe, és azért már előszedte idén.
1: De hát ez kevés lesz ilyen teljesítmény.
2: Ez nem lesz elég, mert ezzel Antonellit nem lehet kibillenteni, és azt látom, hogy ő saját magát kezdi kibillenteni néha Russell. A versenyzése megvan, nem ízlik neki az autó. Az egyértelmű, hogy nem ez a tökéletes autó Russell számára, még úgy is érezte az év elején. Ahogy Leclercnek sem ízlik ez a Ferrari, miközben egyébként elmondta, hogy az autó jó, jó tapad, van eleje, nem küzd a lukormányzottsága, de valahogy nincs helyén semmi, és lám, és akkor most ugrok egyet Silverstone-ra, aztán szerintem úgyis téma lesz, hogy hirtelen egy óriási beállítási irányváltoztatás jött, és mindjárt megtalált egy olyan egyensúlyt az autóval, amivel jött a Leclerc féle tempó azonnal, és mégis nyerte a futamot, kicsi szerencse kellett hozzá, de szerencse nélkül is simán második lett volna, és megverte volna Hamilton, aki egyébként hatalmas formában versenyez elmúlt 6-7 hétben.
1: Összességében hogy látod, mennyire váltak be eddig az új szabályok, ez az új technikai rendszer, versenyrendszer? Mert ugye megint csak voltak ebben az évben nagyon unalmas versenyek is, de azért voltak kiemelkedően jók is.
2: Hát szerintem egy kicsit már meg is szoktuk, a csapatok is azért folyamatosan fejlesztenek, tehát finomítják ezeket, már nincsenek olyan hatalmas vadhajtások, mint korábban, és egyébként szerintem ez a Silverstone hétvége is jobban nézett ki, mint amire évelején számítottam, vagy számíthattunk, mondjuk Melbourne után. Tehát ha belegondolsz, milyen rosszul nézett ki Melbourne a folyamatos szuperklippinggel, szupertöltésekkel az egyenesek utolsó harmadában, a rettenetesen belassuló autókkal és minden egyébben. Itt már ez egy picit kifinomultabban ment, még ha egyébként az egyik legnehezebb pálya is volt ilyen szempontból a naptárban. És persze a versenyzők helyében nem vagyunk, nem ülünk az autóban, nem tudjuk azt, hogy ők mit élnek át, és milyen ritmusváltozás volt ezen a pályán a korábbiakhoz képest, de kívülről nem volt annyira rossz az összkép, persze messze volt a tökéletestől. Ugyanakkor megyünk olyan pályákra, ahol ezek nem jelentenek majd problémát, mert azért az elmúlt, az ezt megelőző hétvégén ez nem nagyon került szóba, csupa olyan pályán járt a mezőnye, hogy ez nem nagyon domborodott ki, és jó is volt a versenyzés összképe. A Belgium megint csak nehéz lesz jövő hétvégén, de utána például a Hungaroring az egyik legjobb pálya lesz ilyen szempontból, top 5-ben van, tehát könnyű lesz sok energiát visszanyelni, ott senki nem fog erre panaszkodni, és ott nagyon-nagyon gyorsak is lesznek, köridőben is valószínűleg. És aztán még jönnek olyan pályák, ahol nem lesz ilyen energiahiány. Tehát valahogy előbb-utóbb szerintem túl leszünk úgy ezen az éven, mondom ezt így most július elején, hogy majd amikor decemberben az év végéről beszélgetünk, hogy milyen volt ez a szezon, hogy akkor sohajtatunk egyet, hogy na valahogy túléltük, mert jövőre már jön egy kis finomítás, és picit jobbá válik az egész összkép, aztán majd 28-tól lesz igazán talán kedvezőbb. De ne felejtsd el, hogy olyan mértékben fejlesztenek a csapatok, és olyan gyorsan lépnek előre, olyan gyors a fejlesztés ütem, elég csak mondjuk a Racing Boostra gondolni, hogy mennyire sehol nem voltak az év elején, és három és fél hónap alatt hova fölrakták magukat a középmezőny élére. Tehát, hogy annyira gyorsan rakja össze magát minden csapat ebben a szabályrendszerben, hogy amire jutnánk oda, hogy összevetnénk, hogy akkor jó, jövő év elején nézzük meg, hogy hogyan állunk a tavaly év elejéhez, addigra már nem is lesz mit mivel összehasonlítani, mert olyan szinten értik meg, annyival jobban tudják majd a csapatok használni a rendelkezésükre álló eszközöket ebben a szabályrendszerben, hogy nem is lesz olyan kérdés, ami még idén javában kérdésnek minősül.
1: A fejlesztési versenyben le lehet győzni a Mercedest, úgyhogy akár a Ferrari, akár Hamilton, esetleg Leclerc világbajnok legyen?
2: Nem mondom azt, hogy nem, de azért nem lesz könnyű, mert a Mercedesnek egy komoly fejlesztési csomagja volt, az ugye Montrealba jött, jó nagyot is ugrottak vele előre, egyértelmű motorikusan ők a legjobb istálló, még akkor is, hogyha az FIA mérései a Red Bullt hozták ki a legjobbnak, de azt is okosan megtükközték. A csapatok ugye mindig próbálják a saját előnyüket maximalizálni. Hogyha egy szabályrendszer betűi segítik stratégiailag jól felépíteni ezeket a dolgokat egy mérésnél, vagy bármi másnál, nyilván ki fogják hozni az abban rejlő előnyöket. A Mercedes ezt csinálta, nem mutatta meg az igazi erősségét, máshogy használta a motorját, inkább az energia visszanyerésre koncentrálta a plusz motorerőn keresztül, és ezért a Red Bull erősebbnek néz ki. De hozzáteszem, a Red Bull egyébként tényleg egy nagyon jó motort épített, csak van hozzá egy rossz autója, és nem annyira hatékony még az energia visszanyerésük. De ettől még azért a legelső évükben, amikor motorgyártóként is felléptek, azt gondolom, hogy meg lehet emelni a kalapunkat, mert ez a motor jóval jobb lett annál, mint amire gondoltuk. Ezt is sokszor elmondtam már, hogyha nevet cserélnénk, vagy matricát, és a Hondát tennénk Red Bullnak, és a Honda motor lenne a Red Bull Technologies motor, senki nem csodálkozna, mindenki azt gondolná, hogy ennek így kellett lennie. És ehhez képest a Honda, aki a világ egyik legelismertebb motorgyártója és belsőgési motorgyártója, szenved, de hihetetlen módon. A Red Bull, aki meg sosem csinált ilyet, nyilván jó emberekkel, jó mérnökökkel és rengeteg pénzzel, meg sok-sok év előkészülettel, de épített egy elképesztően jó motort, ami nem feltétlenül a Mercedes szintjén van, de együtt van a Mercedes, Ferrari, Red Bull 3-as nem messze egymástól. Ugye a Ferrari hátránya is azért olyan nagy, mert ők is azzal trükköztek egy csomó szempontból, hogy a lehető legtöbb fejlesztési lehetőségük legyen az adó alapján. Ez be is jött nekik, megkapták ezeket a fejlesztési tokeneket, zsetonokat, és ezzel lépegethetnek előre, és akkor itt vissza az eredeti kérdésedhez, hogy a Ferrari ráfejezhet-e a Mercedesre, a lehetőségük megvan, de nem biztos, hogy tudnak vele élni. Tehát az, hogy neked van módod még, nem tudom hányszor megpróbálni lefutni a 100 métert, egyszer sem fogod megvenni Usain Boltot, mert ha nem tudod azt a minőséget hozni, akkor hiába van még több alkalmad. Ugyanez a Ferrari-nak a problémája, hogy most lehetősége van többet fejleszteni, még a Mercedesnél is, motorikusan, a Red Bullnál végképp. Autóból már több fejlesztést hoztak aerodinamikailag, mint a Mercedes, vagy mechanikusan, de azért még mindig nincsenek a Mercedes szintjén, ha bár a lassú kanyarokban nagyon-nagyon jók, az egész autó egyébként a nagyobb leszorító erő elvére épül, viszont az egyenesekben nem olyan hatékonyak. És ez a fajta koncepcióbeli eltérés, ez az egy éven belül nem fog eltűnni.
1: Silverstone-ban csúcson volt a Ferrari, a legtöbb pontot szerezte az eddigi verseny hétvégék közül, de hát beszéltünk róla, hogy igazából Antonellinek kellett volna nyernie a brit nagydíjat, nem pedig Leclercnek.
2: Igen, ez a tempó alapján, meg az eltolt gumistratégia alapján, ott a 10 körrel frissebb, kemény gumikon Antonelli olyan ritmusban közeledett Leclerc, hogy akkor, amikor a technikai meghibásodása jött, akkor két körön belül egyébként ott lett van Leclerc mögött, és nagy valószínűséggel megette volna, hogy egyébként Hamilton-t is megelőzte a sprint futamon. Nagyon pehes volt számára az a kerékvettől lerázódó belső fékhűtő elem, vagy az a belső elem, ami ott egy ilyen nagyobb aerodinamikai elem, ami beakadt oda a lengőkarok közé. Van ilyen, de nagyon ritkán látunk ilyen, de hát ez ezzel járt, technikai sport, és igazából ami az egyetlen Achilles sarka a Mercedesnek, és a Ferrari igazi szalmaszála lehet a VB címben bizakodva, hogy a Mercedes nem épített megbízható autót. Folyamatosan különböző gondokba futnak, és most már nem egy kiesésük volt, teljesen eltérő okokra visszavezethetően, miközben a Ferrari bomba biztosnak tűnik egyenlőre, legalábbis megbízhatóságilag.
1: És romlik ugye gyakorlatilag a versenybefejezési ráta, vagy a pontszerzési ráta ilyen szempontból, de összességében mennyire hasonlítható a mostani év a tavalyihoz, ugye? Tavaly a McLaren a fiatalabbik pilótájával kezdte dominánsabban a szezont, Oscar Piastrinak a tavaszi futamai alapvetően jól sikerültek, és még a nyáron is úgy tűnt, hogy világbajnok lehet, majd az őszi versenyeken nem hozta azokat a pontokat, amelyeket bizonyos típusú pályákon nem tudott végül is élni azzal a lehetőséggel, amelyekkel Norris, illetve Verstappen. Most is az a helyzet, hogy a domináns istállónak a fiatalabbik versenyzője van komoly előnyben, de ugye, ahogy te is mondtad, talán lélektanilag, illetve a gyorsaságot tekintve döntőbb a fölénye.
2: Igen, és ugyanakkor egy-egyben rá lehetne húzni a tavalyi szezon képét és erre az idei évadra. Azt látjuk körülbelül, ami tavaly történt. Piastri helyére Antonelli tehetjük, Russell helyére, vagy Russell meg úgy, ahogy Norris helyére mehet, és akkor az év közepétől ott már legalizálódott a McLarenek közti versengés, akkor itt is hasonlót kéne látnunk, és akkor az év végén kezdte el Piastri elkövetni azokat a hibákat, amiket lehet, hogy Antonelli is elkövet majd, tehát nem mondom, hogy ez nem fordulhat elő, és 25 pont az még mindig simán behúzható, hogyha Russellnek javul a teljesítménye, Antonelli meg ront. Ugye ezt a legelső kérdését egyikére ezt fel is hoztam, hogy ez egyelőre nem látszik. Aztán ki tudja, ugye jövőben nem látunk így, és nem tudjuk azt, hogy 22, vagy 23, vagy 24 futamos lesz ez a szezon végül, mert most pontos fognak dönteni még ennél az elmaradt két futam pótásáról.
1: Meg talán azt sem láthatjuk, hogy ugyanez lehet-e Antonellinek az Achilles sarka, mint Piastrinak. Tehát, hogy azokon a típusú pályákon, ahol a tapadás nagyon bizonytalan, és Norris jobban ment, mint Piastri, ott mondjuk Antonelli rosszabbul menne, mint Russell. Ebben igen, még nem lehetünk biztosak.
2: Ez az egyetlen különbség, sőt, ezt neked konkrétan meg tudom válaszolni, szubjektív, ez nem látszik, hogy Antonellinek lenne ilyen Achilles sarka. Tehát azok a típusú pályák, ahol tavaly Piastri szenvedett, és egyértelmű volt, hogy mely pályákon lehetnek Piastrinek gondja, és általában azokon jöttek is, meg volt máshol is, ahol hibázott. Valószínűleg rajta is a pszichés nyomás is ott már azért elég erősen benne volt a pakliban, hogy már VB címért küzd, tudta, hogy mit veszíthet, és el is veszítette aztán. Antonellin ez nem látszik, de még nem tartunk ott, de az sem látszik, hogy annak bármi nyoma lenne, hogy bizonyos pályatípus, bizonyos hőmérsékleti viszonyok, bizonyos gumikeverékek ne feküdnének neki. Ezzel nem tudsz olyat mondani, amiben Antonelli ne lenne kimagasló ebben az évben.
1: A rajtokat leszámítva talán.
2: De az Mercedes probléma. Tehát a rajtuk is olyanok, hogy és nyilván ott lehet, hogy azért ebbe belejátszik azért a tapasztalati hátrány is. Folyamatos problémája van a Red Bulloknak is a rajtukkal, és a Ferrari nagyon masszívan jó rajtól is van még egy-két csapat, például a Honda Detto. Tehát a Hondának ha egy jó pontot lehet mondani az Aston Martin idejéből a rajtjaik. De az megint csak a motor felépítés, a turbó méretezés, ez csomó minden összefüggő történet. Összességében a Mercedes-é a legjobb autó, az a híles sarka az autónak a rajt, és ezzel néha Russell, néha Antonelli is megküzd. Volt Antonellinek azért nagyon jó két rajtja, például Monakóban, ott azért, hogyha elhibázott, ugrott volna a futam, és kettőből kettőt meg tudott jól csinálni az újraindítás után, ami egy újraálló rajt volt. Itt most ez nem jött ki, de ezzel összességében ezt nem rónám föl Antonellinek, mert ez valószínűleg egy olyan programozási és mechanikai és adottsági hiba, illetve probléma a Mercedesnél, ami valószínűleg az idei autóval nagyon nem fognak tudni zöldágra vergődni erre, majd jövőre kell néhány dolgot változtatni, amiben nyilván ide már nem fognak belenyúlni, mert rengeteg pénzt meg mérnöki órát elvinne. És ezzel kell főzni, de ezt leszámítva Antonellinek minden pályatípus, gyors, lassú, kemény féktávos, nyújtott kanyaros, gyors kanyaros, ellenszeres, bármi működik, hideg van, meleg van. És én is már várom, hogy lesz olyan hétvége, amikor Antonelli egy picit elbizonytalanodik magában. Nem azért, mert szeretném, hogy elbukjon, hanem mert, hogy jöjjön még olyan próbatétel, hogy na, ez a gyerek ezt is meg tudja csinálni. Eddig egyszerűen mindenre volt válasza.
1: Tavaly volt ugye egy nagyon hosszú periódus, gyakorlatilag a szezon közepe, amikor eset kelt, de hát lehet, hogy abból rengeteget tudott tanulni.
2: 18 évesen ki nem csinál ilyeneket, sőt, még 19, meg 20-22 évesen is csinálnak ilyeneket, és valószínűleg Antonellinek is lesz neki be. Én nem azt mondom, hogy innentől az Antonelli hiba nélküli futamot, meg szezont fog hozni, biztos lesz még hibája. Akár nagyobb is. De ugyanakkor abban sem vagyok biztos, hogy Russellnek nem lesz még hibája, sőt, abban inkább biztos vagyok, hogy Russell viszont olyan nyomásban vezet, és saját magára is helyez egy olyan nyomást. Azért valljuk be őszintén, Russell helyében mindannyian ugyanazt éltük volna meg, amit ő. Elment Hamilton, megjött az új szabályrendszer, lett egy nyerő autójuk, ki más lenne a világbajnok, ha nem én. Én vagyok a csapatnál az első számú, az Antonelli az most tavaly még úgyis csak itt tanulgatta mellettem az ipart, majd itt elhúzza mellettem a nótát, nyer egy-két futamot, de hát nyilván én fogom dominálni. Így is kezdte az első futamon. De az egész így nézett ki. Akkor ha ez egy film lenne, és az első rész futamonként mennék részenként, az első rész után megkérdezed a publikumot, ki lesz ennek az évnek a világbajnoka, a 100-ból 100 válasz az lenne, hogy George Russell. De nem így alakult azóta a szezon. És Antonellinek igazából már csak tényleg olyan nehezítéseket tudok elképzelni, amiben még beletört a bicskája, amiben a legtöbb versenyzőnek bele tudna törni a bicskája, hogyha ha valami nagyon extrém módon még további technikai hibák jönnek, szenved egy olyan saját hibás balesetet, ami picit megtépázza az önbizalmát, plusz megint nulláz miatta megsérül, tehát hogy ilyen extrém dolgokra gondolj, mert önmagában ebben a mederben, ahol ez a szezon zajlik, Leclerc, Hamilton, Russell így pingpongoznak így a hétvégenként a teljesítményükkel, most nagyságrendig ezt tudom mondani.
1: Néha a Verstappen, illetve a McLaren páros
2: nagy is. Nagy ritkán odaérnek, de igen, velük azért kevésbé lehet idén számolni. Antonelli meg húz egy ilyen egyenes vonalat a 100% alatt 2/10 körülbelül.
1: Milyen a személyiség profilja? Sokan hasonlítják a versenyzését, teljesítményét Ayrton Sennáéhoz, de hát, mintha azért nem lenne olyan harapós. Vagy nem mindenben.
2: Ez nagyon korai. Ez a Senna összehasonlítás inkább Verstappenre ér egyébként. Antonelli nem. Antonelli nem tudok egyelőre karaktert, a saját karakter. Nem feltétlenül mindenkit kell valakihez hasonlítani, ha nincs egy értelmű szövetés. Egyelőre a fejemben nem alakult ki ilyen kép.
1: nem agresszív, vagy legalábbis nem úgy, hogy ledózerolja az ellenfelét.
2: Nem, azért az látszik, hogy van benne agresszivitás, de hát kiben nincs, aki egy sikeres gokártos karrier, meg formatos karrier után megjön a Forma 1-be. Hát egyértelmű, hogy nem is jutsz el odáig, ha nincs meg benne ez a fajta gyilkos ösztön. Mert az ott van benne. Látod a csatákba, hallod a rádiózásokba, emlékezz rá, amikor hogy szólt csapatra most kint Silverstone-ban, nehogy valaki elén vágjon, amikor már egyébként nem is volt erre lehetőség, de ő már akkor szólt, hogy ezt nehogy megengedjétek, mert egyértelmű, hogy az, ami azért Antonellit és Leclerc azért hasonlítsuk egy pillanatra össze, miközben van köztük gyakorlatilag 10 év életkorban, vagy lassan annyi. Leclerc annak ellen, hogy mennyi ideje van a Ferrari-nál, és mennyire jó versenyző, nem jutott el ennyi idő alatt a Ferrari-nál arra a szintre, határozottságban, meg csapat irányításban az autóból. Sokkal visszafogottabb, sokkal jól neveltebb a szó jó, és a Forma 1-ben rossz értelmében is, annál, hogy sokszor szemben menjen a csapattal, vagy kvázi dirigáljon a csapatnak, amit Sainz rengetegszer megtett, amit Hamilton bármikor megtesz, Verstappen bármikor megtesz, sorolhatnám. És Antonelli már most a második évében erőszakosabb a csapattal a maga módján, mint ahogy Leclerc majdnem 10 év után a Ferrari-val.
1: Az ellenfelekre gondoltam, hogy nem vezeti le őket durván a pályáról, tehát nem úgy versenyez, mint mondjuk Verstappen a McLarenekkel az előző két szezonban.
2: Az egyértelmű, tehát egyelőre nagyon tisztán versenyez Antonelli, de azért adjunk még annak időt, hogy amikor eljut oda, amikor nagyon kélezett csata lesz, hogy akkor mit csinál mondjuk Russell, mit csinál Hamiltonnal, tehát amikor olyan helyzetbe kerül, hogy ő levezethet valakit, vagy őt levezethetik, hogy arra hogy fog reagálni. Én azért azt látom Antonelliben, hogy ő sem kér bocsánatot előre senkitől. De most annyira könnyedén megy neki minden, hogy most ezt a mosolygos gimnazista srácot ezt cson nélkül eljátszhatja, amíg ez így zajlik.
1: Mennyire Toto Wolff érdeme? Egyrészt, hogy megbízott benne, másrészt, hogy azért kiáll mellette, és nem hagyja igazából, hogy Russell dominálja ezt a csapatot.
2: Szerintem Wolff ezt nagyon jól csinálta, nagyon jól felmérték a lehetőséget. Amikor elszalasztottak Verstappent, az egy óriási, kvázi öngól volt, hagyták a Red Bullnak lecsapni, pedig ott volt a kezei között szinte, és mégsem lett belőle szerződés, mert nem tudtak neki Forma 1-es ülést adni. És szerintem ez is munkált Toto Wolffal, amikor ilyen nagyon-nagyon fiatalon mély vízbe bedobta Antonellit, mert ugye tesztelgettek vele, ott is nagyon megfelelt, mindenki imádta a tempóját, az egyéniségét, a fiatalságát. Aztán jött az a monzai szabadedzéses törés, akkor az egész világ azt mondta, hogy na, minek ide ez a gyerek. És szerintem az volt az igazi nagy döntés Toto Wolfftól, és teljesen akkor is egyetértettem, és szerintem a közvetítésben is elhangzott, hogy ettől még nem kell leírni Antonellit. Tehát mindenki hibázhat, mindenki hibázik adott esetben. Sokat akart egyszerre, gyorsan akart, túl gyorsan menni, vagy túl hamar. Ettől még a srác nem ezt tehetségtelenebb, és ezt meg lehet tanulni, hogy türelmesebb legyen, meg hogy rakj össze. A tempót nem lehet megtanulni, ami benned van, ami veled született. És tökéletesen igazolta az idő Toto Wolffot, meg a Mercedes, hogy kitartottak Antonelli mellett, és a második évre eszméletlen teljesítmény nyújt. Annak erre mondom, hogy nem biztos, hogy idén lesz a világbajnok, de azért nem nagyon tudok elképzelni olyan szenáriót, amiben Antonelli közben akkorát esne vissza, hogy Russellnek ne kelljen komolyan szintet lépnie ahhoz, hogy tényleg kihívója lehessen.
1: Lewis Hamilton az elmúlt 1-2 évben úgy tűnt, mintha már nem harapna annyira, és nincs esélye arra, hogy 8. VB címét begyűjtse. Most azért kicsit más a helyzet, bár nyilván Antonelli kiesése is kellettek ahhoz, hogy a brit pilótának egyáltalán legyen esélye, de ez most több, mint a matematikai esély, az a 0,1 és 1,5% körüli.
2: Igen, 32 pont, hogyha most jól rémlítettem a hátrányot, tehát Hamilton sincs sokkal messzebb, mint Russell, és óriási formában versenyez május óta. Gyakorlatilag visszajött a régi Lewis Hamilton, akiben már én nem, megmondom őszintén, nem nagyon bíztam, hogy valaha látni fogjuk, vagy nem is gondoltam, de valahogy összeszedte magát, megtalálta magát, és az idei autóval jobban is érzi magát, úgyhogy a Barcelona győzelem az teljesen megérdemelt volt. Azért, ahogy látjuk, a Ferrari-nak az fekszik, mert a hátsó gumikat még mindig gyorsabban elkoptatják a többi top csapatnál, különösen a Mercedesnél, amikor sok kerékcserére lehet menni. Ez a Barcelona különösen kedvező volt, a pályavonal vezetése miatt is, és amint, hogy 3 kerékcserére tudták rakni Hamilton, tehát a számukra ideális kiállási stratégián voltak. Azokon a versenyeken, ahol egy kiállás van, vagy maximum 2, és olyan a vonalvezetés, a Ferrari azért gumikopásban beletörik még a bicskejük, ugye ezért is volt az, hogy mindannyian azt gondoljuk, hogyha Antonellinek nem hibásodik meg az autó, előkre nem tudta volna maga mögött tartani. De függetlenül Hamilton megérdemli a dicséretet amiatt, hogy abból a elképesztően mély kútból ki tudott jönni, amiben az elmúlt években került, és gyakorlatilag a tavalyi év az annyira pocsék volt a Ferrari-nál, hogy abban számomra teljesen borítékolva volt az idei évvégi visszavonulás, most meg nagyon úgy néz ki, hogy nagyon simán meghosszabbítják a szerződést.
1: Emlékezzünk, tavaly nem állhatott a dobogóra egyetlen futam után sem, egyetlen shanghai sprint győzelmére lehetett büszke.
2: Igen, hát elég sok negatív rekordot döntött így a Ferrari-nál Hamilton. Most viszont ez mind jóvá tette, és ugye mindig csak az utolsó versenyre emlékezünk. Általában úgyis az dönti el, hogy mennyire vagy jó, Hamilton pedig tényleg jól megy, még annak ellenére is, hogy ezen a hétvégén Leclerc végül fölé tudott kerekedni a beállítás változtatások után, de ettől még ez nem volt rossz hétvégén Hamiltonnak, mert alapvetően Antonellit nem tudták volna sehogy sem megverni tempóban, Russell gyakorlatilag verve volt, és csak egy pechnek köszönhetően, hogy a biztonsági autót végül nem hívták, vagy nem hozták ki a boxba, hogy legyen egy egykörös befejezés, csak ennek köszönhetően Hamilton, hogy lecsúszott a dobogó második fokáról, mert ez egy Ferrari 1-2 lett volna egyébként, valljuk be, Antonelli kiesése után, tehát Russell nagy mázlival szerezte meg ezt a második helyet.
1: Hamilton lassan 41,5 éves, ugye ez azt jelenti, hogy ezért gyorsabb már nem lesz, legalábbis a reflexei, a képességei papíron nem fejlődhetnek, az földön kívüli lenne, hogyha valamilyen tényezőben sokat tudna még előrelépni, de akár mondjuk ezt az évet végig lehet-e ilyen feszesen csinálni?
2: Egyelőre úgy néz ki, hogy végig tudja, és ez egyébként ezt sokszor hangsúlyoztam a rossz, az elmúlt néhány nagyon rossz évében is, hogy Hamilton alapvetően ha van a híres sarka, akkor az pont az, hogy túlságosan érzelem vezérelt. Még annak ellenére is, hogy már mekkora tapasztalattal versenyez, meg hány világbajnoki címmel, és egyszerűen nem volt semmi motivációja. Tehát ezt teljesen tisztán lehet látni, hogy 2022-től azokban az években, és még a tavaly a Ferrari-nél is annyira motivációvesztett volt, és annyit ostorozta magát, kereste minden irányból megoldásokat, de gyakorlatilag már a magába vetett hite sem volt meg, és ez neki nagyon-nagyon nagy nyomot hagy a versenyzésén. Mások erre kevésbé érzékenyek, Hamilton még így is nagyon, hogy már a mezőny második legidősebb és legtapasztaltabb pilótája, és idén meg, ahogy megjött a forma, elkezdte érezni az autót, egyből visszajött azzal együtt a régi Hamilton, mert hogy erre meg még mindig tud reagálni 41 évesen is, hogy hoppá, élvezem az egészet, akkor mindenem bekapcsol, és nagyon éles leszek. És egyébként ugye, az, hogy nem fejlődik, az tény, de hogy mennyit kopott, az meg egy másik kérdés, és ugye nem mindenki kopik el, van, aki már nagyon hamar, lásd Vettel, Ricardo és sokan mások, de ugye Alonso példája is azt mutatja meg most Hamilton is, hogy egyébként 40 év fölött még egy-két évvel meg egyetlen biztos olyan sokat veszítettél, mert annyival több viszont a tapasztalatod és ez óriási előny, ami mind-mind kompenzálja azt a pici kis extrát, amit még 20 évesen hozzá tudsz esetleg adni a 40 éves korodhoz képest, és azzal azt még balanszba lehet tartani, és amíg ezt ki tudod tartani, még jól tudsz versenyezni.
1: Azért azt tegyük hozzá, hogy Hamilton és Alonso a Formula 1 történetének talán 5 legjobb pilótája között van, majdnem mindenki szerint. Azzal együtt is, hogy Alonso csak 2-szeres világbajnok, de lehetett volna 4-szeres, 5-szeres simán.
2: Hát igen, ezek az összevetések, hogy most 5 pilótát nézünk, vagy 10-et. Én azt mondom, hogy nézzünk egy top 10-et, ott biztos benne vannak mindketten. A Hamilton biztos benne van a top 5-be, és akkor Alonso-nál, hogy top 5 két VB-t címmel, hogy azért annyi jó versenyző volt sok világbajnoki címmel, hogy nehéz azt mondani, hogy akkor most Alonso kiket pöcköl ki onnan. És akkor még nem beszéltünk Stirling Mossról, akinek egy se volt, de hát azért nem tudom elképzelni, hogy egy top 10-es listán Stirling Moss ne lenne rajta 16 futam győzelemmel.
1: De hát a 10-ből Alonsót sem lehet kiadni egy ilyen
2: az biztos nem, ez egyértelmű, és már önmagában csak egy top 5-öt összerakni a legjobbak között is nagyon nehéz, tehát hogy ott Hamilton, Schumacher, Senna, Fangio, égeti, kiket rakunk bele, Verstappen, Prost, már többet mondtam, mint 5, és akkor még mindig nem járunk Alonsónál. Tehát hogy igazából azt mondom, hogy egy 10-es lista az úgy nagyjából szerintem fedi, ha az elmúlt 76 évet megnézzük, és 10 embert kellene kiemelni, akkor szerintem jó eséllyel majdnem mindenki ugyanezt a 10 embert mondaná. 5 embernél már nagyon nagy problémánk lenne, hogy kit hagyjunk ki.
1: Fernando Alonso 45 éves lesz, gyakorlatilag a magyar nagydíj után nem sokkal. Meglepne, ha visszavonulna?
2: Nem. Nem, ugyanakkor még egy dologért lepne meg, mert Alonso habitusát ismerve, ugye őt látjuk a legrégebben, ugye Alonso akkor kezdett versenyezni, amikor én kommentátorkodni, vagy szakértősködni Forma 1-es közvetítésekben, tehát az én kommentátori pályafutásom az egyidős Alonso Forma 1-es pályafutásával, csak nem mentem át Indikárba. De hogy a viccet félretéve, Alonsót nagyon sokat láttam, rengetegféle verzióban megnyilvánulni, fiatalon, középkorúan Forma 1-es

0: az Európa Rádióban.
1: Idén is megtartotta nyári evangelizációs alkalmait a Szatmári Református Egyházmegye elnöksége. Az első alkalomra Túr Ricsén a református templomban került sor, majd Botpalád, Nagyszekeres és a legvégén Garbolc következett. Az eseményen az egyházmegye lelkészeiből álló zenekar szolgált. Ige hirdetőként Korda Zoltán, a Szatmár Németi Láncos Református Egyházközség lelkipásztora szolgált az egyházmegye gyülekezeteit az összejövetelen. Szalai Kont, Szatmári Református Egyházmegye esperese köszöntötte. Korda Zoltán ige hirdetővel Széles Szabolcs beszélgetett.
2: A Szatmári Református Egyházmegye megszervezte az evangelizációs alkalmait, amely alkalmakon nagy tiszteletű Korda Zoltán lelkipásztor úr szolgált Szatmár Németiből. Tiszteletes úr már nem első ízben jött ide az egyházmegyei evangelizációra. Milyen ige szakaszokat választott nagy tiszteletű úr, és hogyan készült az idei 2026-os alkalmakra?
3: Az egész választásomat befolyásolta a választás. És mint hívő keresztény magyar emberre hatással volt, nem az, hogy ki nyerte, nem az, hogy ki veszítette el, mert vannak vesztesek, győztesek az életben, mindennek rendelt ideje van, ezt a Jóisten most így rendelte, csak az fáj, hogy bántjuk egymást. Hiányosságokat sorolunk fel. Tetszik tűnni, ez úgy van, mint az együttélés egy nép közösségében, mint a házasság. Változunk. Mondjam azt, hogy az egymás mellett élésnek is van egy különös szabálya, amit be kellene tartani. A tisztelet és a szeretet akkor is kell, hogy győzzön, hogyha ezt legszebben Jézus példázta számunkra, feszítsd meget, kiáltanak rejánk. Mi megpróbáljuk ezt nyújtani, adni, csak a türelmünk az véges. Én hiszem azt, hogy nem ábrándulunk ki egymásból, mert Európában nagyon jól látjuk, hogy az összetartó nemzetek túlélnek dolgokat. Én látom azt, hogy a románság hogy tart össze, és hogyan zárja egyből köreit, amikor a hazáról, a nemzetről van szó. Nekünk is így kellene zárni a köreit. Nekünk is föl kellene mérni, hogy ebben a demográfiai képben, ami előttünk áll, hogy háromszor többet temetünk, mint keresztelünk, nincsenek olyan könnyed, és nem lehetnek olyan könnyed pillanataink, hogy valakiket a csónakból kidobálunk. Mindenkire szükség van, mert családok vannak, gyülekezetek vannak, és ahol élnek a maguk meglátása, életszemlélete szerint, jó embernek kell lenni. Na most én úgy látom, és annak érdekében választok, hogy Isten a változások Istene, hogy ott, ahol mi csüggedünk sok minden csalódás, vagy nem úgy alakult dolog miatt, ahogyan az élet adná. Ez sokszor van így a munkahelyen is. A lényeg az, hogy ahhoz, hogy helyre jöjjön, át kell adni a helyet Istennek. Oda kell adni, hogy ő legyen a változás indítója. De a másik az, amit meg akartam és sikerült megfogalmazzak, hogy én pedig el kell fogadjam. El kell fogadjam a lehetőséget, hogy Isten velem akar valamit. Isten rajtam keresztül az én életemben történő változás által egy feladatot bíz rám, ami már a közösségé, ami már a nemzeté. Mi már egyszer elvesztettünk valamit. Rettenetes volt a 100 éves trianoni évfordulót megélni úgy, hogy körülöttünk hórát jártak és ürömtánccal ünnepeltek. A lényeg az, hogy mégsem ugrottunk egymásnak. Ez egy műveltség kérdése, kérem, hogy ki hogyan tudja másikat tisztelni, és nem akarja megalázni fájdalmában. Nyertesekként lehetett volna másképpen kifejezni a reakciót. Na de ez van. A lényeg, hogy tanulnunk kellene a velünk történő dolgok és események kapcsán, hogy mi is felkészüljünk a változásokra. A világ változás előtt áll. Minden nap változik valami. A változásnak áldozata is vannak, sikere is vannak, vagy nem sikerül a maga idejében, de sikerül később. Mindenképpen a keresztény világban is egy olyan felelősség tudattal kell a változásokba fogózni, hogy a keresztény szeretet és a krisztusi lelkület, alázat, irgalom és a hit és a reménység erényeivel meg tudjuk változtatni ezt a népet. Sajnos sokszor igazolódott, hogy egymásnak ugrik a történelemben. Most nem ugrabugrálások ideje van itt, hanem az imádság ideje. Az egymás kezét megfogjuk ideje. A határainkat megvédjük. Nézzük kérem, a hátunk mögött mások terjeszkednek. És cinikusan nevetnek, hogy megoldják, és nekik szabad. Nekünk meg nem szabad még arról se beszélni, hogy azt kapjuk vissza, vagy egy részét, amit elvettek. Én hiszem azt, hogy az érmének két oldala van, és ha változások elé nézünk,

0: akkor keresztény szemszöggel közelítünk hozzá. Nem azt jelenti, hogy tehetetlenként feladjuk a harcot, nem azt jelenti, hogy beletörődünk, és így van, akkor ez így kell legyen. Nem, Izrael népe és Isten választott népe, vagy a kereszténység mindig tudta azt, hogy mikor kell de facto cselekedjen azért, hogy megvédje örökségét, templomait, iskoláit, családjait, és éljen békességben abban a világban, amit az Isten adott neki több mint 1000 éven át.
1: Hogyan látja, nagy tisztelet úr, ez a biztató üzenet, igei gondolatok eljutottak-e a gyülekezetekhez, hiszen Túricsén, Botpaládon, Nagyszekeresen és Garbolcon azt tapasztaltam, hogy mindenütt teltházas gyülekezet fogadta nagy tisztelet urat, és az emberek egy biztató szóra vártak szerintem, eljöttek és ellátogattak az alkalmakra.
0: Én megköszönöm a Jóistennek, hogy valóban imádkozó gyülekezetekkel találkoztam, és istenfélő magyarokkal. Ezt így tudnám biztatólag üzenni az összmagyarságnak, drága véremnek, népemnek, akit egyformán szeretek, mondom, mind a 15 milliót, hogy tanuljanak. Tanuljanak a kitartásból, az imádkozók jó példájából, és megköszönöm a Jóistennek, hogy több mint 20 alkalommal voltam már evangelizációs istentiszteleten Szatmárban, látom az ébredést. Látom az Isten munkáját, ami azt jelenti, nem csak a hívek, azok, akik elfogadják a változás lehetőségét, hanem munkálkodik bennük a változást elfogadó életekben, munkálkodik a teremtő, a megváltó, a vigasztaló, a gyógyító, mindaz az Isten, akire ebben a különös heterogén világban de facto egy adott módon, helyzetben szükségük van. És ez az imádkozó magyar, keresztény magyar, bármilyen helyzetben van is, vagy legyen a jövendő során, üzenem, bízzon, mert ebben az Istenben bízni kell és lehet, és ez a jó Isten az ő gondviselésében és a megváltó Krisztusban velünk van, és vigyázz rájánk. Én hiszem azt, hogy mosolygós jövő vár ránk. Én hiszem azt, hogy terveink valóra válnak, és kedvesek a jó Isten előtt.
1: Ha már Garbolc, itt vagyunk a hármas határ mellett, nagy tisztelet úr, hogy most már schengeni határ van Románia felé, valamilyen szinten talán egy kicsit a szívekben oldott egy fizikai határzárat, hogy közelebb került a magyarság az anyországhoz, a határon túli magyarok.
0: Igen, 15 éven át vártam gyermekkoromban, hogy repatriáljunk szüleimmel Magyarországra. Háromszor megkaptuk a letelepedést, soha nem adtak az otthoniak útlevelet, hogy elhagyjuk az országot, hogy miért, ma sem tudom. Mindig magyar szerettem volna lenni, és mindig itthon Magyarországon. Amikor lehetett jönni, és már szülők visszamondták a jövetelt, mert már belebetegedtek és fáradtak a várakozásba, és maradtunk, és azzal is fenyegettek, hogy egyetemre ne is menjünk felvételizni, mert ezért, hogy nem tetszik az erdélyi kenyér, vagy a román kenyér, akkor nekünk helyünk egyetemen nincs az ikertestvéremmel. Rugdostak, bántottak. A lényeg az, amikor eljött az idő, hogy jöhettem, a 90-es változások után voltam először Magyarországon. És akkor úgy jöttem, mint akinek béke volna a lábán. Aki jöhet, de még fogságban van. Aki még meg van bilincselve. Aki még meg van büntetve valamiért. Féltem is. Nem is tudom én, volt bennem, vegyes érzelmek voltak, de mióta megtörtént ez a schengeni határátépés, tett szabaddá. Köszönöm a jó Istennek, hogy van. Ezt tett szabaddá. Elhagytam a békjóimat, jövök, ahol lehetőség nyílik, áttépem a határt, határtalanul mozgunk, nem borulnak ki ott betegek, gyermekek, terhesanyák, stb. Órákat állni a határon, hanem emberi módon, emberi méltóságuknak örvendezve meg vannak tisztelve, jöhetnek, mozoghatnak, mint más népek. És a lényeg az, hogy ez a szabadság öröme, ez számomra szárnyakat ad, és ezért is költözöm időskoromra Csengerbe, és itt szeretnék élni, hogy életemnek csendes perceit 40 éves ige hirdetés után úgy tudjam eltölteni, mint magyar. A kakas azt mondja, hogy jó reggelt, és körülöttem az anyám nyelvét beszélik, és együtt mondjuk az imádságokat.
1: Örömmel hallom, hogy a tiszteletes urat köszönhetjük hamarosan az egyházmegyénkben. Isten gazdagáldását kérjük a további szolgálataira, életére, családja életére, és bízunk benne, hogy még számos alkalommal hallgathatjuk, mint igehirdetőt. Áldás békességet!
0: Köszönöm, nagy öröm volt együtt lenni. Nagyon sok erőt igényelt, de mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Áldás békesség.
2: Idén is megtartotta nyári evangelizációs alkalmait a Szatmári Református Egyházmegye elnöksége. Az első alkalomra Túr Ricsén a református templomban került sor, majd Botpalád, Nagyszekeres és a legvégén Garbolc következett. Az eseményen az egyházmegye lelkészeiből álló zenekar szolgált. Ige hirdetőként Korda Zoltán, a Szatmár Németi Láncos Református Egyházközség lelkipásztora szolgált az egyházmegye gyülekezeteit az összejövetelen. Szalai Kont, Szatmári Református Egyházmegye esperese köszöntötte. Korda Zoltán ige hirdetővel Széles Szabolcs beszélgetett.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Rádió július 8-ai szerdai Svéd Asztal című műsorát hallják. Megköszönöm, ha velünk tartottak. Katona Béla református lelkipásztor napige és gondolatával zárjuk az órát. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Béli Katalin.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 12. fejezetének 57. és azt követő verseiből hallgassuk meg. És mi dolog, hogy ti magatoktól is meg nem ítélitek, mi az igaz? Mikor pedig a te ellenségeddel a fejedelem elé mégy, igyekezzél az úton megmenekedni tőle, hogy téged ne vonjon a bíró elé. És a bíró át ne adjon téged a poroszlónak, és a poroszló a tömlöcbe ne vessen téged. Mondom neked, hogy nem jössz ki onnét, míg nem megfizetsz mind az utolsó fillérig. Jézus az életet egy úton való járáshoz hasonlítja. Mi magunk is sokszor idézgetjük, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön, énekeljük is, utas vagyok-e világon. Utunk pedig e földön a halál felé vezet. Megállíthatatlanul úton vagyunk, sírunk felé. Egyikünk előtt talán még hosszú az út, másikunk koporsója talán már holnap bekanyarodik a temető kapuján. Ez az, amit soha senki sem tud kiszámítani, de amire újra meg újra figyelmeztet Isten. Minden betegség, amely lever a lábunkról, minden gyászjelentés, amelyet a kezünkbe veszünk, minden temetési menet, amely szembe jön velünk, minden megásott sír, amely mellett elhalad az útunk, mind azt mondja, készülj a halálra, mert úton vagy feléje. Az út végén pedig igénk szerint bíró vár reánk, aki épp úgy kikerülhetetlen, mint maga a halál. Ez a bíró minden tudó. Úgy olvas az életünkben, mint valami nyitott könyvben. Minden tud rólunk, az első gyermek csinytől kezdve a legutolsó gonosz gondolatig. Ez a bíró irgalmatlanul igazságos. A bűnös előtte nem védekezhet, kíméletre és szánalomra nem számíthat. Amíg eléje nem kerülünk, elintézhetjük a dolgot kegyelmi alapon. Amikor azonban már előtte állunk, nincs több lehetőség a kegyelemre. Ezért tehát, ami halál felé tartó utunkon egyetlen feladatunk van, megelőzni az ítéletet a megtéréssel. Rendezni kell a bűneinket útközben, ki kell békülnünk ellenségünkkel, elégtételt kell szolgáltatnunk az ellenünk panaszkodóknak. Legelső sorban azonban Isten igéje alapján meg kell ítélnünk önmagunkat. Mindennek azonban időben kell megtörténnie. Rendelt ideje útközben, menet közben van. Összeveszett házastársak, tékozló gyermekek, perlekedő testvérek, gyűlölködő szomszédok, béküljetek ki hamar. Szolgáltassatok egymásnak elégtételt, ítéljétek meg önmagatokat, amíg az úton vagytok, mert a kegyelmi idő nem tudni, meddig tart. Vegyük komolyan Isten figyelmeztetését, aki ezt azért teszi, mert nagyon szeret minket. Isten mentő szeretete van minden figyelmeztetése mögött. Olyan mentő szeretet ez, amely még többre is képes, mint figyelmeztetésre. Ez a szeretet a Golgotára is képes. A Golgotán az ott felállított kereszten az történt, hogy a bíró kimondta a bűnös ember felett az ítéletet. de a bűnös helyett egy szülött fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre azt, ő maga szállt alá a kárhozott tömlöcébe azért, hogy mi érdemtelenül megmeneküljünk. Földi utunkat sírok között, saját sírunk felé tartva még most kapaszkodjunk bele Istennek ebbe a mentő szeretetébe. Most még megadatik rá a lehetőség. A mai igemagyarázat a Boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Mellőzzék a kiskorúak személyes adatainak és képmásának politikai célú közzétételét, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Az utóbbi napok sajtóhírei kapcsán emlékeztettek, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete kiemelt figyelmet vár el a politikusoktól, mivel a gyerekek nem képesek felmérni a politikai szereplés hatásait. A közlemény szerint a szülői hozzájárulás sem teszi jogszerűvé a kiskorúak politikai célú bemutatását, mivel az ütközhet a tisztességes adatkezelés alapelvével. Jogsértés esetén a hatóság elrendelheti a közzétett adatok ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét, és arra bátorítja a szülőket, hogy ilyenkor éljenek adatvédelmi jogaikkal. Országos szakmai együttműködést kezdeményez a Sztómásként Egyesület a betegek korszerűbb egyéni szükségletekhez igazodó ellátása érdekében. A szervezet hivatalos levélben fordult az egészségügyért felelős miniszterhez és az államtitkárhoz, felajánlva segítségét a sztóma viselőket érintő egészségpolitikai és finanszírozási döntések előkészítésében. A kezdeményezés célja, hogy a betegek mindennapi tapasztalatai is megjelenjenek a jogszabályalkotás során. Az Egyesület partnerségre hívja a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó vállalatokat, a sebészeti osztályokat, a szakápolókat és a szakmai társaságokat is. Közleményük szerint a betegközpontú ellátás kizárólag a döntéshozók, a szakemberek és az iparági szereplők közös munkájával valósítható meg. Okos padrendszert, valamint roller és bicikli tárolót adtak át Miskolcon a Miskolc-Tapolcai elágazás buszmegállóban. Galai Máté, a Kube Hungary Kft. Ügyvezetője elmondta, a Kube Note Plus pad napenergiával működik, alkalmas telefonok és laptopok töltésére, hangrendszerrel felszerelt, bevonata pedig segít a levegő tisztításában. A cégvezető jelezte, hogy szeptemberben egy zöld fallal és digitális kijelzőkkel ellátott okos busz megállót is telepítenek a városban. Juhász János, a Miskolcvárosi Közlekedési Vállalat, az MVK ZRT igazgatója közölte, a beruházás a Horizon Europe uniós program Metakész elnevezésű projektjében valósult meg. Tóczentai József polgármester kiemelte, a helyiek már használatba vették az új váltópontot, ahol egy utazás tervező applikáció is segíti a környezetkímélő közlekedést. Júniusban 156 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az intézmény közösségi oldalán közzétett adatai szerint a Kárpát-Pannon régióban 33 természetes eredetű földrengés, valamint 123 bányarobbantás történt az elmúlt hónapban. A kutatóintézet tájékoztatása szerint a vizsgált időszakban egyetlen olyan földmozgás sem volt, amelyet a lakosság is érzékelt volna a térségben.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az észak-keleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Tudják, miért kulcsszereplők a vízi növények? Hogy mit jelent az eutrofizáció, amely a mezőgazdasági tápanyagok felhalmozódásával zavaros, algákban gazdag állapotot idéz elő? Ha nem, akkor tartsanak Takács Ádámmal, aki ma erről kérdezi, dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatóját.
2: Egy 20 évvel ezelőtt a hazai flórában volt körülbelül 70-valahány természetes, tehát őshonos hínárnövényfaj, vízinövény, kimondottan hínárfaj. Volt, nem tudom én, 10 alatti számú idegenhonos vízinövény. Na most ez körülbelül kiegyenlítődött. Most körülbelül 70 olyan idegenhonos vízinövény tartunk számon, ami tartósan itt van. Tartósan megtelepedett. Az elmúlt 15 évben jött a legtöbbje. Nyilván ennek egyébként egy része, kisebbik része az, ami természetes úton került ide, tehát mondjuk madarakkal. A többsége az akvarisztikai útvonalról került a vízbe. A megunt vízinövényeket bedobálják az emberek a vizekbe, vagy tudatosan betelepítik. Erre is van példa, bizonyíték rá. Elmondják horgászok, hogy ők is azért kertészkednek a kedvenc horgászvizeikben, a stégeik mellett ültetgetnek, dobálnak be növényeket, és ezek megtelepedve jól érzik magukat, és ugye elszaporodnak. Itt a termálvízben elszaporodó trópusi fajok, tényleg a világ minden részéről a trópusi égövről származó fajok vannak itt egyébként, az itteni tündérrózsa, és nyilván ez egy ültetett faj, de egyébként ez egy a lótusz alnemzetségbe tartozó, egy szakkozott levélszéle van, egy piros virágú a nymphaea rubrával van szó. Ez található, illetve a víz alatt, itt most nem látjuk, de nyilván elmondjuk, hogy a víz alatti rész teljes egészében a valíznéria tölti ki. Ugyanez látható mondjuk más termálvizekben, ugyancsak Tapolcán, csak a Dunántúli Tapolca patakban, ugye a Balatonba folyó Tapolca patakban is ezt a valíznériát láthatjuk, a hévízi termál kifolyóban is, ez az egyik legnagyobb biomasszával rendelkező hínárnövény, és emellett gyakorlatilag már semmi más őshonos hínár nem tud felnőni, mert olyan gyorsan nő, ugye megvannak a képességek arra, hogy hogyan tudnak ők kompetitíve versenyben felülkerekedni a honos fajoknál.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket. Tartsanak velem is az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
3: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak. Például horgászat, strand, vízisport, halászat, öntözés. Ezeket összefoglalóan ökoszisztéma szolgáltatásoknak hívjuk, amit alapvetően két tényező veszélyeztet. A növényi tápanyagok felhalmozódása, azaz eutrofizáció, és az idegenhonos fajok térhódítása. Ez a kettő külön-külön és egymást segítve jelentősen rontja a felszíni vizek ökológiai állapotát, és csökkenti a társadalmi használati értékét. Az idegenhonos fajok kutatása épp ezért fontos, mert ennek a folyamatnak a megállításához, vagy legalább lelassításához, és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatához teremtik meg az elméleti alapot. A további részletekről dr. Lukács Balázs Andrást, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatóját Takács Ádám kérdezte.
2: Egy gyönyörű helyszínen vagyunk, ami részben természet, részben pedig nem az. Miskolc-Tapolcán járunk, a barlangfürdő közelében.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Két ok miatt választottuk ezt a miskolc-tapolcai helyszínt. Egyrészt, mert én ugye Debrecenben lakom, Debrecenben élek, ott dolgozom, de innen Miskolc környékéről származom, itt töltöttem a gimnazista éveimet Miskolcon. És hát hidrológiai szempontból is egy fontos terület ez, ugye a karsztvíz, úgymond az egyik kiinduló pontja a víz körforgásának a rendszerében, ugye a lehulló csapadék ugye összegyűlve valahol felszínre bukkan forrás formájában, és ugye itt Miskolc-Tapolcán nagyon jól lehet szemléltetni, hogy egyrészt a karsztról jövő hidegvizek és a mélyben zajló vulkanikus folyamatok találkozásak éppen ugye természetes hőforrások bukkannak a felszínre, és ugye erre itt kiépült a megfelelő fürdőkultúra is, aminek akarvakaratlan egy terhelése is van a természetes rendszerekre. Ugye a meleg vizet azt valahogy kezelni kell, ezeket a felszíni vizekbe juttatjuk. Tudjuk itt Miskolc-Tapolcán, és már a középkor óta vannak leírások, hogy itt a meleg víz kifolyókra ide jártak a helyiek. A törökök ideig nem értek el, itt épültek nagy fürdők, de a feljegyzések szerint ugye itt régóta van ez a forrás, és nagyon régi adataink is vannak egyébként. A legelső florisztikai adatok idegenhonos fajok, trópusi vízi növény fajok megtelepedéséről is, az egyik például innen származik. A vizeinket rendkívül sok terhelés, sok hatás éri, nagyon régóta használjuk a vizeinket. A települések is hagyományosan mindig vizek partjára, víz környékére, közelébe települtek, ott jöttek létre. Jelen pillanatban az egyik legnagyobb terhelés, ami éri őket, a tápanyag terhelés. Ugye a környező vizeknek mindig van egy vízgyűjtője, itt ahol vagyunk, nyilván a Bükk, a Bükkfennsík, a Karszta vízgyűjtő. Lejjebb az alsó vízfolyásokon, az agrár területekről folynak bele felszínen, illetve felszín alatt vizek. A szántóföldekről rengeteg tápanyag terhelés éri ezeket a vizeket. Ezek mind befolyásra vannak a vizek állapotára, tápanyag összetételére, azon keresztül pedig a benne található élővilágra. Maga az élővilág az nem csak díszítő elemként van egy ilyen vizes rendszerben, hanem az ökoszisztéma alakítja ki, használja fel a vízben található mindenféle elemet, tápanyagokat, szerves, szervetlen elemeket. Tehát nagyon fontos, hogy legyen, ami feldolgozza a vízben található, a bejutó szerves anyagokat, az extra szerves anyagokat. Természetes úton is jutnak bele szerves anyagok természetesen, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben és milyen ütemben és milyen módon. A növények azok, amelyek minden víztérben meg kellene, hogy legyen, mind folyóvízben, mind állóvízben hozzátartozna a természetes állapotához, legyenek benne vízi növények. Ők a legelső primer producerként, primer termelőként, ugye ők veszik fel elsődlegesen ezeket a szerves anyagokat, kötik meg a vízből, a növényi biomasszát hoznak létre, és ezen keresztül pedig, a növekedése pedig oxigénnel látják el a vizeket, ezeket pedig nyilván az oxigén, hát a legfontosabb az állatvilág számára, nyilván anélkül nem tudna benne létezni, tehát megvan mindennek a maga szabályzó szerepe. És itt nagyon sokféle terhelés van, ugye említettem már ezt a tápanyag terhelést, de az emberi használat, túlhasználat, intenzív használat, mind a part szélén, a vízgyűjtőn, illetve magában a vízben pedig, ha ezt a folyamatot megbolygatja, mindig első körben a vízi növények azok, amelyek ugye hosszú távú hatásokat tudnak indikálni, ezt lereagálják. És hát ugye szemtanúi vagyunk annak, hogy szépen lassan, illetve az utóbbi 10-15 évben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon exponenciálisan felgyorsulva, nemhogy elszegényedett, hanem gyakorlatilag eltűnt a hazai vizekből, nem csak nálunk, hanem Európa szerte, maga a növényzet, a vízi növényzet. És ennek a helyére itt mondjuk a melegvízű termákban idegenhonos, trópusi vidékekről származó nálunk akváriumi dísznövényként tartott növények tudják megtalálni a feltételeiket, és itt hol vagyunk ebben a tóban, és ez mondjuk egy dísztó, tehát a kifolyóról épített, feldúzasztott dísztó, de nagyon jól szemlélteti, hogy a csípős hideg és egyébként a fagypont közeli hőmérséklet ellenére ilyenkor ugye a természetes vegetáció visszaszorul, hát a fáknak már nincs lombja, nincs a parton egy növény sem. A természetes élelnövény is ilyenkor egy kicsit visszahúzódik, nyugalomba vonul, elfonyadnak a vízből kiálló részeik, a hínár növények pedig ugye egy ilyen telelő képletbe vonulnának vissza, ezek pedig itt gyönyörűen zöldelnek, éppen nem virágoznak, de látszik, hogy nagyon jól érzik magukat, mintha nyár lenne nekik.
2: Nekem nagyon sokszor eszembe jut egy-egy nyári fürdőzés alkalmával, amikor meglátok akár hölgyeket, akár urakat sikítozni a Balatonban, hogyha valami hozzáér a rábukhoz, és akkor kiderül, hogy csak egy hínár. És én nagyon megörülök ennek, hiszen alig van már a Balatonban is amúgy ezekből a fontos növényekből. Azt leszámítva, hogy indikátorként bizonyos dolgokat előre is tudnának jelezni. De ökológiai szempontból miért nagy probléma ezeknek a vízi növényeknek a visszaszorulása és bizonyos helyekről eltűnése?
3: A Balaton olyan szempontból talán nem a legeklatánsabb példa, mert az természetes módon egy hínarokban szegény víztest, ugye kevés fajjal és kevés mennyiségben van jelen, de a többi állóvízben, folyó tavakban, holtmedrekben, holtágakban alapvetően a tápanyagok feldúsulása okozza azt, amit már nem bírnak el a növények, ez az egyik ok. A tápanyag feldúsulás, nem tettem, hogy nyilván a befolyó szerves anyag, a mezőgazdasági területek befolyó szerves anyag az, ami a vizekbe gyűlik össze, és ott felhalmozódik, és egyszerűen ott raktározódik, nem tud tovább, mert nincs, ami felhalmozza. A másik nagyon-nagyon nagy probléma nem más, mint a haltelepítés. Ugye a hal az, ami egy nagyon fontos szabályozója a vízi növényeknek, mert vannak növényeket fogyasztó halak, vannak ragadozó halak, vannak, amik az iszapot túrják. Ugye a növénynek két dolog kell, tápanyag és fény ahhoz, hogy jól éljen. Ha kevés a tápanyag, akkor limitálva van, ha kevés a fény, megint limitálva van. Az a hal, amelyik megeszi a növényt, az nyilván az egyértelmű, az kiette a növényt, ilyen például az amúr, ami nagyon nagy mennyiségben szabályozatlanul és egyébként hivatalosan törvény szerint ugye tilos lenne telepíteni, ez egy idegenhonos fajként van nyilvántartva, óriási károkat okoz, tehát hogy óriási mennyiségű növényt, biomasszát tud kienni a vízből. Teljesen átalakítja az anyagforgalmi rendszereket az adott víztérben, kiölve a növényeket, ugye az oxigén háztartásra van negatív hatással, ezáltal a fényviszonyokra, mert a kizabált növény helyett ugye algák jönnek fel, ami a vízátlátszóságát rendkívül mértékben csökkenti. De hogyha más halfajokat nézünk, a ponty, ami a másik, ami nagy mennyiségben kerül általában a hazai állóvizekben, ugye az iszapot folyamatosan túrva, onnan szedi a táplálékát, ezt az iszapot újra visszatúrva, a kiülöperett szerves anyagot újra és újra vissza juttatja a víz oszlopba, és magát az iszap szemcséket is ugye újra felkeveri a vízben, sekély tavakban ez egy gyakorlatilag nulla átláthatóságot okoz a legtöbb esetben, és a kettő együtt az iszap fölkeverése és az alga felszaporodása egyszerre már lehetetlené teszi, hogy ott, ahol egyszer kiették a növényt, az újra visszatelepüljön. A végeredmény általában egy ilyen folyamatnak az a nyár, augusztus közepi, augusztus végi tömeges halpusztulás szokott lenni. Nem vízszennyezés okozza az esetek többségében, nem kemikália, nem a haltelepítésre bejutott betegségek, ami ezeket a haldögléseket okozza, hanem egyszerűen az átgondolatlan, tervezetlen, ökológiai hatásbecslés nélküli haltelepítések, hogy nem a megfelelő mennyiségű és minőségű fajösszetételt telepítenek egy fix köbméterrel, vagy az térfogattal rendelkező víztestbe.
2: Ez azzal is összefügg, hogy egyre nagyobb a veszélye, és talán gyorsuló folyamatokat is felfedezhetünk az eutrofizáció kapcsán. Mi a baj ezzel a jelenséggel, és mi is ez egyáltalán?
3: Az eutrofizációval körülbelül 70-es évek óta szembesül a nagyvilág. 50-es, 60-as éve indult el nem csak nálunk, Európa, a világ nagy részén is az intenzív mezőgazdaság, szervetlen trágyáknak a tömeges használata a szántóföldeken. Ez egy kis késéssel, egy 10-15 éves késéssel robbant be úgy, hogy eljutott a vízgyűjtőről, eljutottak a felszíni vizekbe, folyóvizekbe és állóvizekbe. Az állóvizek ugye összekötetés nélkül ott ugye ezeken koncentrálta jelenek meg, és halmozódnak, és egy bizonyos átcsapási pont fölött akkor hirtelen nagyon gyors változásokat indikál. A 80-as években indultak meg azok a folyamatok, és kongatták meg a vészharangot. Akkortól beszélünk ugye nagy eutrofizációs hullámról, amikor mindenhol elkezdtek eltűnni a vízi növények, kezdtek zavarossá válni a vizek, és jött mindenféle probléma, ami erre épül. Most Magyarországon van, hogy mondjam, a vízgyűjtő gazdálkodási tervezést nézem, tehát ami olyan 30 hektár fölötti méretű állóvízből van olyan 110-120 darab víz, beleértve a nagyobb holtmedrek is, tehát azok ugye nem természetes, de olyan féltermészetes, természetközeli állapotúak, tehát nem természetes képződmények. Folyóvízből meg körülbelül van, ha a folyóvíz nevet mondunk, akkor olyan több száz, tehát olyan 300-400 folyóvíze van csak Magyarországnak. Víztestben egyébként ez jóval több, az összhosszuk egyébként több 10 000 kilométer csak az országban. És ezek csak a természetes vizek, ehhez még társulnak a mesterséges vagy erősen módosított vízfolyások, amiket csatornásítottunk. Ezeknek a vízfolyásoknak és állóvizeknek a körülbelül 70%-a nem éri el azt az ökológiai állapotot, amit jónak nevezünk, és ami egyébként egy célérték kéne legyen az Európai Unió, mint Magyarország az Európai Unió tagjaként, hogy ezt vállalta, hogy a felszíni vizek ökológiai állapotát, amit egyébként az élővilág összetétele alapján állapítunk meg, nem éri el a 70% ezeknek a vizeknek ezt az állapotot, általában közepes vagy gyenge kategóriába esik. Nyilván a magyar állami szerveknek, a vízügyi szerveknek, a vízügyi igazgatóságoknak erre kezeléseket kellene eszközölniük. Nyilván rengeteg vizsgálat van, rengeteg jó módszer van arra, hogyan lehet tápanyagot csökkenteni, fel kell deríteni minden víznél. Nyilván van egy ilyen eljárás, hogy mitől lesz rossz állapotú egy víz, milyen élőlénycsoport miatt lesz rossz állapot, mi hiányzik belőle. Nagyon nehéz bármilyen beavatkozást eszközölni akkor, amikor másik oldalon, a haltelepítés oldalán ez nincs hozzágondolva, nincs figyelembe véve, és az egyik oldalon próbálnak valamit megjavítani, próbálnak beavatkozásokat eszközölni a vizek állapotának fenntartása mellett, mert ugye ezek a vizek, ha nincsenek jó ökológiai állapotban, ez nem csak egy hóbort, nem csak az állat meg növénykedvelőknek a hóbortja, hanem ezek tényleg alapvetően olyan víz minőséget indikálnak, ami a használatát is befolyásolja. Egy gyenge állapotú vízben az emberi fogyasztásra alkalmatlan halakat lehet találni, olyan vízvirágzások alakulnak ki benne, amelyek már toxikusak, tehát hogy ez a élővilág itt csak egy indikátorként van nyilvántartva, sokkal egyszerűbb az alapján minősíteni, mint sem drága vegyszerekkel vagy szondákkal, sok mindent nem is lehetne ilyen műszerekkel kimutatni. Egy nagyon jó összképet ad a vizek állapotáról. Na és hogy ezt az állapotjavítást nem lehet véghez vinni úgy, hogy a másik oldalon kontrollálatlan, ellenőrizetlen haltelepítések vannak. Mi kutatók rengeteget vizsgáljuk ezeket a vizeket, rengeteg összefüggést próbálunk a vízügyi igazgatóság, az állami szervek felé közfeladatokat segítve kimutatni, megmutatni azt, hogy mit kéne csökkenteni, hogy kéne csökkenteni, de nagyon sokszor abba a problémába szembesülünk, hogy egy-egy dolognak a megjavítása nem okozza az állapoton javulást, és ennek mindig valami olyan háttere van, amit nem tudunk számszerűsíteni, és nagyon sokszor abba jutunk ki, hogy bizony nem tudjuk azt, hogy mi kerül bele, ilyen halmennyiség, milyen típusú hal, fauna van az adott víztestben, főleg egy állóvízben. Ez egy óriási probléma, és óriási gond, és óriási konfliktus jelenleg a vizek ökológiai állapotának a fenntartása kapcsán. És annyira túlhasználtuk a vizeket, hogy magára horgászati hasznosításra is sok esetben alkalmatlanná váltak a vizek. És a helyzetet súlyosbítja, hogy az elmúlt évek iszonyú aszálykára, aminek a víz mennyiség kérdéseit csak tetézi ezt a problémát, mert nyilván a víz mennyiségének a csökkenésével betöményednek, tehát csökken a vízszint ezekben a vízfolyásokban, állóvizekben, és minden benne található az elmúlt évtizedekben beleülepedett szerves anyag, az, tehát sokkal nagyobb koncentrációban van jelen.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Lukács Balázs Andrással, az Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójával. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Hírek az Európa Rádióban.
4: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Gyökeres szemléletváltás nélkül a végnapjait éli a magyar mezőgazdaság, közölte budapesti tájékoztatóján Deutsch Dávid, a Mi Hazánk mozgalom alelnöke. A politikus szerint a legfőbb feladat a vízmegtartás jelentős növelése, valamint a mezőgazdálkodás melletti elkötelezettség állami elismerése lenne. Felvetette, hogy a kormány gépekkel, tenyészállatokkal és járulékkedvezményekkel is támogathatná a termelőket a talpon maradás érdekében. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a gazdálkodók, különösen a kisebb családi és egyéni vállalkozások évek óta a túlélésért küzdenek az aszály, az emelkedő költségek és az alacsony felvásárlási árak miatt, így sokan végleg felhagynak a tevékenységükkel. Dócs Dávid aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a kormányoldal csökkenteni kívánja a sarkalatos, vagyis kétharmados törvények számát. Magyarországon a megrendelések a V4 többi államában a kapacitás hiánya akadályozza az építőipart. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége az EVOSZ szerint hazánkban a jövő év hozhat javulást az uniós forrásokkal. Lengyelországban a helyreállítási alapok fűtik a piacot, így ott csaknem 4%-os éves bővülés várható a következő időszakban. Csehországban a korábbi rekordok után a kritikus munkaerő és géphiánya gond. A cégek kihasználtsága 95%-ot közelíti. Szlovákiában az ágazat szinte csak az uniós pénzektől függ, így a források kifutásával komoly beruházási űr keletkezhet a piacon. A szakszövetség kiemelte, a régióban a digitalizáció, a folyamatok iparosítása és az előregyártás jelentheti a sikeres túlélés kulcsát. Javaslatot dolgozott ki a külföldiek foglalkoztatására a májusban alakult szakmai kerekasztal. A 25 HR bevándorlási és jogi szakértőt tömörítő csoport indítványát több minisztériumnak is megküldte a transzparens működés érdekében. Közleményükben kiemelték, a magas hozzáadott értékű munkahelyek megtartásához nélkülözhetetlen a harmadik országbeli, magasan képzett munkavállalók alkalmazása. Rámutattak, hogy a 2024-ben bevezetett, többször módosított szabályozás bizonytalanságot okoz a piacon, és rontja az ország versenyképességét. A szakértők nem általános nyitást, hanem kontrollált korrekciót javasolnak, amely biztosítja a magyar és az európai gazdasági térségbeli munkaerő elsőbségét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Bertalan Zsoltot nevezte ki a Magyar Villamos Művek az MVM ZRT vezérigazgatójának. A tárcavezető közösségi oldalán jelentette be, hogy a Nemzeti Energetikai Holding vezetését a több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakember veszi át. A miniszter az új cégvezetőtől átlátható költséghatékony munkát, az ellátásbiztonság erősítését és a tiszta energiára való átállás támogatását várja el. A kinevezéssel egy időben Kapitány István keddi hatállyal felmentette tisztségéből Mátrai Károly korábbi vezérigazgatót. A döntés értelmében távozik a társaság igazgatóságának eddigi elnöke, Cepek Gábor is az energetikai vállalat éléről. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencében. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, azaz a köti vízik szerint a kánikulában visszatérő jelenséget egy hazai vízi atka faj okozza. Az élősködő átfúrja a kagyló köpenyét, a sérülésen át fellépő bakteriális fertőzéssel szemben pedig az amuri fajta nem immunis. A 60-as években a Távol-Keletről véletlenül behurcolt agresszíven terjedő puha testű, akár 30 cm-ese is megnőhet. A tetemeket a harcsák fogyasztják el, a szakemberek szerint a pusztulás nem veszélyezteti a Tiszató őshonos kagylóállományát.
0: Az időjárásról.
4: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Lukács Balázs Andrással, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont Vízi Ökológiai Intézetének igazgatójával arról, hogy a felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak.
2: Kanyarodjunk is vissza az alaptémához, a vízi növényekhez. Gyakorlatilag azt mondod, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami miatt egyre kevesebb a vízi növény a hazai vizekben, az a haltelepítés. Ezen felül azért itt van még a klímaváltozás, pluszban részben ezzel karöltve az inváziós fajoknak az előre törése.
3: Ahogy minden ökoszisztémát, a vizeket is ugye multistresszor hatások érik, a vízmennyiség csökkenése, a csapadék, nem menjünk bele, ugye erről szólnak az híradások az elmúlt években a vizek kapcsán, tápanyagterhelés, ahol fellazul a természetes ökoszisztéma, ahol eltűnnek a fajok, ott úgymond ilyen új életterek, üres életterek keletkeznek, ebbe mindig idegen honos fajok telepednek be, amelyekből nagyon sok inváziósá válik. Tehát, hogy az invázió azt jelenti, hogy nagyon rövid idő alatt, egy kis akklimatizálódás után, ami pár év vagy pár évtized lehet, hirtelen berobbanva azonnal ilyen inváziószerű terjedésbe kezd. Mind állatok, mind növények képesek erre. Egy 20 évvel ezelőtt a hazai flórában volt körülbelül 70-valahány természetes, tehát őshonos hínár növényfaj, vízi növény, kimondottan hínárfaj. Volt, nem tudom én, 10 alatti számú idegenhonos vízi növény. Na most ez körülbelül kiegyenlítődött. Most körülbelül 70 olyan idegenhonos vízi növény tartunk számon, ami tartósan itt van, tartósan megtelepedett. Az elmúlt 15 évben jött a legtöbbje. Nyilván ennek egyébként egy része, kisebbik része az, ami természetes úton került ide, tehát mondjuk madarakkal. A többsége az akvarisztikai útvonalról került a vízbe, a megunt vízi növényeket bedobálják az emberek a vizekbe, vagy tudatosan betelepítik, erre is van példa, bizonyíték rá. Elmondják horgászok, hogy ők is azért kertészkednek a kedvenc horgászvizeikben, a stégeik mellett ültetgetnek, dobálnak be növényeket, és ezek megtelepedve jól érzik magukat, és ugye elszaporodnak. Itt a termál vízben elszaporodó trópusi fajok, tényleg a világ minden részéről a trópusi égövről származó fajok vannak itt egyébként, az itteni tündérrózsa, és nyilván ez egy ültetett faj, de egyébként ez egy a lótuszal nemzetségbe tartozó, szakkozott levélszéle van, egy piros virágú, a nymphaea rubrával van szó. Ez található, illetve a víz alatt, itt most nem látjuk, de nyilván elmondjuk, hogy a víz alatti rész teljes egészében a valiznéria tölti ki. Ugyanez látható mondjuk más termálvizekben, ugyancsak Tapolcán, csak a dunántúli Tapolca patakban, ugye a Balatonba folyó Tapolca patakban is ezt a valiznériát láthatjuk, a hévízi termál kifolyóban is, ez az egyik legnagyobb biomassz

0: Ugye az a nagy probléma az idegenhonos és inváziósá váló fajokkal, hogy olyan gyorsan elszaporodnak, hogy mondjuk ezt nem követi le az ő ragadozójuk vagy betegségeik, és ezért kiszorítják, vagy nagyon komoly versenyhelyzetbe hozzák a hazai fajokat. Viszont itt egy kérdés, és sejtem rá a választ, de azért felteszem. A probléma az, hogy a hazai vizekben egyre kevesebb a vízinövény. Viszont vannak idegenhonosak, amik meg egyre gyorsabban terjednek. Mennyire lehet ezt az ökológia úgymond kiegyenlítő hatásának betudni, vagy mennyire probléma ez?
1: Ez egy természetes folyamat, ez egy kiegyenlítő hatás, ahogy te is mondod. Természetvédelmi szempontból ez egy nagyon aggályos, nyilván egy idegenhonos faj. Nem tudjuk még azt, hogy milyen hatással lesz a természetes állatvilágnak az összetételére, mik fognak eltűnni, mik fognak helyette az állatok oldaláról, milyen új életterek nyílnak, mik fognak eltűnni, új élet fognak helyükre jönni, hogyan fogja betölteni mondjuk az őshonos fajoknak mondjuk azokat az ökoszisztéma funkcióit, amit ellátnak. Tehát, hogy termel-e annyi oxigént. Nyilván növekedik, biomasszát termel, tehát kivon nem kevés tápanyagot a vízből, de ugye, ha nincsen fogyasztója, nincs természetes fogyasztó, nincs természetes predátora mondjuk egy élőlénynek, egy növénynek, vagy de mondjuk egy állatokról is beszélhetünk, akkor az ugyanúgy visszarohadva, elpusztulva, az ugyanúgy visszakerül a víztestbe. Mert ugye egy természetes körforgásban a növényt általában valami lelegeli, valami kiszedi, az kikerül a partra, vissza is kerül, tehát van egy ilyen ciklikus a kibe, tápanyag kibekerülése a vizekben. Összességében egyébként a vizek, főleg az állóvizek, azok általában depóként működnek egy tájban, tehát tápanyagokat deponálnak, de általában szépen le is ülepszik az iszabba, az ott mineralizálódik, nem keveredik fel a vízoszlopba, hanem töltődik fel nyilván a tó, de ugye van egy természetes szukcessziója. Na most egy ilyen biológiai invázióval sújtott helyen, ahol idegenhonos fajok jelennek, meg nem tudjuk, hogy ezeket a folyamatokat hogyan befolyásolja, ezeket kutatjuk, ezeket modellezzük. Most már főképp nem is feltétlen természetes, tehát hogy nem terepi mintavételeken, mert egyre kevesebb az alkalmas víztest, ahol ezeket modellezni vagy összehasonlítani lehet, hanem kísérletes rendszerekben próbáljuk kisebb létében egy-egy faktor, egy-egy összetevőjét megvizsgálni, mi milyen hatással van erre, és milyen változásokat okoz mondjuk a táplálékhálózatoknak a működésében.
0: Na, ennek a hogyanjára mindjárt rátérünk, de először még szóljunk egy kicsit azokhoz a hallgatóinkhoz, akik vagy akvaristák, vagy mondjuk a későbbiekben válnak azzá. Gyönyörű hobbiról beszélünk, senkinek nem szeretnénk elvenni a kedvét ettől. Viszont állatjóléti, ökológiai szempontból nagyon fontos, hogy ezt a szabadidős tevékenységet tudatosan tegyük. Nincs szüksége a természetnek ilyen konkrét beavatkozásokra, az evolúció úgyis gyönyörű csodákat is tud alkotni, és attól még, hogy azt hiszük, hogy az állatnak jobb lesz a természetben, vagy ez a növény ez úgysem számít, nem tudhatjuk, hogy azon az egy növényen mondjuk milyen peték vagy más állatok tartózkodhatnak.
1: Tudományos oldalról nyilván ez az egész folyamat, ez egy nagyon izgalmas egy kutatónak, mert nagyon felgyorsulnak azok az evolúciós folyamatok hirtelenjében, amiket egyébként csak nagy időléptékben lehetne vizsgálni. Rengeteg új alkalmazkodási stratégiát lehet lemodellezni, lehet nyomon követni, meg lehet vizsgálni, hogy a honos fajok, idegen honos fajok mire, hogyan reagálnak, milyen a testfelépítésükben, az életmenetükben, miben változnak és hogyan tudnak egymással versengeni. Egyébként nekem is van két akváriumom, van egy otthon, van egy a munkahelyen. Alapvetően az akváriumban azért nem őshonos, hazai őshonos vízinövények vannak, mert ugye a mérsékelt klímán van egy természetes szeneszenciál növényeknek, a vízinövényeknek is, tehát hogy az év végére visszahúzódnak valamilyen telelő képletbe. Míg a trópusi fajok egész évben örökzöldek, hát a vízben is örökzöldek, tehát folyamatosan ott van a levelük, szépek, mutatósak, hát egész évben ott az akvárium jól tud kinézni. De nagy a felelősség, és az egyénen van általában a felelősség az akváriumban, a kerti tóban tartott ilyen trópusi dísznövény. Mindent meg kell tenni, hogy véletlenül se jusson ki a természetes vizekbe. Nálunk a Vízi Ökológiai Intézetben nagyon sok kutatás van, kísérletes rendszerekben is vizsgáljuk a természetes vízi folyamatoknak a működését, köztük a klímaváltozás, a hőhullámoknak a hatását, a biológiai invázióknak az egyes mozzanatait, de végzünk olyan szocioökológiai, tehát társadalom bevonásával végzett kutatásokat is, kimondottan például a horgászok bevonásával, ahol kérdezzük az egyes percepciót, az egyes a vizeket használó embereknek a felfogását, hogy használják, miért használják, miért úgy használják a vizeket. És hát azokból az interjúkból, felmérésekből azért többször visszakapjuk, hogy hát ők abszolút használják, kiveszik, be is teszik az élőlényeket, és itt idegenhonos halfajokat és növényeket telepítenek a természetes vizekbe. Nyilván a víz a természet mindenkié, alapvetően mindenki így gondolja, ugyanakkor aznak az állapotának a gondoskodásért meg az állam felelős, de azon keresztül mi emberek vagyunk felelősek, tehát az egyén viselkedése és a felelőssége az egy óriási dolog ebben, nem lehet mindenkit ellenőrizni, mindenkinek tisztába kell lennie, hogy egy-egy idegenhonos faj természetes vízbe telepítésével óriási problémákat tud generálni. Egyetlen egy kagyló tutajnak

0: a bedobás egy vízbe, ha ott ő pont jól érzi magát, pont van fény, pont van megfelelő tápanyag, az ugye biztos, hogy van, mert az mindenhol nagyon sok van. Nincs sok kompetitor, mert mondjuk az Amur kiette a növényt, vagy mondjuk mások miatt egyébként. Ő azonnal be fogott robbanni, azonnal elzárja mondjuk fénytől az alsó rétegeket, nem kap oxigént a víz, viszonylag rövid idő alatt, de halpusztulást tud például az is okozni. Egy egyszerű kis egyetlen egy növénynek a bedobása. Sorolni lehetne a példákat, Dunántúlon is van, hogy kajlótutajra védekezni kellett, vagy intézkedni kellett. A Hévízi csatornán több körben többször próbálták kiszedni az ott egyébként akváriumi dísznövény termesztés céljába beültetett növényeket. Azt kevesen tudják, hogy a Hévízi csatornában a 70-es évektől van egyrészt olyan vízszint, mert a vízszint, magas vízszintet is, ahova, amivel fürdőzni tudnak benne a lakosok, azt a maga az inváziós vízi növények okozzák, mert duzzasztják vissza úgy a csatornának a vízszintjét. Az úgy került bele, hogy ott valaki egyszer illegálisan termesztés céljára beültetett növényeket, aztán kivitte, elvitte a piacra, eladta, tehát ő abból illegálisan nyilván gazdasági célra próbálta hasznosítani ezt a víztestet, és nem is lehet kipusztítani. Tehát kétszer próbálták az egészet kipucolni, nem lehet. Óriási munka, óriási energia, óriási költség, és nem lehet onnan kiszedni. Valószínűleg nyilván a laikusként ránézek, itt is ebben a tóba ránézünk, gyönyörű, mint egy akvárium, mint egy kerti tó. Az is a célja, hogy élmény nyújtson az erre látogató embereknek egy szép, szép környezet. De el kell választani azt, ami a természetes víz és a természetes ökoszisztémák működését veszélyezteti, azzal, ami a mi szemünknek otthon kilépve a házból, a kerti tóbra nézve, vagy otthon a nagy akváriumot nézve bennünket gyönyörködte. Tehát ezt tudatosan el kell tudni választani.
1: Hogyha belegondolunk, hogy ugye mi, mint homo sapiens sapiens, teljesen kozmopolita élőlények vagyunk, a Földnek szinte minden területén élünk, és ezzel nem csak, hogy mi élünk, hanem visszük azokat is, akár önként, például a kutyát, macskát, akár véletlenök folytán, például a patkányalmi hajózások során mindenhova eljutott, visszük magunkkal a úgymond hozzánk tartozó élőlényeket. Ennek kapcsán mennyire tarthatunk attól, hogy a ökológiai szempontból a végén egy ilyen monopól helyzetben lévő fajok a világon mindenütt elterjednek, és bizony ezek a most látott pillanatnyi képek a természet szeletéből, ezek meg ilyen letűnő emlékképeknek fognak hatni.
0: De abszolút jogos a félelem, van egy homogenizálódási folyamat, hogy összemosódnak. A távoli vidékekről megszokott élőlények kezdenek el terjedni, kiszorítanak fajokat. Kezdünk afelé menni, hogy kevés faj nagy mennyiségben van jelen, nem csak vizekben, hanem a szárazföldi ökoszisztémákban is. Tehát, hogy ezt hívjuk egy ilyen homogenizálódásnak. Ez egy jogos félelem, mint ahogy az erdőben is az egy faj összetételű, egy életkorú faállomány, erdőállomány jobban ki van téve bármilyen természeti katasztrófának, betegségnek, hogy akkor az egészet hirtelen egybe fogja ledönteni a lábáról. A biodiverzitásnak itt ilyen értelemben van egy fontos szerep, és a vizekben is, hogy minél több az itteni klímához alkalmazkodott faj legyen jelen, nem csak fajszámban, hanem mennyiségben is, legyen meg az a diverzitása, hogy a természetes úton jövő, nem tudom én, stresszorokra, betegségekre, időjárás változásokra, nyilván ezek negatív hatása tudnak lenni, összetudnak egy-egy állományt omlasztani, de legyen honnan, miből újra települnie, és utána vissza tudjon viszonylag gyorsan állni az az ökoszisztéma, hogy az természetes módon, önfenntartó módon tudjon hosszú távon működni. Ha két fajt alkotja mondjuk egy hínárnövény közösség állományát egy tóban, az nyilván az akkor óriási mennyiségben szaporodik fel, még egy természetes faj is, tehát egy őshonos faj is, mondjuk a miriofillum, vagy a ceratofillum, tehát az érdes tócsagaz, vagy a süllőhinár, az óriási bosszúságot okoz a horgásznak. De az azért szaporodott fel olyan óriási mennyiségben, mert csak az a két faj él abban a vízben. Ha lennének neki kompetitori a növények között, az edényes növények között, a vízi növények között, akkor nem lennének olyan mennyiségben, ha lennének felszínen kiterülő fajok is, tehát más életformával, más növekedési formával, akkor önmagukat is szabályozva ez egy diverzett rendszer tudna lenni, és hogyha az egyik kipusztul, a másik egy kicsit elterjed, de ezek folyamatos kompetíció miatt folyamatosan szabályozzák is egymást. Ha jön egy vihar, nem tudom én, vagy bedől egy fa, vagy nem tudom, jön egy szárazabb időszak, hogy leesik a vízszint, az egyik kipusztul, de a propagulumból ott van a telelőképletéből, a magjából, mindig az iszabból mindig újra tud jönni. És ugye az idegenhonos fajokkal egy másik probléma az is, hogy hosszú távon egyébként ezeket a regenerációt biztosító propagulumokat is elszegényíti. A hévízi kifolyóból tudjuk, vizsgáltuk, hogy összehasonlítva az erősen fertőzöttet és a kevésbé fertőzött szakaszokat, hát ott, ahol a felső szakaszon, ahol csak és kizárólag 100%-ban idegenhonos fajok élnek, ott bizony nagyon-nagyon elszegényedett már az iszapban, a csatorna iszapjában a természetes fajoknak, természetes hinaraknak a magban készlete.
1: A ti munkátok, a ti igencsak szerteágazó kutatásotok hogyan segítenek a helyzetnek a megoldásán?
0: Ugye a kutatások alapvetően nem csak öncélúak, tehát nem csak a kutatónak az örömszerzését szolgálja, a heuréka, a felfedezés örömét szolgálja, hanem minden egyes eredmény, minden egyes dolognak valahol, és ez elvárt is tőlünk, és ezt mi is igyekszünk egyre erőteljesebben kommunikálni, egyrészt ismeretterjesztés folyamán, másrészt jó gyakorlatok, jó módszertanok, vízkezelési, folyókezelési, tókezelési gyakorlatok kialakítását tudja szolgálni, be tud épülni természetvédelmi kezelésekbe, fajmegőrzési tervekbe. Rengeteget dolgozunk a felszíni vizek ökológiai állapot értékelésében. Ezekhez kapcsolódik egy restaurációs, tehát hogy hogyan állítsuk vissza egy már bolygatott, már zavart élettérnek az állapotát, ökológiai állapotát. Tehát minden oda ezek becsatornázhatók, ezek a mind a terepi vizsgálatok, mind pedig a kísérletesen végzett vizsgálataink. Tehát tudjuk azt, hogy kísérletesen vizsgáljuk például, hogy mondjuk két faj hogyan verseng egymás, akkor az abból leszűrt információk alapján, hogy reagál a fényre, az árnyékolásra, a tápanyag összetétre, akkor tudjuk azt, hogy egy-egy fajt mondjuk mivel lehet megfogni, milyen olyan intézkedést érdemes foganatosítani a természetben, kezdjünk el jobban árnyékolni, nézzük meg, hogy hol vannak a fő szennyező források, honnan jut bele foszfor, nitrogén, bármilyen nagyobb mennyiségű tápanyag, mit foganatosítsunk kimondottan az adott természetes élőhelyen, hogy ezek a rendszerek működni tudjanak.
2: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában arról hallhattak, hogy a felszíni vizek a társadalom számára nem csak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak.
3: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos irodahálózatában. A felajánlásokat online pénzadománnyal, banki átutalással, valamint a 1358-as adományvonal hívásával is lehet támogatni. Augusztus 2. hetében ráadásul több nagyváros áruházában, köztük Debrecenben, Szegeden és Ózdon is személyesen lehet csatlakozni a gyűjtéshez. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult a Miskolc 3-as mészkőbánya újranyitása kapcsán a Helyi Csabai Cement és Mészipari ZRT kérelmére. A Borsodabói-Zemplén vármegyei kormányhivatal előtt folyamatban lévő ügy teljes dokumentációja már szabadon megtekinthető a hatóság hivatalos honlapján. A Környezetvédelmi Hatóság július 28-án kedden reggel 8-tól este 8-ig közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül. A lakossági egyeztetés során az igazoltan érinteti nyilvánosságnak lehetősége van kérdéseket feltenni, valamint kifejteni a véleményüket az újranyitásról. Az észrevételeket a megadott időintervallumban írásban, ügyfélkapun vagy hivatalos e-mail címen keresztül lehet benyújtani. Országos központi program keretében földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek Miskolcon a tervezett július 8-ai és 9-ei napokon napnyugta után. Kedvezőtlen időjárás esetén a szakemberek ezt július 9-én és 10-én tartják. A kijuttatott delta szekthez hasonló készítmények melegvérű állatokra és emberre nem veszélyesek, a hatóanyaguk pedig néhány óra alatt lebomlik. A lakosságnak a kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani, a kerti játékokat és ruhákat pedig letakarni. A hatóságok emellett kérik az ingatlan tulajdonosokat, hogy a ház körüli esővízgyűjtők rendszeres ürítésével maguk is akadályozzák meg a lárvák fejlődését. 5. alkalommal rendezik meg augusztus 8-án a Nemzetközi Cigánydal napját, amelynek idei fővárosa Budapest lesz. A hét ország 11 helyszínét összekötő ingyenes koncertsorozat célja a cigányzene sokszínűségének és gazdag kultúrájának ünneplése. Rostás Mihály fesztiváligazgató elmondta, hogy a csökkenő támogatások ellenére csaknem 30 hazai és külföldi előadó lép színpadra. A központi helyszín a Magyar Zeneháza lesz, ahol Batta András igazgató szerint a jövőben egy nagy nemzetközi roma fesztivált is terveznek. Igazi fesztiválvárossá alakult Tiszafüred július 9-e és 11-e között, ahol a Tiszató Fest és az ingyenes tiszafüredi halasnapok programjaival várják a látogatókat. A rendezvény sorozat alatt koncertek, családi kerékpáros felvonulás, néptánc, kézműves vásár, halászléfőző verseny és gyermekprogramok szórakoztatják a közönséget a Morotva kerékpáros pihenőparkban és a Halastéren. Szombaton a legkisebbeket horgászverseny és hungarikum játéktér várja, míg a helyi művészeti csoportok és fúvós zenekarok mellett bemutatkoznak a tiszafüredi mazsorettek is. A háromnapos esemény egyik leglátványosabb programeleme a szombatesti Füredfény lampionos csónak felvonulás lesz, amely az Albatrosz kikötőből indulva érinti a helyi szabad strandot. Mancsra emlékezett Magyar Péter miniszterelnök törökországi útjának egyik állomásán, az egykori pusztító földrengés helyszínén Izmitben. A kormányfő úton Ankara felé megállt a városban, ahol megcsodálta a hős miskolci mentőkutya tiszteletére állított emlékművet és szobrot. Felidézte, hogy az 1999-es katasztrófa után 82 órával a Spider mentőcsapat négy lábúja élve talált meg a romok alatt egy 3 éves kislányt. Az egykori túlélő azóta már 30 éves édesanyja lett, Mancs áldozatos és bátor szolgálatát pedig azóta Törökországban is büszkén őrzik. Magyar Péter a közösségi oldalán megosztott bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a legendás Ebb hősiessége máig összeköti a két nemzetet.
1: Az időjárásról.
2: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Legendák, tájak, emberek. Az Európa Rádió helytörténeti magazinja.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Béli Katalin szerkesztőriporter vagyok. Magazin műsorunkban a Miskolci Galériába látogatunk, ahol a 18. élő népművészet országos kiállítása nyílt meg, amely az észak-magyarországi régió és felvidék alkotóinak munkáit mutatja be. Az eseményen észak-magyarországi felvidéki kárpátaljai alkotók egyaránt részt vettek, gyönyörű munkákat láthatunk. A tárlatot Bot Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója nyitotta meg. A Hagyományok Háza ezt az országos tárlatot kíséri figyelemmel, hát itt Észak-Magyarország és Felvidék jelent meg nagyon szép számban, nagyon szép művekkel, és hát itt látjuk azt, hogy tulajdonképpen a határ az csak a térképeken létezik, mert mi együtt vagyunk tájegységileg is.
2: Ez így van, és hát azt gondolom, a népművészet pontosan az érdekességet mutatja be számunkra, hogy egyrésztről lokálisan nagyon gazdag, eltérő, különböző hagyományok vannak, de mégis, hogyha az kutatás szempontjából nézzük, és az egész Kárpát-medencét egyben nézzük, akkor azt látjuk, hogy valójában a terület az nagyon-nagyon sok szempontból összefügg. És szerintem ez az egész ilyen furcsa ellentmondás, hogy azt mondjuk, hogy területileg, akár lokális egy-egy közösségnél, hogyha nézzük a népművészeti alkotásokat, felfedezhetjük az egyediséget, de mégis egyébként a Kárpát-medence területén ezek az összefüggések megvannak. Ez ellentmondásnak tűnik, de azt gondolom, a népművészetnek a legszebb része.
1: Tulajdonképpen a népművészet az, ami a hagyományok és az identitás őrzésében nagyon fontos. Hogy jelenik meg ez a Hagyományok Háza működésében?
2: Nos, a Hagyományok Háza működésében azt kell látni, hogy képzeljük csak el, hogy egy olyan intézményről beszélünk, egyrészt kiemelt kulturális intézményként közel 250 ember dolgozik, tehát egy hatalmas rendszerről beszélünk, van egy hatalmas művészeti része, például itt van nálunk dolgozik a Magyar Állami Népi Együttes. Nagyon sokan ismerhetik különböző nagyobb előadásaikon keresztül, hatalmas képzésrendszereket viszünk, tehát a képzéseknél népi kézművesség, népzene, néptánc, élőszavas népmesemondás. Ezen kívül viszünk egy nagy minősítő rendszert, amiket itt látnak azokat a tárgyakat, azt általában az a fajta zsűri rendszer, szempontrendszer szerint működtetjük, amit a Hagyományok Háza dolgoz ki, időről időre megújít, az ott lévő szakembereken keresztül válogatjuk ki a tárgyakat, tehát ezt a rendszert is viszi, és ezen kívül egy nagyon nagy kutatást is, kutatóközpontként is működik, például a népművészeti jelentés, ami online mindenki számára elérhető a Hagyományok Háza honlapján, ahol a népi kézművességről közel 500 oldalas kötetet jelentettünk meg, ahol mutatjuk az egész területet, a kihívásait, a problémáit, az eredményeit, mindent ilyen értelemben láthatunk benne.
1: Lehet még gyűjteni?
2: A gyűjtések ugye attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát egyrésztről, hogyha a klasszikus néprajzos elveket nézzünk, akkor alapvetően azt mondhatjuk, hogy azok a fajta paraszti közösségek, akik ilyen értelemben a hagyományt egymásnak családon belül, vagy a közösség egymásnak adta át, ez ilyen értelemben megváltozott nagyon. Ez már valójában a 60-as évektől, a kolhozosítástól kezdve mondhatjuk, hogy ez a változás bekövetkezett, és egyre inkább ezek a tudások az intézményekbe tevődtek át. Tehát azt kell tudni, hogy a gyűjtések, a kutatók, amikor ezeket a különböző közösségekhez lementek, és az ott lévő hagyományokat rögzítették, azok utána archívumokba, könyvtárakba kerültek, és a Hagyományok Házának pont az a dolga, hogy pont ez egyik legfontosabb küldetése, hogy nem csak ezeket a könyvtárakba őrizzük, hanem hogyan lehet ezt a mindennapoknak a részévé tenni. És ilyen értelemben az intézmények, a civil egyesületek, az adott esetben a közművelődési központok, ezek mind-mind azok az iskolák, az iskolarendszerünk, ezek mind-mind azok a helyszínek, ahol valójában ezeket a hagyományokat tovább tudjuk adni.
1: Itt ez a kiállítás megy tovább, legalábbis a legjobbak, és ez is egy nagy szó, hogy a gyönyörű Néprajzi Múzeumba.
2: Így van, ugye úgy kell ezt elképzelni, hogy alapvetően alulról építkezik fölfele ez az országos népművészeti kiállítás, az élő népművészet, melynek ez a neve, és a Néprajzi Múzeumban lesz október 29-én a megnyitója, ahol valóban az van, hogy az összes régiós ilyen típusú bemutató, amely teljes Kárpát-medencében valósul meg, a legjobbak fognak aztán felkerülni a Néprajzi Múzeumba, ahol egészen októbertől 2027 áprilisáig fogja tudni megtekinteni a kedves látogatók.

0: Kis István Heves megyéből érkezett, ami rögtön beugrott az ön neve alapján, az nekem Kisgyőr.
1: Igen, valóban Kisgyőrben most már 6. éve ott vagyunk folyamatosan. Én magam is és alkotótársaim is az Egyesületből. Általában 4-5-en szoktunk ott lenni, tehát az idén is készülünk Kisgyőrben.
0: Mert hogy ön fafaragó és szobrász, és itt többször kijött a díjátadáson is, hiszen az Egyesületét képviselte, saját érmet vagy emléket is átvett. Meséljen egy kicsit magukról, mennyien vannak, hogyan működnek.
1: De a mi Egyesületünk 43 éves ebben a pillanatban, 44. évében van bennem, 64 fő van az Egyesületben, a 12 éves a legfiatalabb tagunk, és a 100. évében van a legöregebb tagunk, aki nem a legöregebb, hanem a legidősebb, mondjuk így, mert hála jó Istennek, jó egészségi körben még mindig.
0: De azért most itt voltak fiatalok sokan, ez nagyon örvendetes.
1: Mindig jó látni, hogyha fiatalok részt vesznek egy ilyen pályázaton, hiszen övék a jövő. Tehát mindenképpen az kellene, hogy mennél több fiatal váljék kézművessé, és őrizze azokat a hagyományokat, amiket mindenképpen meg kell, hogy őrizzünk, hogy magyarnak maradhasson.
0: Ilyen programok várnak magukra, gondolom, hogy ez az országos népművészeti pályázat, ez egy nagy mérföldkő, de hát jön a tavasz, jön a nyár, jönnek a kitelepülések.
1: Hát tulajdonképpen ugye ez az 5 évente megrendezett nagy országos megmérettetés, ezen részt venni már önmagában nagy dicsőség. Ha innen a régiósról tovább jut az alkotás, akkor az meg még nagyobb dicsőség az országos kiállításokon szerepelni. De hát ugye zajlik az élet az Egyesületben, nálunk is elkezdődnek a táborok, a saját fafaragó táboron kezdődik június 1-jével, aztán Kisgyőrben vagyunk bejelentkezve a következő táborba, és hát mindenféle programokat szervezünk, készülünk a mesterségek ünnepére, a kisgyőri népművészeti sokodalomba, és hát így folyamatosan telik az idő. Ősszel egy nyitott műhely programot szervezünk, ahová elmegyünk mestereinknek a látókörét bővíteni egy kicsit. Tehát mindig megvan az aktuális program.
0: Ön mostanában mit farag?
1: Én most ebben a pillanatban éppen a műhelyemben egy Szent Flórián szobor készül. Tegnap avatták fel a Cserépfaluba a 48-as emlékművemet. Folyamatosan mindig van valami elfoglaltsága, ami alapján elmondhatjuk, hogy az ember nem unatkozhat, mert hiszen van mit tennie.
0: Azt már lehet tudni, hogy mi lesz a nyári kisgyőri projekt?
1: A kisgyőri projektet még nem tudom. Az előzetes egyeztetés alapján mi folytatjuk a királysétány királyait. Kékeri úrral úgy beszéltük meg, hogy az idén elkészül még 2 darab szobor.
0: Hogy mondjak már valamit, a királyok nevei ki lesznek írva? Ki vannak írva? Ez nekem nagyon hiányzott.
1: Már ki vannak írva. Van egy a szobor előtt elejezve egy tábla, ahol ismertetik a királynak az életét, és ugye természetesen a neve is ki van írva már. Sőt, az alkotó is.
0: Köszönöm szépen, nagyon jó munkát maguknak, és tartsák együtt ezt a gyönyörű tevékenységet folytató csoportot. Köszönöm.
1: Én magam is köszönöm.
0: Beszélgető partnerem a Barkosságból jött, hány gyermekével?
2: 3 gyermekem van.
0: Hát bizony még a díjkiosztáskor is ott volt az ölében, futott maga után a 3 gyermek. Meséljen egy kicsit magukról, pontosan honnan érkeztek, milyen művekkel.
2: A Barkó Kézműves Egyesületet képviseljük, és az az igazság, hogy mi most itt nem hoztunk magunkkal textileket, azokat a Békéscsabai Textiles Konferenciára adtuk be, úgyhogy a mi pályamunkáink azok oda fognak kerülni az Országos Népművészeti Kiállítás keretében. Mi csak most a díjkiosztóra jöttünk, mi is felajánlottunk egy díjat.
0: Ott a Felvidéken Barkóságban mennyire lehet együtt tartani egy ilyen csoportot?
2: A mi területünk az az Ózdi kistérség, és Felvidékre is átnyúlik, úgyhogy a Motolla Kézműves Baráti Kör az a felvidéki részünk, akikkel 2020-ban kezdtük el a munkát, és azóta Benkó Tündéjék tartják ott össze azt a közösséget, és ők azok, akik ott nagyon szép munkákat készítenek közösen.
0: A helyi motívum kincset fel lehet még lelni? Van kitől tanulni, vagy egymásnak adják már tovább?
2: Ez egy nagyon izgalmas program volt, mi 2013-ban találkoztunk Veszprémi Katával, és akkor kezdtünk el közösen gondolkodni arról, hogy hogyan lehet a Barkóságot újra felfedezni, újra újra átgondolni. Az az igazság, hogy a barkóság egy egészen elfeledett népcsoport volt. A Néprajzi Múzeumban összesen 7 darab tárgyemlék található a barkósággal kapcsolatban, úgyhogy ennek a közös munkának az eredményeképp a Hagyományok Házával mintegy 2500 mintát lehetünk már felé, és gyűjtöttünk össze a térségünkben, határon, innen és túl.
0: Én azt hiszem, hogy ez egy nagy családot, ugye?
2: Igen. Azóta egy nagyon-nagyon erős közösség lettünk, és nagyon sokat, nagyon sok kihíváson estünk át, és nagyon sok jón és rosszan, és ez mind nagyon sokat erősített a közösségünkön.
0: Mit jelent egy ilyen kiállításon részt venni, egy ilyen megmérettetésen, mint ez az országos kiállítás?
2: Ez több hónap munkája. Több hónapig dolgoznak az alkotók azon, hogy a legmívesebb munkáikat hozhassák el. És ugye nem minden kerül be, nem minden jut el ide, de tényleg azok a munkák, amik meg sem kerülhetnek, azokban is rengeteg szív és lélek van.
0: Három gyermeket látok, hárman vannak?
2: Igen.
0: Mellettük hogy lehet dolgozni?
2: Hát vannak kihívások az életemben, de az az igazság, hogy ők pici koruktól kezdve beszülettek velem, úgyhogy mindenhova jönnek velünk, és nagyon szépen tanulják. Ők ebben a népművészetben nőnek fel.
0: Milyen lesz a nyár, milyen programok lesznek?
2: Táborok, kézműves foglalkozások, mi is szervezünk, mi is megyünk, úgyhogy sok-sok izgalmas helyen ott leszünk.
0: Gratulálok, és sok erőt a gyermekekhez és a munkához, minden jót.
2: Nagyon szépen köszönjük önöknek is.
0: Erdőbényén a Potyek név, az benne van a levegőben. Nem lehet elmenni úgy, hogy az ember a kádárokkal ne találkozna, na de hogy egy hölgy kádár, hagyj mutassam be.
3: Jó napot, Potyek Zita vagyok.
0: Családi indítatás után választotta ezt a nem éppen nőies foglalkozást?
3: Igen, én és az öcsém vagyunk a negyedik generáció a családban, aki hordókészítéssel foglalkozik.
0: Hát azért ez erős fizikai munka, hogy tud felkészülni rá.
3: Hát benne van az ember gyerekkora óta, segítettem mindig apának, és akkor ez így rám ragadt. Mindig is fiúsabb lány voltam, hamarabb mentem apának segíteni a műhelyben, mint hogy mosogassak.
0: Na most ezek népművészeti tárgyak is, használati tárgyak is, hova helyezzük őket, a hordókat, a bényei hordókat?
3: Szerintem mindkettő, mert ugye borászatok vásárolnak nagy részt tőlünk, illetve már most ilyen dísz tárgyaknak is lehet, ugye asztalnak is lehet hordót készíteni, sok mindenre használják.
0: A mai alapanyagok mellett ugyanazzal a technikával lehet dolgozni? Hát ennek nagyon-nagyon szigorú rendje van.
3: Amit lehetett, műveleteket gépesítettünk, főleg az anyag előkészítésnél. Van gépesítés, de alapjaiba véve a hagyományos...
0: Hát egy üzem van Erdőbényén, ugye?
3: Igen, igen, de alapjába véve a mozdulatok, a technológia az ugyanaz, mint régen, csak van egy kis gépesítés.
0: Mekkora a kereslet a hordókra?
3: Hát sajnos 2025-ös év az elég rossz lett. Mindenkitől ezt halljuk, több kádárral is ugye kapcsolatban vagyunk. Mindenki ezt mondja, sajnos a borászatoknak is kevesebb az eladás, így kevesebb hordót vesznek.
0: Igen, és hát nagyon sok borászat már alumínium tartályokban érleli a bort, és nem hordóban.
3: Igen, igen, nagyon sok tartályt használnak, viszont főleg itt hegy alján, ugye a testesebb borokhoz kell a fa, úgyhogy kénytelenek egy-két hordót beszerezni, de igen, nagy részt már tartályokba erjesztenek.
0: Meg tudják-e őrizni a hagyományokat? Most a kádár táncra gondolok, ami minősített népművészeti kincs lett.
3: Nagyon nehezen, sajnos ugye kevés, Erdőbénye egy olyan kisfalu, hogy mennek el a fiatalok, nem nagyon van munkalehetőség, ezáltal ugye nehéz az utánpótlása ebben a mesterségtáncban is. Küzdünk, igyekszünk, hogy fenntartható legyen.
0: Mit hozott most erre a kiállításra?
3: Én egy virágedényt készítettem.
0: Virágedényt?
3: Igen, igen.
0: Tehát virágtartó edényt, úgy értsen?
3: Igen, egy ilyen virágedényt, igen, egy virágtartó.
0: Hogy telik majd a nyár, mi lesz a program?
3: Hát én alapvetően egy borászatnál dolgozok, úgyhogy a szőlőmunka az már most elkezdődött a meccéssel. És ugye én hobbiként művelem a kádárságot. Ahogy időm engedi, akkor megyek apáékhoz a műhelybe. Hotya Katilla az édesapám. Ők vezetik a műhelyt. Hetten csinálják, és akkor én, ha időm engedi, akkor betársulok néha.
0: Köszönöm szépen, és jó munkát magának!

0: Kovács Attila világbajnok cipész mesterünk, és hát ez alkalommal is képviselt egy népművészeti egyesületet.
1: Igen, és nem csak az egyesületet, hanem tárgyaim is vannak itt, hiszen férfi csizmákkal készültem erre a jeles napra, hiszen 5 évente egyszer hívják össze ezt a seregszemlét, ahol a népművészet területén a tárgyalkotók megmutathatják, hogy az elmúlt 5 évben milyen tárgyak születtek a kezük nyomán, és hát igazán egy rangos kiállításon lehetünk ma.
0: Tulajdonképpen népművészeti alkotásnak vehettünk egy gyönyörű lábbelit is, ugye? Hát azelőtt a vargák, a mesterek készítették a nép számára a cipőket, a lábbeliket.
1: Igen, hát ez egy külön szakág volt, a csizmadiák, vargák és a tímárok készítették a lábbeliket, amik valljuk be az 1900-as évek elejéig, szinte kifejezetten csak a csizmák és a hát bocskorok és még egy-két ilyen ma már feledésbe ment lábbeli megnevezések voltak, addig nem nagyon volt félcipő.
0: Borsodi Iparkamara kézműves kamarájának elnökeként rálátása van a kézműves szakmára, hogy állunk, van-e utánpótlás, életben marad-e a kézművesség?
1: Hát én azt gondolom, hogy teljesen átszerveződik a világunk, mint ahogy azt mindenki érzékelheti is, hogy a digitalizáció, illetve a számítógépnek a mindennapivá válásával egészen más szakmák kerültek előtérbe, és vannak bizonyos szakmák, amiken szépen lassan elsorvadnak. Mindazonáltal én úgy gondolom, hogy a kézművesség, mint olyan, az mindig megmarad, nyilván szűkül, egyre szűkül ennek is a területe, de lesznek olyan területek, meglátásom szerint, amik a mesterségből inkább művészeti ággá fognak átalakulni, hiszen egyre kevesebb lesz a képviselője, kihalnak a régi mesterek, és a felnövekvő generációk már egyre kevésbé vállalják a kézműves területeket, és lesznek valószínű, amik el is tűnnek, de én azt gondolom, hogy az igény mindig meg lesz a kézművességre, a kézműves tárgyakra, és ahogy mondtam, talán a művészeti ágakban fogják megtalálni magukat.
0: Hadd mutassam be, bútorfestő.
2: Igen, bútorfestő, népiparművész vagyok. Festett bútor készítő népiparművész.
0: Hadd kérjek egy bemutatkozást.
2: Hutkai Tímea vagyok.
0: Honnan érkezett?
2: Regécről. Regéc, Tokaj, két laki életet élek. Ott alkotok helyileg.
0: Mi a munkája egy 21. századi bútorfestőnek?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Én amikor elkezdtem a bútorfestést, leginkább ajándéktárgyakat, kelengyésládákat, ezekre kaptam felkéréseket, de most legutóbbi években a mennyezet kazetta festés éli divatját.
0: Én azt hiszem, hogy a megyasszói kazettel kapcsán beszélgettünk mi már, ugye?
2: Igen, igen. 2024-ben a Vizsolyi református lelkésztől kaptam egy felkérést, hogy a Vizsolyban található könyvesháznak a mennyezetére festettem 70 darab mennyezetet.
0: Ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen a református templomok kazettás mennyezetei az szinte egy művészeti ág.
2: Így van, így van. Erre külön, tehát voltak, akik a bútorokat, a használati tárgyakat készítették, és voltak a mennyegző festők, mennyezetkazetta festőasztalosok.
0: Vajon kiktől lehet tanulni, vagy honnan lehet gyűjteni?
2: Tanulni, hála a Jóistennek, azért még köztünk nagyon sok mester van bizonyos tájegységeknek, hogyha például a kalotaszegi részt nézzük, vagy a felvidékieket, vagy Erdélyt, tehát vannak mesterek, akik ezeket művelik, és tőlük lehet tanulni, vagy például a Hagyományok Házában is van erre képzés. Szóval vannak mesterek, akiktől még lehet tanulni.
0: Mit hozott erre a kiállításra?
2: Erre a kiállítás, ez egy közös kiállítás, a Benkó Pállal készítettünk egy Mózes széket, vagy papi széket. Igen, ez a Mezibrovszki emlékműhely neve tartok, a Mezibrovszki Mihály által festett papi széknek a mintáját dolgoztuk fel, ami most a 21. században is megállja a helyét.
0: Igen, nagyon érdekes, mert a Mózes széknek a formája az autentikus forma, de a benne lévő festés az inkább folklorisztikus.
2: Igen, ezt feldolgoztuk, tehát itt a saját színvilágunkat. Persze hagyatkoztunk a régire, de a saját színvilágunkat használtuk.
0: Én azt hiszem, hogy ez fogja a népművészetet továbbvinni, hogy megpróbáljuk a korunkra hangolni.
2: Igen, muszáj a korba, mert hogyha most belegondolunk, minden korszaknak megvoltak a például a 16., 17., 18., tehát hogy minden mesternek megvolt a saját mintakincse, a saját színvilága, és hát a 21. századnak is megvan ugyanez.
0: Milyen munkák várnak önre, hogy telik majd a nyár?
2: Ezt így nem lehet előre megmondani, de mennyezetkazettákat és használati tárgyakat és ízműves táborokat is tartok, leginkább mostanság inkább oktatom, amit én is a mestereimtől megtanultam, azt adom tovább a minden érdeklődő számára, aki eljön hozzám tanulni.
0: És egy nagyon diszkrét kérdés, meg lehet ebből élni?
2: Igen. Kicsit nehezebb, azért van a bizonyos évek, amikor sokkal jobban, de az ember szívvel, lélekkel, tisztelettel és alázattal csinálja, akkor úgyis megtalálják.
3: Benkó Pál vagyok, én a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetség elnökeként vagyok itt jelen, és alkotóként is, hiszen pályáztam, a felvidéki szervezetek képviseletében jöttem erre a kiállítás megnyitóra.
0: És gyönyörű palóc akcentusa van, amit imád az ember, el ne hagyják. Csodálatos. Hát sokszor kiment a díjátadásra, azt hiszem sokan vannak és sokan dolgoznak.
3: Hál' Istennek nem csak, hogy sokan vagyunk és sokan dolgoznak, hanem szépen dolgoznak az alkotóink, és nem tudtak jelen lenni, így én képviseltem őket a díjátadásnál. Zoborai örökségőrzői hímzőműhely alkotásai voltak jelen, a Motolla kézműves baráti kör Fülek környékéről, Fülekről, és természetesen egyéni alkotók is voltak díjazva, akiknek nevében átvettem ezeket a díjakat.
0: És egy saját díjat is átvehetett, bútorfestésért?
3: Igen. Hát nem teljesen az én díjam, mert szakmai közösség hozta létre. Az asztalosunk az Baffi Lajos és fia, ők állítottak elő, tehát ők végezték el az asztalos munkát, a festés pedig Kutkai Tímea és jó magam készítettük. Ezek valamikori Kishont vármegye területén található gótikus templomokban lévő minták alapján készült a tervezés, egy Mezibrocki Mihály nevű asztalos festő, vagy festőasztalos, mondjuk így, egy festőasztalosnak a motívumai az 1740-es, 50-es évekből.
0: Az embernek óhatatlanul az motoszkál a fejében, hogy nem léteznek a határok, főleg ha egy ilyen rendezvényre jön, hiszen annyira együtt vagyunk népművészetben, hogyan lehet ezt megtartani, ezt a szellemi közösséget?
3: Mindenkinek egyéni döntése, határok az emberek szívében vannak, tehát olyan nem létezik, hogy meg van írva valahol, hogy ez most ott van. Ha mi úgy érezzük, hogy együvé tartozunk, akkor együvé tartozunk, legyen az bárhol is a világon. Éljen bárhol az ember a világon. És ami bennünket összeköt, az a közös kultúra. Egyértelmű, semmi más. Mi veletlen föld, csak gazterem, megmondták annak idején az öregek, és művelni kell magunkat, kapcsolódni kell társadalmilag is, közösségileg is, és közösségekben kell alkotni elsősorban. Ez tart meg minket.
0: Ez a gyakorlatban hogyan kivitelezhető? Tehát hol vannak az alkotóműhelyek, hogy tudják összefogni az embereket? Mit jelent egy ilyen lehetőség, egy ilyen országos kiállítás?
3: Az alkotóműhelyekről Szent Györgyi Albertnak az elképzelése jut eszembe, aki a laboratóriumokról azt mondta, hogy fal nélküli laboratóriumok vannak. Ezek is fal nélküli alkotóműhelyek, hiszen a közösség az, aki alkot. Mindenki a saját maga területén, és nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy legyen egy alkotóházunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, nem a legfontosabb, hanem az kell, hogy ezek az egyének megértsék egymást, tudjanak egymáson segíteni, és közösen tudjanak alkotni. elsősorban.
0: Szülőföldjükön milyen megnyilvánulási lehetőségek vannak?
3: Hál' Istennek jók a megnyilvánulási lehetőségeink, jó kapcsolatot ápolunk a múzeumokkal, a mi térségünkben fiatal garda került a múzeumok élére, tehát a vezetőség az általában pozitívan viszonyul hozzá, még akkor is, hogyha nem magyarokról van szó. Tehát jó az együttműködés, nem panaszkodnék. Így mondom.
0: Kerül fel majd munkájuk a Néprajzi Múzeumban?
3: Ezt titok nem tudom elmondani, reménykedünk benne, hogy igen.
0: Minden esetre itt Miskolcon megnézhetik igen. Az önök alkotását, igen. Köszönöm szépen, és, tartsák meg ezt az identitást, nekünk is nagyon fontos ez.
3: Köszönjük szépen, ugyanezt üzenjük önöknek is.
0: Gergye Zoltántól, a Fügedi Márta Népvészeti Egyesület elnökétől most egy összegzést kérek. Rengeteget dolgoztak itt a Rákóczi Házban ezzel a kiállítással. Hát hogy lehet egy egyenleget vonni ebből a sok gyönyörűségből?
4: Nehéz a dolog.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kétoldalú találkozót tart a közeljövőben Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról jelentette be, hogy kedden már röviden egyeztetett az ukrán elnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány álláspontja szerint a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor. Kiemelte, hogy hazánk fenntartja a humanitárius segítséget, de fegyvert és katonát nem küld a szomszédos országba. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok hisznek a NATO erejében, közös érdekük a szövetség egysége, és hogy Magyarország ismét megbízható partner legyen. Magyar Péter hozzátette, a kabinet döntése értelmében a védelmi kiadásokat kiszámítható módon növelik, így azok 2035-re elérik a bruttó hazai termék 5%-át. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások valódi katonai képességekké alakítása, írta Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és szorosabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Kiemelte, hogy a NATO hazánk biztonságának egyik legfontosabb garanciája, amelynek alapköve a közös védelem. Az idei csúcs találkozónak otthont adó Ankara helyszíne stratégiai fontosságú, hiszen Törökország a szövetség déli szárnyának kulcsszereplője. Orbán Anita rámutatott, a találkozón a tagállamok állam és kormányfői a közös biztonságot érintő legfontosabb stratégiai döntésekről egyeztetnek a török fővárosban. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrség beolvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók külön adójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Automatikusan jár a rászoruló gyermekeknek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. A juttatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az emelt családi pótlékban részesülők, az árvaellátásra jogosultak és az egyszülős családok kapják meg. Az adatbázisok alapján az idén nagyjából 400 000 gyermek utánjáró összeget jövőre még célzottabbá teszi a kormány. Kármán András pénzügyminiszter kiemelte, a gyermekvédelmi kedvezményt a helyi önkormányzat jegyzőjénél vagy a polgármesteri hivatalban kell igényelni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egy szociális támogatás, amely nem mindenkinek jár alanyi jogon, hanem a rászorulóknak célzottan segít. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban az Amnesty International Magyarország legújabb kutatása szerint. A jogvédő szervezet közölte, az ingyenes állami jogsegély jövedelmi határa 2008 óta változatlan. Jelenleg csak azok kaphatnak ilyen támogatást, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28 500 forintot. A jelentés szerint a nevetségesen alacsony küszöb és a bürokratikus akadályok miatt évente 100 000 esnek el a hatékony jogérvényesítéstől. Az Amnesty International ezért szakpolitikai javaslatot küldött Görög Márta igazságügyi miniszternek, amelyben azt kérik, hogy emeljék fel az ingyenes jogi segítségnyújtás jövedelmi küszöbét az aktuális minimálbérre. Több mint 50 ingyenes kulturális programmal várja a látogatókat idén a 6. Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és az Zemplénben. A július 15-e és 18-a között zajló 4 napos rendezvényen színházi előadások, koncertek és családi események is lesznek. A színházi kínálatban Tamási Áron Csalóka Szivárvány című darabja és a Kiodjai Csetepati is helyet kapott, míg az esti koncerteken fellép a Bohemian Betyársz és a Szabó Balázs bandája is. A pénteki családi napon Szép Halomban megemlékezést tartanak, a gyerekeket pedig játszóház és bábszínház várja. Kisdomonkos Márk igazgató kiemelte, a fesztivál célja, hogy minden korosztálynak minőségi élményt nyújtson, és erősítse az anyaországi, valamint a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatot.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. Mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal, ezt a munkát folytatja. Szintén beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek részt aktívan az életükben. Mai magazin műsorunkban a lelkipásztorokkal beszélgetünk.
0: Európa Rádió. A Tiszáninneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. A lelkésznő a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végzett, majd a gyakorlati évei után 5 évet szolgált a nyíradonyi református idősek otthonában. 2024-ben került Nyíracsádra, és mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal. Ezt a munkát folytatja, emellett szereti összevonni bizonyos alkalmak során a két gyülekezetet. Sósné Molnár Martina lelkipásztorral beszélgetünk a következő percekben. Nemrégiben volt Sósné Molnár Martina hivatalos beiktatása, Nyíracsád és Nyírábrány lelkipásztora lett, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan indult a pályafutása.
2: Én azt gondolom, hogy az én pályafutásom már gyerekkoromban elkezdődött, hiszen gyermekkoromtól kezdve templomba járó hívő családban nőttem fel, szóval nem volt számomra újdonság. Az iskoláimat is olyan helyen végeztem, református gimnáziumba jártam, és aztán úgy kerültem ide az érettség után Debrecenbe. Az egyetemi évek alatt először még nem akartam lelkész lenni. Ez érdekesség az én pályafutásomban és elhívásomban, hogy amikor én ide jelentkeztem a teológiára, akkor még azt mondtam, hogy biztos, hogy nem leszek lelkész. Nem merek kiállni sok ember elé, illetve hát rengeteg kihívás van ugye a lelkészi szolgálatban, nagyon féltem a temetésektől is például, hogy hogyan fogom azt lelkileg bírni. Aztán második év végén volt egy kibocsátó istentisztelet itt a teológián, amikor Varta Gyula, akkori esperes úr tartotta az igehirdetést, és ő beszélt arról, ami nagyon megragadt engem, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem ő az, aki segít minket, ő tesz minket alkalmassá, és nem tökéletes emberek vannak a lelkészi szolgálatban, hanem olyanok, akiket az Úristen segít. És ekkor jelentkeztem át a harmadik évre lelkész szakra, és innentől kezdődött el.
1: Mi szeretett volna előtte lenni?
2: Előtte, az érettségi után én egyébként két helyre adtam be a jelentkezésemet, az egyik az Miskolci Egyetemre műszaki menedzsernek, tehát teljesen ellentéte ennek a lelkészi hivatásnak, de beadtam a teológiára is. Ez azért is történhetett, mert nekem a bátyám itt volt már akkor a teológián, és amikor én gimnazista voltam, akkor néhányszor eljöttem hozzá ide Debrecenbe, és hát nagyon megtetszett a hangulat, az a közeg, amit itt tapasztaltam, és hát nyilván bennem volt az is, tehát a gimnáziumban, az áhítatók során, a lelkipásztorokkal való kapcsolatomban, az intézményi lelkészekkel való beszélgetéseimben mind-mind erősítettek engem. Tehát érdekelt. Kíváncsi voltam, szerettem volna még többet tudni a teológiáról, Isten dolgairól, és hát csak úgy vezérelt, pedig felvettek egyébként a Miskolci Egyetemre is, mert ugye itt máshogy kell beadni a jelentkezést, az egy másik helyen volt, itt pedig ugye megint egy másféle jelentkezés kellett, és felvettek mindkét helyre, és úgy döntöttem végül, hogy mégis idejövök. A tervem az volt, hogy majd a teológia szakot elvégzem, és majd valahol elhelyezkedek valami ilyen tudományosabb pályán, de végül csak megtetszett. És egyébként az is érdekesség még, hogy amikor elvégeztem a teológiát, akkor még nem gondolkodtam gyülekezeti lelkészi szolgálatban, hanem az elején én nagyon szerettem volna intézményi lelkész lenni, amit meg is adott nekem az Úristen, hiszen hamar gyakorlati évem után, amit Tégláson, Bökönyben és Geszteréden töltöttem, Molnár Csilla lelkésznő mellett, utána kaptunk egy lehetőséget, hogy Nyíradonyba mehettem szolgálni, és ott egy intézményben voltam, egy idősek otthonában, ahol pszichiátriai betegek is vannak, demensek, és mentálhigiénésként dolgoztam ott, illetve a lelkészi szolgálatot és meg feladatokat is elláttam.
1: Hogyan lett akkor lelkipásztor?
2: Nyíradonyban 5 évig voltam. Közben megszületett 2020-ban az első gyermekünk, Dani. Akkor ott el is mentem Gyesre, és megvoltak a nehézségei annak, hogy én intézményben is dolgoztam, illetve a gyülekezetben is azért besegítettem. És az 5 év elég volt az intézményi lelkészi szolgálatból, és már megfogalmazódott bennem úgy a 4. évben, hogy szeretnék én gyülekezetet. Mert azért csak az az igazi. Már akkor szerintem annyi tapasztalatot szereztem, hogy azt éreztem, hogy talán ezt is el tudom majd látni, és 2024-ben született a második fiunk, Ádám június 22-én született meg, és augusztus végén jött a lehetőség, hogy Nyíracsádra mehetünk. Az ottani lelkipásztorok átmentek egy másik gyülekezetbe, megüresedett a hely, és az akkori vezető lelkészem jött hozzánk, és mondta, hogy kapaszkodjak meg, üljek le, mert hogy 2 hónapos gyerekkel mehetünk gyülekezetbe. Gondolkodtunk egy kicsit, nem sok időnk volt rá egyébként, de átgondoltuk a férjemmel, és akkor így belevágtunk ebbe, és így kerültünk Nyíracsádra és Nyír Ábrányba 2024. szeptemberében.
1: Kisgyerekkel boldog volt egy gyülekezetben?
2: Igen, hála legyen az Úrnak. Nem volt könnyű, még most sem az, de az Úristen mindig úgy intézte, meg adott hozzá erőt, hogy ezt tudjuk folytatni, meg tudjuk csinálni a szolgálatot. A férjem egyébként ő nem lelkész, neki világi állása van, és hát hál' Istennek ez is egyébként tényleg az isteni gondviselés volt, hogy amikor megszületett a kicsi, őt akkor helyezték át egy másik munkakörbe, és így 3 napot otthonról dolgozhat, ami nekünk ebből a szempontból nagyon nagy segítség. Így tudunk logisztikázni, hogyha például van egy temetésem, vagy bármilyen délelőtti alkalom, amikor ugye a kicsit benne nem tudok lenni, akkor ő van vele.
1: Milyen volt akkor a Nyíracsándi és a Nyírábrányi gyülekezet?
2: Egy élő közösséget vehettem át, hála Istennek és az elődeimnek is. Tényleg nagyon ügyesen végezték ők is a dolgukat, és egy nagyon összetartó közösség volt az, aki fogadott bennünket. Nagyon nagy szeretettel. Megvoltak már a gyülekezeti alkalmak, nagyon sok minden, gyülekezeti programokat szerveztek ők is, és tulajdonképpen ezt vehettem át, és ezt kell, hogy folytassam, illetve próbálom még inkább virágoztatni a közösséget, amennyire ugye a lehetőségem engedik.
1: Egyedül van a 2 gyülekezetre?
2: Igen, egyedül vagyok tulajdonképpen. Hát a gyülekezet, a presbitérium a férjem segítségével.
1: Akkor a férje is bekapcsolódik a munkába.
2: Igen, muszáj neki, meg egyébként szívesen is veszi. Ő abban segít a legtöbbet, hogy amikor nekem dolgoznom kell, amikor nekem feladatom van, vagy szolgálat van, akkor ugye ő a gyermekekkel van. De egyébként tényleg mindenben, tehát a gyülekezeti közösséggel is nagyon megtalálta ő is a közös hangot, meg amikor a férfiak mennek különböző feladatokat csinálni, dolgokat, akkor ő megy. Nagyon sokszor egyébként át is veszi helyettem a feladatokat, például, hogyha vasárnaponként van délután valami presbiteri találkozó, vagy ilyesmi, akkor ő nagyon szívesen elviszi őket, és akkor ő így képvisel engem, én pedig tudok a gyerekekkel lenni.
1: Mekkorák ezek a gyülekezetek?
2: Nem annyira nagy gyülekezetek. Nyíracsád 105 választó van a névjegyzékünkben, Nyírábrányban pedig 50-en vannak. Általában az istentiszteleteken olyan 20-30 fő szokott részt venni mind a 2 helyen.
1: Hogyan tudja szétosztani önmagát a 2 gyülekezetben?
2: Nem okoz különösebb gondot. Nyíracsádon 5 több program szokott lenni, mivel ott egy kicsit többen vagyunk. Nyírábrányban ott már inkább az idősebbek vannak, úgyhogy náluk ott a bűnbánati alkalmak, a vasárnapi istentiszteletek, egy-egy Biblia óra szokott lenni, és Nyíracsádon van inkább a több program, illetve szeretem összevonni a 2 gyülekezetet. Én mindig mondom nekik, hogy én úgy tekintek rájuk, mint egy közösség, csak 2 külön telephely, ha lehet így mondani. Most a pünkösdi családi napunkat is közösen tartottuk, tehát ilyenkor átjönnek a nyírábrányok, segítünk nekik átjönni Nyíracsádra, és akkor közösen, tehát nagyon szeretik egymást, ismerik egymást a gyülekezeti tagok, úgyhogy próbálunk úgy működni, mint egy gyülekezet.
1: Szó volt a nyírábrányi programokról. Nyíracsádon milyen programok vannak?
2: Minden héten van Biblia óránk, vasárnaponként az istentisztelet, gyermekistentisztelet is van. Szoktunk csinálni gyülekezeti főzéseket, amiket nagyon szeretnek a gyülekezeti tagok. Most nyáron gyerektáborra készülünk, illetve mindig az aktuális ünnepektől függ, az ünnepköröktől. Ugye advent idején adventi programokat szoktunk, kézműveskedést, adventi koszorúkészítést, különböző koncerteket, húsvét idején szoktam csinálni imasétát, ott Nyíracsádon például hajnali istentisztelet is van, mire feljön a nap, akkorra szoktuk befejezni, tehát ilyenekkel próbáljuk színesíteni, koncerteket, hogyha úgy adódik, akkor azt is szoktunk szervezni, tehát elég színesen próbáljuk beosztani az időt és a programokat.
1: Sok fiatal van?
2: Nem. Vagyis hát nézőpont kérdése. Nyíracsádon egyébként az a jellemző, hogy még a dolgozó korosztály van, tehát nem mondanám őket idősnek, mert ilyen 40 fölöttiek között nagyon sokan vannak, a presbitériumunknak is a nagy része egyébként még nem nyugdíjasok, hanem még dolgozók, viszont ifjúság az nem sok van, mert Nyíracsádról nagyon sokan járnak ugye Debrecenbe tanulni, tehát egy fit például nagyon nehéz lenne kialakítani, azt még meg sem próbáltam, mivel a két kicsi mellett még nem merek ilyenekben belevágni, de a gyermekistentiszteletek azok nagyon szépen működnek, hitoktatásunk is van, a gyerekeknek is szoktunk programokat szervezni egyébként, nemrégiben volt nekik mézes kalács készítés, mert mondom, most készülünk a nyári táborra is, ahol hát egy olyan 40 gyermek ott is részt vesz.
1: Intézmények léteznek?
2: Nincs, itt nincs intézmény, a gyülekezetnek nincs intézménye.
1: Családi táborok léteznek?
2: Az elődeim csináltak, mi még azt még nem próbáltuk meg, még az idén nem is szeretnénk, hanem még várunk egy kicsit. Mondom, sok esetben egy kicsit ugye nehézség az, hogy még picik a gyerekek, mert még most lesz 2 éves a kicsi, vele még ilyenekben nem merünk belevágni, viszont tervben vannak, mert nagyon szerették a gyülekezeti tagok, az előző lelkészek csináltak családi táborokat is, több napos ottalvós táborokat is, még ebben mi nem merünk belevágni, de szeretnénk a jövőben.
1: Mi a helyzet az infrastruktúrával, illetve a fejlesztésekkel? Rendben van ez a két település?
2: Igen, én azt látom, hogy mind a két községben, tehát a polgármesterek is azon vannak, hogy fejlesztenek, illetve mi is azon vagyunk, és hál' Istennek az Esperes úr, püspök úr is nagyon sok mindenben támogat minket, úgyhogy nem mondom azt, hogy fejlődő települések, igyekeznek nagyon, de nyilván Debrecen vonzás körzetében vannak, így nagyon sokan ide járnak be dolgozni, de igyekeznek tényleg a polgármesterek is, a helybéliek is a fejlesztése, meg mi is, tehát mióta ott vagyunk azért, újítottunk már gyülekezeti termet, hál' Istennek a parókiát is kicsit fel tudtuk újítani, az udvar, tehát hogy próbáljuk szépíteni ott a környezetünket.
1: Mi az, ami hátra van felújítás szempontjából, vagy jó lenne, ha teljesülne?
2: Nagyon sok tervünk van. Nyír ábrányban szeretnénk a templomot külsőleg megújítani, illetve belső festés is kellene. Ott az elmúlt években sikerült a gyülekezeti termet felújítani kívülről is, belülről is, úgyhogy ez nagyon szépen rendben van, viszont kellene még, hogy a templomot is be tudjuk fejezni. Nincs egyébként annyira rossz állapotban, mert nem régiben volt, 2021-ben volt tetőcsere, nyílászárócsere a nyírábrányi templomban, viszont a külső vakolat, amit rendbe kellene hozni, illetve az udvar. Nekem az mindig szívügyem, hogy szépen rendben legyen, úgyhogy ez is tervünk még ott. Nyíracsád az egy kicsit más helyzet, mert ott ugye egy nagyon régi műemléktemplom van, egy árpádkori templom. Ez is már több felújításon átesett, nagyon szépen restaurálták és rendbe tették, úgyhogy ezt már én így vettem át. Ott viszont a gyülekezeti teremnél kellett egy kis felújítást végezni, illetve bővítettük egy kicsit a parókiát, de ott is van még tervünk, mert szeretnénk még egy nagyobb közösségi teret létrehozni a gyülekezeti udvaron, illetve ott is füvesítés, térkövezés, egy kicsit szépíteni szeretnénk. Úgyhogy vannak még tervek bőven ilyen szempontból is.
1: Mi az, ami nagy vágya, vagy elképzelése, hogyha nagyobbak lesznek mondjuk a gyerekek, akkor szeretném megvalósítani?
2: Nagy vágyam, hogy el tudjak menni mindenkihez családlátogatni. Ezt nagyon nehezen tudom kivitelezni még jelenleg, illetve az, hogy növekedjen a gyülekezet. Tehát ezért imádkozunk mi is, és a gyülekezet is, hogy minél többen legyünk.
1: Erre van esély?
2: Igen, igen. Én abszolút azt gondolom, meg hát az Úristen el tudja végezni, hogyha ő is úgy látja jónak. Nyír ábrányba egyébként nagyon sokan költöznek határon túlról. Ugye ez egy határmenti település, és akik átjönnek Párciumból, ők általában reformátusok. Viszont az a tapasztalat, hogy ők már nem jönnek a templomba. Viszont én bízom abban, hogy ott van még bennük, és hogyha velük fel tudnánk venni a kapcsolatot ezekkel az új lakosokkal, akkor növekedhetne a gyülekezet, úgyhogy ez van még a tervben. Illetve ábrányban nincs ovis hittan. Szeptembertől majd azt is szeretném beindítani, illetve azt én szeretném vállalni személyesen, nem a hitoktatók által, és abban bízom, hogy a gyermekeken keresztül meg tudjuk szólítani majd a családokat is, és így talán növekedhet majd még a gyülekezet.
1: Mi történt a félelmeivel, a temetéstől való félelmével, illetve a szerepléssel?
2: Abszolút eltűntek. Az az igazság, hogy tényleg az Úristen olyan csodálatosan munkálkodik, hogy nagyon hamar túllendültem ezen, mondhatnánk így is. Kellett a gyakorlat, de most már abszolút nincs bennem. Most a beiktatás miatt egy kicsit izgultam, azért ott rengeteg szolgatás előtt, püspök úr előtt, esperes úr előtt kellett igét hirdetni, de olyan csodálatos ilyenkor tényleg, hogy imádkozom az ilyen helyzetekért, és így azt tapasztaltam most is, hogy felmentem a szószékre, és elkezdtem, és semmi. Tehát amitől féltem, hogy mennyire bennem lesz ez az izgalom, ez teljesen eltűnt.
3: Jól érzi magát?
2: Igen, hál' Istennek. Úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, meg tényleg azt tapasztalom, hogy az Úr mindenben megsegít minket és vezet ezen az úton. Sokáig én úgy gondolkodtam, hogy csak városban képzelem el a szolgálatot, és amikor elérkezett az 5. év vége, akkor helyeztek ki minket ugye különböző gyakorlati helyekre, és én szinte biztos voltam abban, hogy én valami városi gyülekezetbe fogok kerülni, és akkor úgy kerültem Téglásra, Bökönybe és Geszterédre, ugye ezek kisebb települések, és megszerettem, és utána már nem is gondolkodtam egyébként abban, hogy városi lelkipásztorként szolgáljak, hanem tényleg úgy kiskösségben vagy faluban. Én ezt azért is látom jónak, mert én is egyébként falusi lány vagyok, Borsod megyéből származom egyébként, és olyan jól megtaláltuk tényleg a közös hangot, meg fel tudom venni ezt a falusi életvitelt, én azt gondolom, ott a közösségben.
3: Más a hangulata egy falusi gyülekezetnek?
2: Teljesen. Én azt gondolom, hogy teljesen más. Illetve nem csak, hogy a gyülekezetnek, hanem az egész közösségnek. Itt a beiktatás során is láthattuk azt, hogy az egész község összefogott, hogy ezt a beiktatást együttesen hozzuk létre, meg vigyük végbe. Nagyon sok támogatást kaptunk. Tehát ott a falusi boltosoktól kezdve, az önkormányzaton keresztül mindenki azon volt, hogy most ez vasárnap nagyon szépen sikerüljön és rendben legyen. Rengeteg adományt kaptunk, szóval tényleg azt éreztem, hogy nem csak a gyülekezet, hanem az egész falu összefogott, hogy ezt megszervezzék, és méltó legyen.
1: Sósné Molnár Martina lelkipásztort hallották.

0: Szintén beiktatták Török Andrást a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát. A lelkész Hajdúböszörményben járt állami iskolába, ahol megtapasztalta a missziói tevékenység szépségét. Ezután Németországba került egy bibliaiskolába, utána végezte el a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát. Hajdúböszörményben volt segédlelkész, és 2016 óta a szerepi református gyülekezet lelkipásztora. Emellett került tavaly ősszel Bihar Nagybajomba. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek aktívan részt az életükben. Török András lelkipásztorral beszélgetünk. Hogyan lett lelkipásztor Török András Bihar Nagybajom, hivatalosan most beiktatott lelkipásztora?
1: A lelkipásztorrá válásomban egy ökumenikus diákkör játszotta a legfontosabb szerepet, visszatekintve meg kell állapítanom, amelyiket egy gimnáziumi tanár, illetve néhány lelkes diák alapított a Hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumban. Keresztény fiatalok összefogtunk az egyébként állami iskolában, és missziót végeztünk az intézmény falain belül és kívül egyaránt, és ott tapasztaltam meg először a szolgálatnak és a missziónak a jó ízét. Emellett lelkipásztoraim, illetve a gyakornokok a gyülekezetben, a Hajdúböszörmény kálmintéri gyülekezetben újra és újra adtak ilyen impulzusokat. Megtalált az a kérdés, hogy nem szeretném-e a lelkipásztori hivatást választani. A döntéssel egészen az érettségig vártam, nem sokkal előtte dőlt el bennem, hogy engedek a hívásnak, és a teológiai tanulmányaimat úgy kezdtem meg először Németországban, a Libenceli Misszió Teológiai Szemináriumán, utána pedig a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.
0: Milyen volt a németországi tapasztalat, és miért oda jelentkezett először?
1: Nagyon egyszerűen indult, nagyszerű dolog lett belőle. Hajdúböszörmény Calvin téren hallottam egy németországi bibliaiskoláról, és úgy gondoltam, mielőtt hozzáfognék a 6 éves teológiai tanulmányokhoz, szeretnék egy kicsit világot látni. És utána jártam. És hamarosan kiderült, hogy nem egyszerűen egy bibliaiskoláról van szó, hanem Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező missziós szervezetéről, a Libenceli Misszióról, amely több mint 20 országban szolgál, 230 misszionáriussal, és van egy magyar ága, magyar alapítványa is, a Molnár Mária külmissziói alapítvány. Akkoriban éppen jókor érdeklődtem, mert a németországi testvérek abban gondolkodtak, hogyan erősíthetnék meg ismét a szálakat a magyar ággal, és úgy gondolták, ennek legjobb módja az lenne, hogyha valaki hosszabb időt töltene el Bad Liebenzelben, a Misszióhegyén, és magába szívná az ottani levegőt, és az a nagy szerencseért, az a rendkívüli megtiszteltetés, hogy egy évet eltölthettem így a Molnár Mária külmisszió alapítvány és a német testvérek jóvoltából Bad Liebenzelben a teológiai szemináriumon, ami azóta már államilag elismert főiskola.
0: Ez mekkora tapasztalatot jelentett önnek?
1: Sok tekintetben meghatározó volt. Kinyílt előttem egy új világ. Egy biblikus, de nagyon felszabadult és bátor lelkiség. Emellett kinyílt a világ előttem abban az értelemben is, hogy jobban megismertem a világ kereszténységet, és számos aktív, illetve már Németországban különféle szolgálatot végző misszionáriussal megismerkedtem. Egy osztályban kaptam helyet, és az akkori osztálytársaim közül van, aki Közép-Ázsiában szolgál, van, aki Berlinben vett részt, gyülekezet alapításban, immár a második gyülekezet is megalakult és virágzik, már onnan is van misszionárius házas pár, akik Japánban szolgálnak. Volt, akit Franciaországba és egyéb helyekre vezetett a szolgálat útja.
0: Tartják a kapcsolatot folyamatosan?
1: Alkalmanként. Meg kell mondjam, alkalmanként tartjuk már csak a kapcsolatot. Illetve hazatérésem után bekapcsolódhattam az alapítvány szolgálatába, később pedig a kuratóriumba is megválasztottak, 2017 óta pedig az elnöke vagyok az alapítványnak. A teológiai tanulmányaimban természetesen az alapos német nyelvismeret, amelyet egyébként elsajátítottam, bár nem ezzel a céllal indultam el, rendkívüli segítséget jelentett.
0: Mit dolgozik az alapítványban, és mi az alapítvány feladata?
1: Az alapítvány feladata egyrészt a külmissziói hírek megismertetése gyülekezetekkel, támogatók toborzása, akik imádságban és anyagiakkal támogatják a misszionáriusok munkáját, ifjúsági missziós programba toborzás, fiatalokat szeretnénk olyan lehetőséggel megkeresni, vagy akár majdnem egy egész évet eltölthessenek valamelyik missziós országban egy csapat tagjaként, ahol maguk is belekóstolnak a missziós szolgálatba. És természetesen misszionáriusok toborzása is a feladatunk. Dr. Keszi Krisztina miskolci orvosnő Zambiában szolgált nyugdíjazásáig, aki a mi misszionáriusunk volt. Azután pedig Kevesda Szilvia Malaviban töltött el bő 7 évet gyermekmissziós szolgálatban, és jelenleg új misszionáriust keresünk.
0: Fiatalok tudnak csatlakozni a szolgálathoz?
1: Elsősorban németül jól beszélő középiskolások érdeklődését várjuk, illetve keressük, akik be tudnak kapcsolódni a németországi ifjúsági missziós programba, amely az Impact nevet viseli, ahol egy felkészítés után 3 hónapot, fél évet eltöltenek a világ különböző pontjain, Kanadán kezdve Japánon át, Afrikában, különböző országokban vannak állomáshelyek, ahol maguk is életre szóló élményeket szerezhetnek. Volt már, aki részt vett ilyen programban, Ecuadorban töltötte el ezt a missziós szolgálatot, és valóban jellemformáló, hitformáló, életformáló tapasztalat.
0: Az egyetem után, a teológia után hogyan került Bihar Nagybajomba?
1: Bihar Nagybajom a szolgálatomnak tulajdonképpen a harmadik állomása. Először a Hajdúböszörmény Kálvin téri gyülekezetben szolgáltam lelkipásztorként, beosztott lelkiszként, anyagyülekezetemben, ami nagy kiváltság volt, csak az előnyeit tapasztaltam. És utána pedig 2016-ban kezdtem meg az önálló lelkipásztori szolgálatomat, Szerepen, és immáron 10 évvel később nyílt meg a lehetőség, hogy Bihar Nagybajomban is szolgálatot vállaljak. Először helyettes lelkipásztorként kezdtem meg a szolgálatomat tavalyi év szeptemberében, és azután a gyülekezet meghívott, megválasztott, és így megtörtént a beiktatás.
0: Milyen a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség? Mit lehet róla elmondani?
1: A Bihar Nagybajomi Református Egyházközségnek nagy múltja van. Évszázadokra visszatekintve látjuk, hogy azon a vidéken neve volt, tekintélye volt. Most az egész térség sokféle nehézséggel küzd, a demográfiai változások a mindennapi élet tapasztalatait jelentik. Így a jelenünk sokkal szerényebb, de mégis van a gyülekezetnek egy nagyon hűséges és szolgálatkész magja, amelyikre támaszkodni lehet, és ők mozgatják, éltetik a gyülekezetet.
0: Hány emberről beszélünk?
1: Nehéz pontos számot meghatározni, mert a névjegyzékben mindig sokkal több név szerepel, mint akik vasárnapról vasárnapra ellátogatnak az Isten tiszteletre, és az év különböző szakaszában, különböző alkalmakon mások is mások jelenhetnek meg. Akik szolgálattal elérhetők, őket 2 tucatra tenném. Úgyhogy innen indulunk, és innen szeretnénk építkezni, hogy ez a gyülekezeti mag bővüljön, és akik csak alkalmilag látogatnak el hozzánk, azok a gyülekezet élő tagjai legyenek.
0: Egy-egy vasárnapi Isten tiszteleten hányan vannak? Ezt meg lehet határozni? Gondolom akkor azért többen, mint 2 tucat.
1: Az átlag valójában nem sokkal több 2 tucatnál. Persze vannak olyan alkalmak, amikor 200-an is jelen vannak. Úgyhogy a gyülekezet valóban az építkezés fázisában lépett, és azzal a reménységgel választott meg engem is, hogy közös munkálattal, kitartó szolgálattal ebben előre tudunk lépni.
0: Milyen lehetőségek vannak akkor mindenre? Mit szeretne ön elérni?
1: Lassú, kitartó, türelmes munkára van szükség. Természetesen vannak a gyülekezet életének olyan fénypontjai, nagy rendezvényei, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, de valóban lélektől lélekig kell elérnie az evangéliumnak. A gyülekezet magja alapot jelent, bizonyos értelemben kapcsolati hálót is, és a feladatunk az, hogy azok, akik a gyülekezetben útmutatást, lelki nyugalmat keresnek, eltaláljanak hozzánk, bátrabban lépjék át azt a küszöböt, amely talán kívülről időnként olyan magasnak tűnik, és nálunk befogadó közösségre, barátokra, testvérekre találjanak.
0: Milyen programok vannak önöknél?
1: A gyászolók istentisztelete, konfirmandusok, kerekévfordulós találkozói, ezek természetesen a ünnepek mellett kiemelt alkalmak, események. Azon kívül pedig, ahogyan következnek majd évfordulók, azokhoz kapcsolódóan tudunk szervezni kiemelt alkalmakat, de a nyári gyermektábor is nagy népszerűségnek örvend, és van igény arra, hogy többet találkozunk és többet menjünk, nem csak az ifjakkal, hanem az idősebbekkel is, kirándulásokra, színházlátogatásokra, illetve egyszerűen csak szervezzük meg a találkozás alkalmait, amikor az ige, és talán néhány finom falat mellé összegyűlve beszélgethetünk, és a mindennapok sodrásából kiszakadhatunk.
0: Van olyan program, amely azóta valósult meg, hogy ön oda került Bihar Nagybajomba?
1: Azóta is volt a gyülekezet életünknek igazi fénypontja, de be kell vallanom, azt nem mi egymagunk szerveztük. A tavalyi évben a Hajdúvidéki Egyházmegye evangelizáció sorozatának egyik állomása Bihar Nagybajom volt, amikor már-már megtelt a templom. Nagyon áldott alkalom volt, sokat nyertünk vele mi is lelkileg, és azt gondolom azok is, akik ellátogattak hozzánk.
0: Van olyan terve, célja, amely fontos, hogy megvalósuljon Bihar-Nagybajonban a közeljövőben?
1: Még most Bihar-Nagybajonban lakosként is, és lelkipásztorként is újoncnak számítok. Még mindig az első évben vagyunk, amely az ismerkedésről szól, és ezen a területen kell továbbra is előre haladni, családlátogatással, kapcsolatépítéssel. A nyár pedig kínálja magát arra, hogy a gyermek és az ifjúsági munkában is több programot tudjunk szervezni.
0: Mi a helyzet az infrastruktúrával?
1: Ezen a téren nincsen okom panaszra. A gyülekezet ingatlanjai az elmúlt években elődeimnek köszönhetően szépen megújultak. Ez igaz a templomra, igaz a parókiára, és részint a gyülekezeti házra is. Ez nem lát akadálya semminek.
0: Akkor rendben van az infrastruktúra, nem szorul fejlesztésre semmi.
1: Természetesen lenne mit fejleszteni, különösen a gyülekezeti házunkon, de hogyha a következő időszakban nem is jutnánk nagy fejlesztési lehetőségekhez, forrásokhoz, akkor sem kell aggódnunk, mert amit szeretnénk megvalósítani, az infrastruktúra ahhoz adott.
0: Sok fiatal van?
1: A gyülekezetben nincsen sok fiatal, faluban annál több. Ők

0: meg mind a két gyülekezettől. Hitoktatást is végzek mind a két településen. Így a heti 20 hittanóra mellett igyekszem helytállni lelkipásztorként Viharnagybajomban, és szerepen is kompromisszumokkal jár.
1: Jól érzi magát Viharnagybajomban?
0: Nagyon örülök annak, hogy a gyülekezet általában, és a presbitérium különösen is mellettem áll és támogat. És vannak szolgálatban munkatársak, szolgálatkész testvérek. A gyülekezet szeretettel fogadott, megelőlegezte a bizalmat, úgyhogy lelkipásztorként ennél többre nem is vágyhatom.
1: Török András lelkipásztort hallották.
2: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazinműsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében, Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: apikén.
1: A bogyós gyümölcske. Édesapja. Szent Péter esetén.
0: Főr Eliza.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Foszti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
6: Az illusztrisek köteles morgása most sem maradt el, de Galerius piros arca elfakult. A régi ellenség utolsó szavaiban célzást érzett. Cézár társam majdnem a családi érzelmesség hangján beszélt, mondta élesen. Engedd meg, legszentebb Augustus, hogy én is föltakarjam családi sebemet, amit az istentelenek ütöttek. Beszélj, nézett rá csodálkozva a császár. Nem én fogok beszélni, gyulladtak ki a vadcsordás szemek. Anyám papját fogom behozni szent színed elé. Hallgassátok meg őt! Egy hórihorgas, fekete szőrmók emberrel tért vissza, aki a falusi papok kopott talárját viselte. Hasra akarta vágni magát a császár előtt, de megtántorodott, hanyat esett, a szeme fölakadt, minden tagja remegett, hallatszott a foga csikorgása, s kicsordult szája szélén a hab. Morbus Sacer, borzongott össze a császár, s mindnyájan meghajtották fejüket Jupiter hatalmas szobra előtt, amely a tanácsház hátteréből nézett le rájuk olimposzi derűvel. Aztán azzal a tisztelettel nézték a szent beteget, amely mindig kijárt az epilepsziásoknak. A roham nem tartott soká, a szőrös ember feltápászkodott, és először is hálát adott az isteneknek, akik a szent betegséggel jutalmazták meg azért, amit az istentelenektől szenvedett. Aztán elmondta, hogy ő Galerius anyjának, az isteni Romulának szolgálatában áll, aki szárdikai majorjában szentét emeltetett Réának, a nagyistennőnek, hogy örökké áldozattal kérje pártfogását fia, a legjámborabb és legkegyesebb Cézár számára. A szenté azonban most már romokban hever, mert a szárdikai istentelenek feldulták. A nagy istennő szobrát fejszékkel szétverték, s őt magát, a szentély papját megostorozták. Egy válrándítással lecsúsztatta felső testéről a ruhát, s mutatta hátán az ostor csapások bevarrasodott csíkjait. Távozz békével, intett neki a császár, és komoran fordult Konstanciushoz. Úgy látszik, a keresztények mégsem mindenütt szelíd és békességes emberek. Konstantius leorgasztotta a fejét. Maximianus felháborodva csapkodta össze a kezét, és megállapította, hogy az istentelenek kegyetlenebbek a vadállatoknál. Galerius mellén összefont karokkal és sötét tekintettel várta a császár határozatát. A császár összetette a két tenyerét, sokáig billegtette egymáson az ujjait, ez szokása volt, amikor elgondolkozott. Aztán határozott hangon szólalt meg. A tiszteletre méltó Romula birtokán Rea szentélyét az én költségemen építest újra, Cézár, és szállítasd oda a nagy istennő szobrát római templomába. Az istengyalázók kikutatását és megbüntetését rád bízom. Galerius meghajtotta a térdét, de hangja elégedetlen volt. És nem félsz attól, Dominus, hogy az istentelenek egyszer a te fejed fölött is meggyújtják a palotád? Mennyien lehetnek az istentelenek? Kérdezte a császár a miniszterektől. Senki se tudott biztos választ adni, majdnem minden városban volt ugyan templomunk, de hogy mennyien gyülekeznek abba, azzal eddig nem gondolt senki. Össze kell őket számlálni az egész birodalomban, fordult a császár a nótáriushoz. A rendeletet még ma szét kell küldeni mind a 110 tartomány kormányzójának. Azzal felállott, és elhagyta a trónt. A miniszterek eléje járultak, és térdre borulva megcsókolták a palástja szegélyét. Meghagyta nekik, hogy melyikük mely napon jelentkezzék kihallgatásra, mielőtt vele együtt visszaköltöznének Nikomédiába. Aztán uralkodó társait kérdezte meg, meddig maradnak, mert szeretne közös vacsorán elbúcsúzni tőlük. Konstantius, akinek még a szájában volt a Galériusszal együtt elköltött családi vacsora íze, engedelmet kért, hogy azonnal hazaindulhasson családjával. Az ő útja a leghosszabb az Atlanti-óceán partjáig. De a fiadat tovább is itt fogom, nyújtotta kezét csókra Diokleciánus. Okos és kedves fiú. Aztán Maximianushoz fordult. Maxentiust azért tartom az udvarnál, mert rád emlékeztet, öreg bajtárs. Így legalább mindnyájan képviselve vagytok körülöttem. Kár, hogy neked nincs fiad, Galerius. A Cézár mély bókolással felelt. A leányom, Dominus, veletek akar maradni a beteg Augusta ápolására, nincs ellene kifogásom. Köszönöm, Galerius, nyújtott kezet neki a császár, de a lányodat is visszük Nikomédiába. Aranyfénye felderíti a mi csöndes és komoly udvarunkat. Előre ment, maga mellé intve Konstanciust. Túszokat szed tőlünk, dörmögte Galerius Maximianus fülébe. 14. A Szent Konzisztórium ülései titkosak voltak. Ennél fogva, 24 óra múlva egész Antiókia tudott valamit a határozatokból. Úgy, ahogy világvároshoz illik. Az igazságnak egy szem búzájából százezrek számára gyúrták meg a hazugság kenyerét. A fórumon, csapszékekben, pékboltokban, a borbély műhelyekben szájról szájra adták a hírt. A császár összeíratja az egész birodalomban az istenteleneket. Másnap már úgy mondták, hogy a keresztényeket írják össze. Miért? Mert a császár maga is föl akarja venni az új hitet, és tudni akarja, hogy kik tartanak vele. A keresztények úgy tartották, hogy az antiókiai gyülekezet, amelyet még a Tarsuszi Pál, Isten nagyszentje alapított, legrégibb egyháza Szíriának, és maga Antiókia legnagyobb keresztény városa a birodalomnak. Legfőjebb Alexandria vetekszik vele, Róma minden esetre csak utána jön. Azt azonban maguk a keresztények se gondolták volna, hogy összeolvashatatlanul nagy a számuk. Az csak most derült ki, mikor a császár elhatározásának híre futott. Az egész város az utcákon nyüzsgött, és minden ember keresztvetéssel üdvözölte a másikat. Te is Krisztus követője vagy? Csodálkoztak egymásra. Én tütökben mindig az voltam, mondták a szemérmesebbek. Az arcátlanabbak gúnyolódva rázták a fejüket és verték a mellüket. Ők igen, bizonyítani is tudnák, ha az apjuk meg nem halt volna, hogy ők már kiskorukban üldözést szenvedtek az igazságért. De akik olyan ügyetlenül és félénken vetik a keresztet, azokat sohasem lehetett a gyülekezetben látni. Azok csak forró vízben főtt, lágy tojás keresztények. Többen látták, hogy a város prefektusa Nesterrel a püspökkel sétált, és minden fordulónál a bal oldalára került. Az a keresztény borbé, aki a püspököt nyírni szokta, három őszhajú felszabadult rabszolgának fizetett azért, hogy levághassa a hajukat. Mindenki püspök hajat akart tőle venni talizmánnak, és a jó ember nem tudta másképp kielégíteni a hirtelen megtérteket, csak ezzel a kegyes csalással. A fele hasztot természetesen befizette az eklézsia pénztárába a szegények javára. A püspök olyan népszerű embere lett a városnak, hogy csak este mert kimozdulni az utcára. Ha meglátták valahol, mindjárt elállták az útját, és térden állva kérték áldását. Különös történeteket meséltek róla, amelyekből kiviláglott, hogy tekintélyét maguk az istenek is elismerték. Egyszer ezen a történeten álmélkodtak a legjobban, a város határában, A zivatar beszorított egy magányos házba. Siettében nem nézte, hová került. A sötétben addig tapogatózott, míg egy kőpadot talált, arra leterítette a köpenyegét, hangosan elvégezte esti imádságát, és álomra hajtott a fejét. Csak virradatkor vette észre, hogy Apolló jósdájában töltötte az éjszakát. Sok ügyet nem vetett a dologra, hiszen Isten angyalai őrt álltak körülte, úgyhogy a gonosz nem juthatott hozzá, ruháját pedig, amely hozzáért a bálvány jelenlététől megfertőzött padhoz, elégette. Megjelent azonban nála Apolló papja, és kétségbe esve jelentette neki, hogy mióta a templomban hált, az Isten nem áld jóslatot. Úgy látszik, a hangos imádság némította meg. Arra kérte a püspököt, hogy segítsen valahogy rajta, mert ő így éhen fog halni. A püspök megszánta, és különben is kötelességének tartotta, hogy valamiképp megfizessen a szállásért. Fölírta tehát egy viasztáblára néhány szót. Sátán, parancsolom neked, hogy szólalj meg! Neszter püspök az Isten szolgája. A pap Apolló oltárára helyezte a viasztáblát, és erre Apolló csak ugyan megszólalt. Esténként a cirkuszban is nagy tüntetések voltak a szünetek alatt. Lelkesen éltették Krisztust és a püspököt, és az ovációban részt vettek még a légionáriusok is. Nagyon szívük szerint valónak találták az új Istent, aki a békesség istene. Mit fogtok csinálni, ha nem lesz többi háború? Kérdezték kíváncsiskodó asszonyok a katonákat. Gyerekeket! Felelték azok. És most már a katonákat is megtapsolták. A város örömmámorban úszott, azonban a környékbeli falvakban sokan megrémültek. A kereszténység a városokban nagyon megerősödött, hanem a falvakban még nem eresztett mély gyökeret. Iparosok, kereskedők, rabszolgák ugyan mindenütt összeálltak egy-egy kis gyülekezetté, azonban a parasság ragaszkodott a régi istenekhez. Most a kis gyülekezetek mindenütt vérszemet kaptak, s azzal ijeszgették a bálványimádókat, hogy eljő az Úr felhőiben villámlással és vízözönnel pusztítja el nem csak az ördögöknek szentelt templomokat, hanem mindazokat, akik ott áldozatot szoktak bemutatni. A dekúriók ilyetten jöttek tanácsot kérni a hivatalos flámenektől, hogy mitévők legyenek. A riadt papok a vállukat vonogatták, ők maguk sem tudták, hányadán vannak a régi istenekkel, s a püspökhöz küldték a dekúriókat, hogy azt talán tud rajtuk segíteni. A nagy forrongásban legjobb üzletet csinált a kancsal Benóni, az Isten kereskedő zsidó. A horpatmellű kisember a nyakába kötött deszkára elhelyezett apró Isten szobrocskákkal házról házra járt, és minden ajtón bekiabált. Szép Orfeuszt vegyenek, aki lekíséri a halottat az alvilágba, és megvédi a Kerberosz harapásától. Csak egy az, ez a szép kis Kerberosz, aki elugatja a tolvajokat a háztól. Fél Szesterciuszért egy egész Tutunusz istent, aki megnyitja az asszonyok elzárt méhét. Egy dénáriusz az ára ennek az aranyjal futtatott ezüstől szalajtott nagyhasú Plútosznak, aki minden házban szerencsét és gazdagságot ürít az asztalra. Benóni kereszteket is árult, de azokat nem kiabálta, mert eddig úgy se vett belőlük senki. Nem is tartott belőlük csak egyet-kettőt, azok se kellettek ingyen se, kinevették velük az Isten kereskedőt. Most azonban a nagy izgalom napjaiban egész éjszaka kereszteket faragcsált a kancsal zsidó, s nem győzött belőlük eleket összeeszkábálni, mert mindenki csak keresztet akart venni. Neked nincs még? Kérdezte Titanilla Quintiportól. A nobilissima egy kosár citromot akart szedetti Quintusszal a nikomédiai útra, de örömében elfelejtette a kívánságát, amint a fiút meglátta, aki búcsúzni szaladt be az apjához. Az udvar másnap indult a székvárosba. A kertészéket ugyanaznap vitte a hajó Dalmáciába. Nekem nincs keresztem, nevetett Quintipor. De Nonnus reggel kettőt vett. Egyiket a mellén lógatta le, a másikat a hátán, hogy akármerről látja meg a Dominus, megakadjon rajta a szemem. Télben azonban valami rossz hírt hallhatott, visszavitte mind a kettőt az istenkereskedőnek. De az nem vette vissza, csak az egyiket. A másikat hol előveszi, hol visszadugja a zsebébe az öreg, az szerint, hogy kivel beszél. A nobilissima rábámult a fiúra. Neves csak még, én mindig nevették, ha neked volnék. Én is mindig nevetnék, úrnőm, ha téged látnálak, mondta Quintipor elpirulva. Titanilla meglegyintette a kezében tartott pávatollal. Quintipor, te még gavallérságot is tanultál, mióta a császárhoz jársz iskolába. Szaprícia a hón alatt csomaggal dörmögve csoszogott be az ajtón. Útravalókat vásárolt a boltokban, és majd agyon nyomták az utcákon a tolongásban. Meg van veszve az egész világ. A fórumon egy ronda fekete ember körül annyi a nép, hogy el kell kerülni a prefektúra mögé. Aztán mit tud az a fekete ember? Egyenesedett fel Quintus, aki a bakancsos ládáját szegezte le. Ja, mit tudom én? Nem hallgatom én az ilyen bolondságokat. Azt rikácsolta, hogy egy esztendő múlva úgyis vége a világnak. Most már nincs enyém meg tiéd, hanem közös minden. Pénz, föld, szamár, arany. Ugyan ki az az értelmes filozófus? Ammoniusnak mondják, valonnan Afrikából szajtatták. Sose láttam olyan szőrös embert. Valami faul lehet, ha a csukjáját hátravetné, tán a szarva is látszana. Ennyi, de megnézted, hé! Mit szólnál hozzá, ha itt hagynálak is, beszegődnék hozzá faun inasnak? Mindjárt állítanék egy új szobrot Priápusz istenne. Oho, de nem csak te lennél ám közös, hanem én is, kapott az öreg az asszony derekához. Quintipor szégyenlősen kifordult a szobából, a lány nevetve utána futott. Gyere, meg akarom hallgatni ezt a filozófus faunt. Te, nobilissima, hökkent meg a fiú. Én. Azt hiszed, csak az öreg asszonyokat érdekli a filozófia? Quintipor megütközése csak addig tartott, míg a lány magára terítette Szaprícia zöld gyapjú kendőjét. Térdig beleburkolózott, csak szeme, szája és kíváncsi kis orra látszott ki belőle. Két kezét összetette a kendő alatt, és gyerekes bájjal könyörgött. Ne félj velem jönni, magiszter bácsi. Legfeljebb azt mondják rád a komoly férfiak, hogy ej, milyen szép kis babát csípett föl magának, ez a téntás körmű kis deák. A cseléd kijárón szöktek ki a Szent Palotából, és két szoros közön keresztül, bár benne is voltak, a fórum forgatagában. A karodba fogózom, hogy el ne sodorjanak tőled, csipogott a lány. Jobban is megszoríthatsz, nem vagyok üvegből, gránátvirág. Érezte, hogy a fiú karja megrándult az övén, a vállával is hozzásimult. Örülök neki, hogy értesz még a nevedre. Tudod, hogy ezután mindig így szólítalak, ha ketten leszünk? Te is jössz velünk Nikomédiába? Megyek, nobilissima. Persze, a császárt kíséred. Az úton az Augusta rendelkezik velem. Velem olvastatja föl azt a könyvet, amit Pantaleon az orvos hozott neki. Varázslókönyv? Azzal gyógyította meg a dominát? Valami olyanféle. Evangéliumnak hívják. Evangélium? Az ugye annyit tesz, hogy jó hír? Majd egyszer nekem is olvasol belőle. Merre menjünk most? Ott feketéllenek legtöbbenni. Kinyújtott kezével a Szingon utca betorkollása felé mutatott. A kancsal Isten kereskedő éppen abból az irányból közeledett. Azt hitte, neki szól a kézmozdulat, és elébük sietett. Két és fél asszért számítom nektek ezt a bronz stimulát. A leghálásabb istennő, aki ezt teszi a tórus végébe, annak soha se lesz álomszuszék az ura. Jobban szemügyre vette őket, és felemelve a deszkát, egy szemérmetlen mozdulatú Vénusz szobrocska felé nyújtotta ki az állát. Nektek még nincs szükségetek stimula istennő segítségére. Három az az ára ennek a gyönyörű libentinának. Ketten vegyétek meg, hogy egyformán hálás legyen mindkettőtöknek. Titanilla oldalba könyökölte a fiút. Van pénzed, gránátvirág? kettőt vegyél, egyet nekem, egyet magadnak. A fiú vonakodva húzta elő az ercényét, a zsidó boldogan turkált a szobrocskák közt, a másik libentinát keresve. Ötért adom a kettőt, pedig magamnak is többe van, de nagyon örülök neki, hogy ilyen értelmes emberek is maradtak még Antiókiában. Napok óta nem adtam el mást, csak keresztet. Megrántotta a hüvelykújjával a nyakába akasztott zsineget. Akasztó horgas fakeresztek koppantak, és ruhába tűzése való ólom feszületek csörrentek össze rajta. Mi is ilyent akarunk venni, fogott meg a lány egy ólom keresztecskét. De hiszen ez akasztófa, vagy ez maga az Isten? Honnan tudja azt a magamfajta együgyű zsidó? Az én Istenem se nem fából van, se nem ólomból, se nem kőből. Melyiket parancsolod, gyönyörű papnő? Honnan tudod, hogy az vagyok? Himbálta meg magát Titanilla. Látom a szemedről, hogy te is a Szentligetben szolgálsz. Legalább 100 társnőd vásárolt már tőlem ilyen talizmánt. A lánynak nagyon tetszett, hogy a kereskedő Hierodulának nézte. Adj csak 6 azt a jó embernek, hogy ránk ne fizessen, intett Quintipornak. Majd neked is én választok. Kivette a 2 legkisebbet, és az egyiket odaadta a fiúnak. Tűzd csak a ruhádba, hadd látom, szép keresztény lenne belőled. Megállj, nem úgy lesz, majd cserélünk előbb, de tartsd a karod, hogy el ne szúrjuk a barátságot. Ő maga tűrte fel Quintipor karján az elpuhult divat szerint való tunika ujját, és a csukló felett megszúrta tűvel. Aztán oda tartotta neki a maga karját. Tessék, mi? Hogy reszket a kezed? Igaz, te nem tudsz vért látni. Megint rosszul leszel, mint a múltkor? Nem, nobilissima, próbált magán erőt venni a fiú, csak ilyenkor mindig eszembe jut a gödője. Micsoda gödője? Amit apám egyszer föláldozott Ceresznek, amikor én még egészen kicsi gyerek voltam, akkor láttam ilyet először. Fehér volt, és ártatlan szemű, bégetni se tudott még, csak nyöszörögni, és hogy körülszaladta a nyakát, a kés egyszerre bíbor gallérja támadta kiemlő vértől. Én elszaladtam ilyettemben, és soha többet nem tudtam véres áldozatot nézni. De furcsa, mosődött el a lány. Valéria is mindig megbordong a vértől, a mostohanyám. Az Augusta is keresztelő János történetét mindig ki kell hagynom az evangéliumból. Titanilla toppantott. Engem ne sajnálj, mert nem vagyok gödője. Hadd látom, tudsz-e bátor fiú lenni, gránátvirág? A fiú zavarában bátrabb volt, mint kellett volna. A tüske tövig beszaladt a fehér karba, nagy sötét vércsöppet budjantott ki belőle. Most már vértanúd vagyok, nevetett a lány, és lenyolt a szájához kapott karjáról a vért. Pedig úgy illett volna, hogy a te véred hújjon én miattam. Quintipor félszegen tartotta oda a karját, a másik kezével tolvágó kiskését kereste a ruhája ráncaiban. Parancsolj velem, nobilissima! Most nem kell, gránátvirág, majd akkor fizettetlek meg, ha még szegényebb leszek, mint most. S hogy le ne tagadhasd, mit tettél velem, a vérontás eszközét beleteszem a bullámba. Kinyitotta a buborék formájú kistokot, amelyet a római lányok kesken szalagon hordtak a nyakukban, s nászuk reggelén ajánlottak föl a háziisteneknek. Addig erekje tartónak használták, hajfürtöt, kiesett fogad, szenverés ellen való talizmát viseltek benne. Benóni elámulva látta, hogy a bulla aranyból van. Piszkos gyapjú övéből előrántotta otromba faragó kését. Ezt vedd meg, szentséges úrnő, ha bosszút akarsz állni isteni véredért. Titanilla rászorította a bulla fedelét az ólom feszületre, és bosszusan nézett a szemfüles zsidóra. Gyerünk, gránátvirág! Csak ugyan okosabb lett volna ide nem jönni, karolt a fiúba, és idegesen húzta magával a szent palota felé. Nem csupán az idegesítette, hogy a kereskedő felismerte a rangját, észrevette, hogy Maxentius is ott van a tömegben, amely a fekete faunt hallgatja. Berget forgott a kövön a vad tekintetű filozófus, és kinyújtott karjaival mind a négy világtáj felé fenyegetőzött. Jaj nektek, bíborban dőzsölők, és pehelyvánkosok közt fetrengők! A messiás sokkal hamarabb eljön az ég felhőiben, mint ahogy ti gondoljátok. Kardot emel a jobb kezében, hogy lekaszáljon benneteket, mint a sátán vetését az ő szántóföldjén, és bal kezéből kiönti az ítélet csészéjét, sötétség fiai és lányai. Az utolsó oszloptól visszapillantva még látták, hogy sisakos rendőrök rohannak ki a prefektúra palotájából, és korbáccsal verik szét maguk előtt a tömeget, utat nyitva a faunhoz. A nép ordítozva tombolta őket körül. Ne bántsátok az Isten emberét! Éljen a messiás! 15. Bionnak a matematikusnak üdvözletét küldi Lactantius, a rétor. Bionom, azoknál a különös ellentmondásoknál fogva, amelyek az Istenek akaratából sokkal erősebben kapcsolják össze az emberi dolgokat, mint azok belső természete, ma reggel Nikomedész városából megérkeztem Antiochus városába. És most este itt ülök Nesternek, a keresztények püspökének szobájában, amely sivárabb és ridegebb, mint egy régi sztoikus cellája. Falainak minden ékessége nagy fekete fakereszt, a gyalázatos halál jelképe, amely borzongással tölti el a művelt embert. Már csak azért se tudok jövőt jósolni ennek a különben tiszteletre méltó vallásnak, amely mostanában sokat foglalkoztatta elmémet. Néha arra kell gondolnom, hogy ez lehetne az a vallás, ami az aranykort visszahozhatná a földre. Talán emlékszel még rá, hogy mit mondtam erről abban a beszédben, amelyel a császárunkat megérkezés estén fogadtam, és amelyel úgy látszik, nagy sikert arattam, noha a kria szabályainak, erre mindig szégyenkezve gondolok, nem felelt meg egészen. Ez a vallás alkalmas lehetne arra, hogy örök életűvé tegye az Imperium Románumot. A több simulékonyság és kevesebb makacság lenne benne. De attól tartok, hogy míg megveti a virágot és gyűlöli a művészetek ékes játékait, amelyeknek a mi isteneink annyit köszönhetnek, addig lehet, hogy szállni tud ismeretlen magasságokba, de a földön járni nem tud. Vértanúknak való hit ez, akik halhatatlanságra sóvárognak, de nem való a halandóknak, akik élni és örülni születtek-e földre. Csóválod a fejedet, öreg Bionom, és azt kérded magadban, a párkák vagy a gráciák vették el az eszét a vérrétornak? Ne félj, barátom! Nem tagadom, egy pillanatra megszédített a múlt illata, amint felém csapott életem kiszáradt üvegéből. Talán ezelől a nyugtalanító fekete kereszt elől is menekültem egy kicsit a tavasz sarogjájába kapaszkodva. De azért sajnos, tudom én, mi nem illik a magunkorú ember elüszkösödött májához, és mi illik a császár barátjához. Mert tudd meg, nyugdíjba küldött matematikus, hogy most én vagyok a császárnak az, ami azelőtt te voltál. Arra méltatott engem, hogy velem írassa meg az utókor számára az ő viselt dolgait. Nem mint a dicsekedni akarna velük, hanem mint mondja inkább azért, hogy akire ő fogja hagyni a bíbord, az helyre hosszassa, amit ő vétett, és próbálhassa, amit elmulasztott. Nem nehéz föladat az enyém, barátom, mert könnyű Clio vésőjével bánni, mikor olyan nagy ember neve áll a tábla homlokán, mint a mi császárunké. És nekem gyönyörűségessé is teszi az, hogy ezt a nagyságot ilyen közelről láthatom. Nem is gondolnád, hogy ez az öreg bagoly, aki oly keveset röpköd az ember erdőben, az istenek óvjanak meg a felségsértésnek még a látszatától is, ő maga hasonlította magát a sisakos istennő szent madarához. A világ legmagasabb fájának ormáról milyen éles szemmel látja, és milyen részvéttel szemléli a nyomorult halandók dolgait. Ő maga, aki egy félig barbár provincia tiszta erkölcseiben nőtt fel, rendíthetetlen tisztelője az isteneknek. de nyugtalankodva látja, hogy az emberek közt inkább a félelem, mint a jámborság tartja fenn a halhatatlanok iránt való tiszteletet. És mivel az ő véleménye szerint, amely az enyém is, az emberiség sorsa az istenek térdein nyugszik, azt parancsolta nekem, forogjak sokat az emberek között, és tegyek neki jelentést arról, mely istenek azok, akik iránt legnagyobb bizalommal vannak állandók. És azt hiszem, nem puszta kíváncsiságból, mert az ő személyétől semmi sem áll távolabb, mint a céltalan kíváncsiság léhasága. Gondolom, ahogy egy élet munkájával helyreállította a fúriák által szétszaggatott birodalomban a rendet, hátralévő éveit arra szánta, hogy az istenek kissé összekeveredett és szétszakadozott légióiban is helyreállítsa a fegyelmet. Fájdalom, ebben én alig tudok neki segítségére lenni. Tapasztalataim, amelyeket arányosan szereztem azok között, akiket Jupiter az életnapos oldalára teremtett, és azok között, akiket örökös árnyékra kárhoztatott az ő kiszámíthatatlan szeszélye, olyanok, hogy magamnak is alig merek róluk számot adni. Mindenki szeretne itt hinni, de senki se tudja többé, miben higgyen. Megvallom neked, Bionom, valószínűleg magad is észrevetted már abból, amit eddig írtam, hogy az Isten keresés közben előlem is tünedezni kezdenek az istenek. Régebben, emlékezel, dühített, hogy tanulatlan emberek, akik testük ápolására se fordítanak elég gondot, elméjük fárasztása nélkül jutottak Isten birtokába, amint ők állították. Nos, azt kezdem hinni, nekik van igazuk. Néha megcsillan előttem a fény, amelyet már Nenster is mutogatott nekem, mint örök világosságot. A keresztények istenét értem, akiről itt is sokat vitatkoztunk Pantaleonnal, az orvossal, meg az idevaló püspökkel. Azonban nem tudtak meggyőzni, mert mint levelem elején,

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Freestyle Chamber Orchestra az Üveghegyen túl című lemezét hallgathatták meg, annak nagyjából 11,5 felvétele férhetett bele a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kétoldalú találkozót tart a közeljövőben Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky. A magyar miniszterelnök az ankarai NATO csúcsról jelentette be, hogy kedden már röviden egyeztetett az ukrán elnökkel. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány álláspontja szerint a háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor. Kiemelte, hogy hazánk fenntartja a humanitárius segítséget, de fegyvert és katonát nem küld a szomszédos országba. A kormányfő úgy fogalmazott, a magyarok hisznek a NATO erejében, közös érdekük a szövetség egysége, és hogy Magyarország ismét megbízható partner legyen. Magyar Péter hozzátette, a kabinet döntése értelmében a védelmi kiadásokat kiszámítható módon növelik, így azok 2035-re elérik a bruttó hazai termék 5%-át. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások valódi katonai képességek kialakítása, írta Orbán Anita külügyminiszter közösségi oldalán. A tárcavezető hangsúlyozta, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és szorosabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Kiemelte, hogy a NATO hazánk biztonságának egyik legfontosabb garanciája, amelynek alapköve a közös védelem. Az idei csúcs találkozónak otthont adó Ankara helyszíne stratégiai fontosságú, hiszen Törökország a szövetség déli szárnyának kulcsszereplője. Orbán Anita rámutatott, a találkozón a tagállamok állam és kormányfői a közös biztonságot érintő legfontosabb stratégiai döntésekről egyeztetnek a török fővárosban. A jövő héten is folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülése. A kormány július 13-ára és 14-ére kezdeményezte a parlament összehívását hét előterjesztés megvitatása érdekében. A javaslatok között szerepel az alaptörvény 17. módosítása, amely az alkotmányos intézményrendszert és a hatalmi ágakat érinti. Tárgyalnak a pedagógusok sztrájkjogának helyreállításáról, valamint a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe olvadásáról. Napirendre kerül a kőolajtermék előállítók külön adójának kiterjesztése, a méltányossági gyógyszertámogatás és a szifilisz fertőzések adatkezelése is. Ruf Bálint miniszter szerint a halasztás késleltetné a fontos változásokat. Automatikusan jár a rászoruló gyermekeknek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, közölte a pénzügyminisztérium. A juttatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, az emelt családi pótlékban részesülők, az árvaellátásra jogosultak és az egyszülős családok kapják meg. Az adatbázisok alapján az idén nagyjából 400 000 gyermek utánjáró összeget jövőre még célzottabbá teszi a kormány. Kármán András pénzügyminiszter kiemelte, a gyermekvédelmi kedvezményt a helyi önkormányzat jegyzőjénél vagy a polgármesteri hivatalban kell igényelni. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy ez egy szociális támogatás, amely nem mindenkinek jár alanyi jogon, hanem a rászorulóknak célzottan segít. Magyarországon a legnehezebb bírósághoz fordulniuk a szegényeknek az Európai Unióban az Amnesty International Magyarország legújabb kutatása szerint. A jogvédő szervezet közölte, az ingyenes állami jogsegély jövedelmi határa 2008 óta változatlan. Jelenleg csak azok kaphatnak ilyen támogatást, akiknek a családi egyfőre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 28 500 forintot. A jelentés szerint a nevetségesen alacsony küszöb és a bürokratikus akadályok miatt évente százezrek esnek el a hatékony jogérvényesítéstől. Az Amnesty International ezért szakpolitikai javaslatot küldött Görög Márta igazságügyi miniszternek, amelyben azt kérik, hogy emeljék fel az ingyenes jogi segítségnyújtás jövedelmi küszöbét az aktuális minimálbérre. Több mint 50 ingyenes kulturális programmal várja a látogatókat idén a 6. Dériné Fesztivál Sátoraljaújhelyen és az Zemplénben. A július 15-e és 18-a között zajló 4 napos rendezvényen színházi előadások, koncertek és családi események is lesznek. A színházi kínálatban Tamási Áron Csalóka szivárvány című darabja és a Kiodjai Csetepati is helyet kapott, míg az esti koncerteken fellép a Bohemian Betyársz és a Szabó Balázs bandája is. A pénteki családi napon Szép Halomban megemlékezést tartanak, a gyerekeket pedig játszóház és bábszínház várja. Kisdomonkos Márk igazgató kiemelte, a fesztivál célja, hogy minden korosztálynak minőségi élményt nyújtson, és erősítse az anyaországi, valamint a határon túli magyar közösségek közötti kapcsolatot.
1: Az időjárásról.
2: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága.
2: Valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá.
1: 16 év szolgálat után beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában.
3: Túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy Jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld.
1: Rám talált. Vakációs Biblia hét a Farkas utcai templomban.
4: Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának egyik legrégebbi hagyománya, hogy minden évben egy rózsatővel és emléktáblával emlékeznek meg Beregszász ismert és elismert nő alakjairól. Ebben az évben Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt tisztelektek, akinek emlékezete így már végleg nyomot hagyott Beregszász szívében, a Budapest Parkban. Lucika néni nem csak oktatott, hanem nevelt is. A magyar nyelv és irodalom tanítása mellett szívügyének tekintette a felnövekvő generáció erkölcsi és érzelmi nevelését. Erről Horváth Gabriellával, a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társaságának titkárával és Györfi Ágnes pedagógussal, Györfi Mária Ilona lányával beszélgetünk.
2: Szervezetünknek ez talán a legrégebbi programja, ami valóban hagyományosan megvalósul minden évben. 12. alkalommal ültettünk és avattunk rózsatövet és emléktáblát a beregszász vagy a beregszászi vidék ismert, elismert hölgytagja számára. Nagyon fontos ez nekünk, valóban szívügyünk ez a program a Rózsahölgyek Társaságában, mert úgy gondoljuk, hogy valóban vannak olyan kiemelkedő hölgyek itt a vidéken, Beregszászban, a járásban, egész Kárpátalján, akikről meg kell emlékeznünk, akiknek a nevét úgy gondoljuk, hogy mindenképpen fent kell tartani, emlékezni kell rá, és ápolni kell. A 12 hölgy között, akiknek eddig avattunk rózsatövet és emléktáblát, vannak olyanok, akiknek a neve ismerősebb, vannak, akiket csak itt akár a szűk beregszászi emberek ismernek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy valóban nyomot hagyjunk, és nyomot hagyjunk ezek az emberek itt a városunkban. Vannak közöttük pedagógusok, sportolók, népművészek, zenészek, tehát valóban széles a paletta, akiknek emléket állítottunk már, és úgy gondoltuk, hogy idén mindenképpen szeretnénk olyan embernek emléket állítani, aki a beregszászi oktatásban, a beregszászi oktatás nevelés területén alkotott maradandót. Györfi Mária Ilonára esett a választásunk, hiszen ő is egy olyan személy volt itt a beregszászi oktatásban, az iskolai életben, aki szívvel lélekkel pedagógus volt, szívvel lélekkel tette a dolgát. Kollégái, egykori tanítványai nagyon jó emlékekkel, jó szívvel emlékeznek meg róla, és olyan maradandót alkotott, úgy gondoljuk, magyar nyelv és irodalom oktatásában, amiért ő megérdemli azt, hogy a városban egy emléktábla is őrizze az ő nevét.
3: Mesélkélek ennek a hagyatéknak a te életedben való megjelenéséről, és azt, hogy te nap láthattad a testvéreddel együtt ennek a alkalmát.
4: Így van, én és a nővérem, Györfi Bárdos Nóra, hagyományosan a családi hagyományokhoz híven folytattuk a pedagógusi pályát. Ahogy a édesanyánk méltatásán is elhangzott, egy több generációs pedagógus dinasztia utódaiként állhattunk mi ott nagyon-nagyon büszkén a tegnapi nap. És igaz, hogy én is rózsahölgy vagyok, de elmondanám, hogy ebben a választásban én nem voltam benne. Én már csak az eredményt kaptam hírül, a felkérést, hogy akkor édesanyánknak emléket állítanának az idén a rózsahölgyek, és nagyon-nagyon mélyen érintett, és nagyon megérintett mind a kettőnket. Mert mi és a tanítványai, a pótgyermekei, ezt tudjuk és tudtuk, hogy ő egy fantasztikus ember, pedagógus nagybetűkkel, szívét, lelkét beleadta, a nagymamánktól tanult, habitussal és módszerekkel és mindennel, amit örökségül hozott egy igazgató nagyapa és egy alsós tanító nagymamánktól a munkájába, és dolgozott középiskolába, dolgozott az egészségügyi kollégiumba, de mindenütt hozta azt, amit Lucika nénit jellemezte, mert hogy őt nagyon-nagyon sokan a városban inkább így ismerték, hogy Lucika vagy Lucika néni. A szorosan vett oktatás mellett neki szívügye volt az, hogy az identitását a gyerekeknek megadja és támogassa a nemzettudat. Nem csak minket nevelt erre, hanem a gyerekeiket is az iskolában. Az ünnepek, az egyházi ünnepek fontosságát azokban az időkben is, amikor ez nem volt éppen kézenfekvő. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az idén ő kapta ezt az emléktáblát és ezt a rózsatövet, mert megmarad az emléke, megmarad az ő mindent átható lénye sok-sok évvel a halála után is. és ez azt hiszem egy olyan ajándék, ami egy gyermeknek, egy unokának felbecsülhetetlen.
3: Maradjunk a Rózsa Hölgyeknek a munkájánál. Ezek a jelképek azt gondolom mindenképpen a jelen generáció számára és az utókor generációi számára is egyfajta jelként van ott, hogy érdemes szolgálni, a közösséget építeni, és hölgyként kiállni különböző korok nehézségeit, és erre az utókor is lehet büszke. Visszajelzések, ilyen jellegű megerősítésekkel találkoztak a munkátok során? Egyrészt az, hogy vannak rózsahölgyek Kárpátalján, ez is egy privilégium a vidékünknek, mert ugye nem lehet mindenki rózsahölgy, hogy találkoztak-e ilyen jellegű jelzésekkel?
2: Igen, úgy gondolom, tehát találkozunk nagyon pozitív visszajelzéssel, jelzésekkel azzal kapcsolatban, hogy eleve van egy ilyen női társaság, ami összefogja a nőket, hiszen a szervezetünk tagjai is csak hölgyekből állnak, és igyekszünk olyan programokat is megvalósítani, ami tehát előhozza ezt a nőiséget, előhozza a nőkben rejlő kedvességet, gyengétséget, ami valóban ránk jellemző, és magával a rózsatő és az emléktábla avatással kapcsolatban is kaptunk már nagyon sok pozitív visszajelzést, hogy valóban olyan hölgyeknek az emlékeit idézzük fel, akikről lehet, hogy nem is hallottak, vagy nem is tudják, hogy ő beregszászi születésű. Tehát például Gulácsi Mária világbajnok párbajtőröző. Lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy beregszásznak világbajnok párbajtőrözője van egyébként. Vagy például Osváth Erzsébet, kiváló gyermekíró, a magyar gyermekirodalom egyik kiváló írója, alkotója, szintén beregszászi születésű volt. De igyekszünk olyanokat is megemlíteni, és olyanoknak is emléket állítani, akik itt a mi kis hazánkban alkottak nagyot, például Ladányi Irén nevét, hogyha mondom, aki a beregszászi zeneiskolának az alapítója volt. Tehát neki is köszönhetjük azt, hogy jelenleg Beregszászban zeneiskola működik, és hála Istennek aktívan működik, és ezt is egy hölgy teremtette meg, vagy ő volt az első ilyen lépcsője, hogy ez megvalósuljon. Vannak olyan emléktábláink is, amik nem kifejezetten csak a beregszászi ismert személyekre vonatkoznak. Például, amikor Rákóczi év volt, Rákóczi emlékév kapcsán Zrínyi Ilonának is állítottunk emléket, Fedák Sárinak is állítottunk emléket. Báti Anna, ő beregszászi születésű, de operaénekesnő, egész Magyarországon ismert operaénekesnő volt. Tehát igyekszünk széles skálán mozogni abban a tekintetben, hogy kiknek állítunk emléket, hogy sokféle területről, tehát be tudjuk bizonyítani, be tudjuk mutatni azt, hogy valóban nagyon sokféle területen tevékenykednek a hölgyek, és alkotnak maradandót, akár itt a városon belül, akár hogyha szélesebb nemzeti skálán nézzük, és mindenképpen ezeket szeretnénk fenntartani, és valóban egy olyan jelet hagyni itt Beregszászban, hogy van mire büszkének lennünk, van mire emlékezzünk, vannak olyan kiemelkedő hölgyek, akik tesznek, akik tettek korábban is, korábbi években is, és jelenleg is vannak olyan hölgyek, akiknek reméljük, hogy majd a sok-sok-sok-sok év múlva tudunk majd Beregszászban emléket állítani, mert valóban vannak olyan személyiségek, és nagyon fontos, hogy ezeket a hölgyeket mi megjelöljük, tehát ezeknek a hölgyeknek mi emléket állítsunk, és itt Beregszászban maradjon nyoma annak, kézzelfogható, látható nyoma annak, hogy milyen nagyszerű nők tevékenykedtek Beregszászban és a vidéken.
1: Rózsatővel és emléktáblával emlékeztek meg Györfi Mária Ilona kiváló beregszászi pedagógus előtt. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. 16 év szolgálat után beiktatták lelkipásztori tisztségében Molnár Kovács Edit, református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. A beiktatás szolgálatát Kusnyír László, az Abói Református Egyházmegye esperese végezte. A beiktatott lelkipásztor igehirdetését az alázatra építette fel, mert mint mondta, az alázat abban segíti, hogy hitben erős maradjon. Megtanulta, hogy ne csupán a saját erejére támaszkodjon, hanem arra, amit Isten ad. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatják.
2: Molnár Kovács Edit tiszteltes asszonnyal, lelkésszel beszélgetek. Az elhívás az hogyan történt, hogyan kezdődött a lelkészi szolgálat, a hivatása?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy túl koros voltam. Én elmentem 5 évet dolgozni Miskolc megy Jogúváros önkormányzatához, a városi részhez, és ott voltam pénzügyi előadó. Tehát azt mondhatnám, hogy oly távol állt az egyházi szolgálat a pénzügyi szektortól, ahogy szokták mondani, hogy mi a különbség a geológus és a teológus között, ég és föld. És mégis 5 éven keresztül, már azelőtt is próbáltam jelentkezni, de akkor egyetlen egy kérdés eltántorított, és tudom, hogy azért, mert nem voltam elég biztos benne. 5 év kellett, amíg megértem rá, hogy én tudom, hogy igenis a teológiára szeretnék menni, úgyhogy így akkor, amikor már mindenki régen végzett, én akkor kezdtem el, de nem bántam meg soha.
2: Mi volt az a konkrét dolog, ami miatt elkezdte a teológiát? Emlékszik-e rá?
3: Ez érdekes, mert van, amikor valaki konkrétan meg tudja mondani, hogy és ez az ige volt. Nálam inkább folyamatról beszélhetünk, hogy kinőttem abból, hogy túl tudjak látni önmagamon és a saját magam korlátain. És azt tudja mondani, hogy Uram, de én még mindig ragaszkodom hozzád, és Uram, akkor is szeretlek. Tehát, hogy próbáljam meg a saját magam korlátain túlnőni, és elindulni felé, hogy legyőzzem a saját magam félelmeit.
2: Tovább haladva, a teológiai évek hogyan teltek? Utána, úgymond a teológia után hova került friss lelkészként? Hogyan kezdődött a teológia, illetve az első helyek, ahol szolgált?
3: Hát nekem nagyon sok helyen volt, ahol szolgáltam. Volt Abaúj, és volt Abaúj. Encsen kezdtem, mint segédlelkész, Baksi Mária esperesnő mellett, és ő nekem mai napig anyukám mellett anyukám. És én annyira megszerettem Abaújt, hogy én nem is akartam innen elmenni. Amikor megszületett a kislányom, már akkor jeleztem esperesnőnek, hogy én szeretnék ide visszajönni. Hiába én egyébként borsodgömöri vagyok, de nekem annyira az Abaúj az otthonom, hogy teljesen természetes volt, hogy ide jövök vissza, és 2010-ben pont a születésnapomon jöttem először ide, szinte ajándéknak Hangácsra, mert hogy 2 hely volt, és ez ürült meg hamarabb. És én, ahogy ide megérkeztem, és attól kezdve tudtuk, hogy mi maradunk. Tehát ez természetes volt, és én máron 16 éve is szolgálok.
2: A Hangácsi gyülekezet, akkor ha már így konkrétan rátértünk, hogyan fogadta ön, hogyan érkezett ide itt a megüresedés, hogyan történt, mi ennek a története, hogyan jött ide Hangácsra?
3: Ezek a területek itt, ezt tudnunk kell, hogy normál esetben papmarasztó helyek. Tehát aki ezekre a helyekre jön, annak tudnia kell, hogy nagyon szeretik a lelkipásztoraikat. Dédelgetik őket. Persze vannak problémák, de én mindig azt éreztem, hogy nekem ez a gyülekezet a családom. Sőt, annyira a családom, hogy vannak, akik egész Amerikától jöttek most erre az alkalomra, hogy itt lehessenek velünk, mert amikor már ide érkeztem, is tudtam, hogy ahogyan fogadtak, olyan szeretettel, és ez nem változott, hála Istennek, 16 év alatt sem. Már a kisfiam is ide született Hangácsra, úgyhogy én igazi falusi pap vagyok, és köszönöm szépen, nagyon szeretek az lenni.
2: És a gyülekezet hogyan fogadta be? Mit szóltak önhez, amikor ide érkezett?
3: Azért is említettem, hogy ezek ilyen papmarasztó helyek, az elődöm is 23 éven át volt itt lelkipásztor, sőt, csak előtte egyel, pedig 30 évig volt a lelkipásztor, tehát itt elég hosszú ideig voltak, teljesen természetes volt, hogy kicsit nehéz volt az átállás, de én sokat mosolygok.
2: Említette, hogy a gyülekezet olyan, mint a családja. Milyen a gyülekezet, milyen programokat szoktak csinálni, illetve mekkora gyülekezetről beszélünk itt Hangácson?
3: Hangácson 102 főt most az egyházfenntartóknak, tehát az egyháztagoknak a létszáma. Van idősek klubja, ugyan itt is ugye az előregedés azért jelen van, de hála Istennek azért elég sok a beköltöző is, és próbáljuk őket is megtalálni. Ez évtől a Máltai Szeretetszolgálat helyet cserélt a Református Szeretetszolgálattal, és ez az épület, ahol most vagyunk, az egyben szeretett pont is. És így együtt koordinálva igyekszünk programokat szervezni, ugyanúgy felkarolják a fiatalokat, a romákat is a helyen, de ugyanúgy az idősekkel. És hála Istennek nagyon jól megvagyunk.
2: Említette, hogy hát 16 éve szolgál itt, de talán még akkor a 16 évről egy kicsit beszéljünk. Ez alatt a 16 év alatt milyen mérföldkövek voltak, esetleg templom felújítás. Mik történnek 16 év alatt?
3: Soroljam. Kezdtük egy parókia felújítással, aztán folytattuk egy templom felújítással, aztán most nem régen visszakaptuk ezt az épületünket is, de mivel mi nyomárral is együtt vagyunk, úgyhogy ott is volt egy templom felújítás közben, és ezek hosszú folyamatok, tehát valami, tudja milyen az ember elkezdi a felújítás, aztán rájön, hogy ezt is javítani kell, azt is javítani kell, és mire odaér, már rájön, hogy már a félházat átfestette meg belülről, kívülről. És itt is egyetlen egy problémánk volt, ahonnan elkezdtük, hogy itt van egy múzeum is a templom alatt, hogy a padlózatunk az fából volt. Mikor én ide érkeztem, régi hajópadlók, ugye a sittes földbe belepakolva a gerenda, és arra volt rá szegezve, ugyanígy a parókián is, tehát. És úgy döntöttünk, hogy ezt rendbe kéne hozni. Elindultunk azzal, hogy jó, felszedjük a padlózatot, mire odaértünk, már ott jártunk, hogy már akkor már fessünk ki, akkor ha már kifestettünk, akkor próbáljuk meg kívülről is, akkor megint pályázunk, próbáljuk meg a tetőzetet, vagy a harangtornyunk, az mindig más színű volt, mint a templom, akkor jó, akkor azt is próbáljuk meg rendbe hozni, és így szépen-szépen haladt, megnyitottuk közben a kriptát és a templom alatt, és így haladtunk így előre. Közben ugye, hogy beköltöztünk, a parókián is voltak azért javítanivalók, és ott is szépen haladt, hogy közben mi pályáztunk ugyanúgy a korszerűsítésre, az is elindult közben. Úgyhogy én nem is tudom, mióta mi itt vagyunk, szerintem olyan évem nem volt, hogy ne építkeztünk volna, vagy ne felújítottunk volna, vagy valamit ne csináltunk volna. De én hiszem azt, hogy még azért van jó néhány évem a nyugdíjig, hogy a lelképítkezés is ott kell, hogy legyen, úgyhogy ez egy dolog, hogy mi szépen alakulunk, ez egy másik dolog, hogy a gyülekezetnek is alakulnia kell hozzá.
2: Igen, amúgy ezt pont szerettem is volna kérdezni, hogy 16 év alatt a másik oldala milyen volt az éremnek a lelképítkezés, hogyan alakult, említette, hogy például idősek klubja is elindult.
3: Próbáljuk felkarolni az időseket, ők nagyon fontosak, sőt, viszont a gyerekek is. Van egy óvodánk, 30 fővel, viszont nagyon sok a 2-3-ás gyerek. Én közben elvégeztem a vallástanár, evelő tanárszakot Debrecenbe, visszamentem a régi egyetememre tanulni, de mivel én érintett is vagyok, mert nekem van egy autista kisfiam, fejlesztéseket is tanultam mellette, és elkezdtük úgy a fejlesztővel együtt összebeszélve úgy végezni a hitoktatást, hogy az közben fejlesztés is. Próbáljuk a Máté effektust minden lejjebb szorítani, hogy ezek a gyerekek, amikor elindulnak az iskolában, nagyobb eséllyel tudjanak. Szó szerint fejlesztünk a hittanórán is. A gyerekek rettenetesen élvezik, voltam, hogy másfél órás lett a hittanóránk, de közben olyan feladatokat végeztettünk a gyerekekkel, amely pontosan arról szólt, hogy minél inkább a készségeiket, a finom motorikát, kognitív képességeiket fejlesszük az iskolára.
2: Azért rákanyarodok a mai napra is, mennyire várja tiszteltes asszony itt a beiktatást, a gyülekezet, hogyan készült erre a mai napra, 16 év után beiktatják itt Hangácson. Milyen érzések áll van?
3: Nagyon. Szóval nagyon. Nagyon készültek. 4 éve megvan a palástom, amit ma megkapok, tehát már nagyon ideje volt, hogy felvegyem. Hol gondok, körül néztem, hol mostanában már nálunk volt, és mondtam, hogy már lassan szétmegy a régi, úgyhogy tényleg már most be kell, hogy iktassanak. Mindig valahogy húzódott. Valami mindig történt. Volt úgy, hogy tűzesetünk volt, és amiatt kellett a templomot rendbe hozni. Tehát mindig valahogy mindig húzódott, és már most nagyon-nagyon ott voltunk, hogy Ez a harmadik időpontunk, úgyhogy tényleg beiktassanak, úgyhogy hálát adok a Jóistennek, hogy sikerült. Tényleg nagyon vártuk. És a gyülekezet is összefogott, Nyomár és Hangács, mert én nem tudom őket úgy szétválasztani. Tehát számomra mind a kettő nagyon fontos, sőt, most már Látbesenyő Balajt is, de így együtt csinálták végig, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, mert nagyon szépen összedolgoztak.
2: Ha jól tudom, majd Esperes úr viktatja be, milyen a viszonyuk Esperes úrral?
3: Egy szóval? Nagyon jó. Ez kettő szóval, de nagyon jó. Mivel pénztáros is vagyok, mindig napi kapcsolatban is vagyunk, úgyhogy, sőt, az az igazság, hogy mivel én Encsen voltam beosztott lelkész is, és segédlelkész, Esperes úrék pedig mérállaktak. Mi szinte naponkénti kapcsolatban voltunk, jártunk, hát ő végig kísért azt, hogy hogyan nőtt a pocakomban a lányom, tehát ugye, nagyon régi ez az ismerettség, és nagyon tisztelem és szeretem. Nem principális, legalább az előjárom, ez teljesen természetes.
2: És hogyan látja a lelkészi szolgálatot, tiszteletes asszony? Miért is jó lelkésznek lenni? Mi a szépsége ennek a hivatásnak, ennek a szolgálatnak?
3: Valóban hivatás másképp nem lehet végezni. Tehát akkor, amikor emberekkel foglalkozunk, azt nem lehet másképp, csak ha az embernek odaszánt élete van. Ez elég egyértelmű. De itt ráadásul sokkal többről van szó, mert nekünk mindenható Isten előtt kell elszámolni, ami azért óriási felelősség. És mai napig sajnálom azt, hogyha valakihez nem jutottam el időben. Az nekem nagyon fájó. De az alatt a szolgálat alatt, ahogy itt voltam, volt úgy, hogy két embert élesztettem újra, meghaltak a karjaimban, és utána még el kellett temetnem. Tehát megvan ennek a szolgálatnak a szépség és a nehézsége is. Akkor, amikor egy család hamarabb szól nekem, hogy meghalt egy szerette, és az reggel 6 óra, akkor reggel 6 órakor átmentem a családhoz, és együtt imádkoztunk. Tehát számomra ez megtiszteltetés, hogy ennyire bíznak és szeret. És azt hiszem, bocsánat, csak én ilyen sírós pap vagyok, amin ma nagyon nehéz lesz a szempontból, hogy számomra a lelkipásztori szolgálat az maga az élet. Nem tudom úgy elválasztani. Bár otthon igyekszek, az én férjem még nem lelkipásztor, ha Jóisten megengedi, néhány év múlva az lesz, de úgy, hogy otthon ne akarjak lelkész lenni. Tehát otthon én vagyok a feleség, meg az anya, meg intézkedni kell, de az otthonunk az egyben az irodánk is, tehát soha nem tudjuk annyira elválasztani, és én nem tudom azt megtenni, hogy azt mondjam, hogy na jó, ettől is eddig fogadok embereket, azután meg korhagyjanak, mert már most az letelt a hivatali időnk. Tudom, hogy ez lehet, hogy ez lenne a jobb, de én nem tudok így lenni. Én 24 órában vagyok lelkipásztor.
2: Kicsit a másik oldalát is kiemelve azt kiragadnám, ez megragadott, hogy így említette, hogy egyben vallástanár, és ugye gyermekeket is fejleszt. Honnan jött ennek az indítatása, bár említette, hogy van egy autista gyermeke. Hogyan zajlanak ezek, milyen szívvel, lélekkel csinálja ezt a fejlesztést? Ez egy különleges része, talán mondhatjuk ennek.
3: Igen, tehát én ABA terápiát tanultam, és Angliában is ezt tanultam tovább. Mellette pedig, amit összeszedtem. Tehát a fiammal rengeteg fejlesztésen voltunk, és mellette pedig sportolok, karatézom, lehet, hogy ezen most valaki meg fog ütközni sportszerűen, de még abból is nagyon sok olyan feladatot össze lehet szedni, a keresztirányú mozgásokat, ami nagyon jó a gyerekeknek. És ők azt hiszik, hogy karatéznek a lelkésszel, de közben nem. És az, hogy ebben a szülők is partnerek, nekem az nagyon sokat számít, hogy az, hogy az óvodával együtt úgy tudok dolgozni a fejlesztőkkel, hogy ők az, akik adják az instrukciót, látják jobban, ugye én nem mindig vagyok bent, ők látják pontosan, hogy melyik gyereknek mi az, amire szüksége van, amiben fejlődnie kell, hogy iskola kész lehessen. És én arra dolgozok rá, olyan feladatokat készítek, megbeszéljük, ami a gyerekeknek mindenféleképpen fontos a fejlődésük szempontjából.
2: Ezt akár a lelkészi hivatáshoz, vagy a saját életéhez milyen pluszt, milyen pozitívumot ad, úgymond mennyire tölti fel az embert az, hogy tud a gyermekek fejlődésén segíteni, vagy tudja a gyermekeket fejleszteni.
3: Természetesen örömmel tölt el, de szerintem minden lelkipásztor úgy van vele, hogy amikor elindul a hittanórára, és a gyerekeik rohannak oda, hogy megöleljék, szerintem az mindent elmond. Tehát, hogy az, hogy szeretik a hittant. És én tudom, hogy muszáj néha szigorúnak is lenni, főleg az iskolai hitoktatásnál, ugye ott nem mindegy, mert egyet kell adni a gyerekeknek és a fiataloknak, viszont az, hogy hogyan tesszük vonzóvá Krisztust, az nem mindegy. Tehát, hogy a fiatalok is akármennyire önállósodni akarnak, mert én már kis felnőtt vagyok, de valahol mégis szükségük van arra, hogy valaki segítsen és vezessen. És főleg abban az időszakban, amikor inkább a barátok felé tolódik el a hangsúly, és hogy én lázadok alapon, de mégis kell egy olyan személy, aki hiteles, és itt óriási szerepe van annak, hogy hiteles legyen a lelkipásztor a hitoktatás során, mert egyébként akkor vége van.
1: Beiktatták lelkipásztori tisztségébe Molnár Kovács Edit református lelkipásztort a Hangácsi Református Egyházközség templomában. Erről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Paul segédlelkésszel, majd Ambrus Zsófi zenetanárral beszélgettünk, de az ifis önkénteseket és a résztvevő gyermekeket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten. A riporter Bilbák Kincső.
1: Múlt héten zajlott a vakációs Biblia hét a Farkas utcai református templomban, a rám talált mottó köré építve. A Biblia hétről Füstös Tóth Paul segédlelkészt kérdeztük.
2: Gyülekezetünknek hosszú-hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a gyermek biblia heteket illetően, ugyanis mindig igyekszünk a nyári hőségben, a meleg napokon nyújtani valamilyen kis menedéket azoknak a gyerekeknek, akik menekülni szeretnének a nyárnak az efféle dolgai elől. Évről évre megszervezzük a gyermekbiblia hetet nyáron, mindig egy jól kiforrott és jól megtervezett programnak a keretén belül. Rendszerint a Keresztény Oktatásért és Nevelésért Alapítványnak a tervét szoktuk felhasználni több éve is. Azért nyújt sokat nekünk ez a terv, mert minden részletre kitérő útmutatásokat nyújt abban a tekintetben, hogy milyen foglalkozásokat tartsunk a gyermekeinknek. Idén átlagban naponta 38-40 résztvevő fordult meg a programjainkon, és igyekeztünk közösen felfedezni azt, hogy mit jelent az, amikor Jézus ránk talál. Ránk talál a nehéz pillanatokban, betegségünkben, de ránk talál dühünkben, olyankor, amikor félünk vagy aggódunk valami miatt.
3: Tehát a rám talált volt az idei motto. Van-e valami konkrét üzenete ennek a mottónak?
2: A gyerekek nagyon sokszor iskolai környezetben vagy a hétköznapi környezetben vannak kitéve egyelőre számukra még ismeretlen helyzeteknek. Gondolok ez alatt arra, hogy hirtelen megbetegedés, amikor az iskolai közösségből vagy a gyülekezeti közösségből ki kell maradni. Gondolok arra, hogy sokszor érik őket, és ez napjainknak egy egyre inkább megmutatkozó jelensége, gyakran érik őket negatív impulzusok a mindennapokban. Erre válaszol az idei gyermekbiblia hétnek a program, amikor megpróbálunk közel kerülni ezekhez a helyzetekhez, és felfedezni bennük Jézus jelenlétét. Annak a Jézusnak a jelenlétét, aki mindig ott van mellettünk, akihez bármikor fordulhatunk, aki megengedi azt, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és tőle kérjünk és várjunk segítséget az ilyen és efféle nehéz pillanatokban.
3: Hogyan történt a szervezés, a felkészülés ezekre a foglalkozásokra?
2: Amint közzétették a Cohennek az idei Biblia hétre kialakított tervét, a gyülekezeti munkatársakkal, a parókus lelki pásztorral, a gyülekezet alkalmazott vallástanárnőjével, valamint néhány fiatal, tenni akaró munkatársunkkal, ifisekkel együtt összeültünk, és átbeszéltük először tematikusan azt, hogy miről fognak szólni ezek a napok. Előre megtanultuk az énekeket, próbáltuk közelengedni magunkhoz is felnőttekként a témát, majd következett egy olyan logisztikai rész, amikor beszereztük a szükséges anyagokat, amiket felhasználtunk. Gondolok itt azokra a díszlet elemekre, amelyek segítettek bennünket abban, hogy közelebb vigyük a gyerekekhez a napi történetnek a témáját, illetve a mondani valóját, valamint azokra a szükséges hozzávalókra, amelyek mondjuk egy kézimunkai foglalkozáshoz elengedhetetlenek voltak. Ezt követően a gyermekhetet megelőző héten minden nap összegyűltünk, megbeszéltük a tennivalókat, minden reggel áhítattal, munkatársi áhítattal kezdtük a napot, és utána belelendültünk a foglalkozásokba.
3: Milyen foglalkozásokon vehettek részt?
2: A napjaink szerkezete nagyjából úgy nézett ki, hogy reggel a templomban egy áhítaton, közös áhítaton vettünk részt. Az áhítaton jó magam voltam a szolgálattevő, és igyekeztem minél szemléletesebbé tenni a napi bibliai üzenetet. Ezt követően átvonultunk a parókiának a hűvös alaksorába, ott pedig kezdetben az elmúlt napon megtanult énekeket ismételtük át. Ezután következett a bibliai történetnek a dramatizált előadása, az aranymondásnak a megtanulása, újabb énekeknek a tanulása, majd a kiscsoportos beszélgetések. A kiscsoportos beszélgetéseket három különféle generációnak igyekeztünk megtartani. A legkisebbek a gyülekezet vallástanárnőivel maradtak. A középső csoportot, ami első, második, harmadik osztályosokból állt, én vezettem, az ennél nagyobb gyerekeket pedig két ifjúsági munkában is jártas munkatársam kísérte el. Ilyenkor különféle játékokat játszottunk, nem csak a Biblia hét terve által előírt játékokat, hanem azon kívül próbáltuk gazdagítani a lehetőségeket. Próbáltuk így is a témát minél kézzelfoghatóbbá tenni számukra. A nap végén pedig ismét összegyűltünk, gyorsan ismételtünk egyet, nem maradt el természetesen közben, ezt nem mondtam, a 10 órai is, amikor valamilyen csemegével próbáltuk meglepni a gyerekeket, és közösen zártuk a napot imádsággal.
3: És mi az, amivel a gyerekek hazatérhettek? Egy-egy nap végén, majd a hét végén?
2: Hazatérhettek materiális kézzel fogható dolgokkal, ugyanis a kézimunkás foglalkozások során a történeteknek egy-egy fontos témáját vagy elemet

0: amit megpróbálták így materializálni, kézzel foghatóvá tenni, de én hiszem azt, hogy valamilyen lelki töblettel is hazatértek. Általában ezt a tapasztalat is megerősítette, ugyanis a következő napi ismétlésnek a során azt tapasztaltuk, hogy mindig van válaszuk az elmúlt napi témát illetően témával kapcsolatosan, és kérdéseik is vannak, és ez hatalmas elégtétel is volt számunkra, vezetők számára.
1: A programokról és az önkéntes munkáról Ambrus Zsófi zenetanárt, majd a besegítő ifiseket is megkérdeztük. Idén június 29 és július 3 között zajlott a vakációs Biblia hét itt a Farkas utcai református templomban. A mottója idén a rám talált, mit jelképez ez a motto? Illetve ha voltak felosztott témák a hét minden napjára, akkor mik voltak ezek?
2: Hát a hétnek a felosztott témái azok ehhez a mottóhoz köthetőek. Jézus rám talál, és akkor ezután jön a minden napi téma. Jézus rám talál magányomban, betegségemben, gazdagságomban, félelmemben és dühömben.
1: Milyen fajta foglalkozásokkal lehetett nekik átadni azt, amit a mottó kínált?
2: Hát ez korosztály függő szerintem, de van kézi munkázás, ilyen beszélgetős alkalmak, játék.
1: Ti önkéntesként vettetek részt ezeken a napokon. Szerintetek a kézműves munkákon túl mi az, amivel a gyerekek hazatérhetnek egy-egy nap végén, vagy akár a hétnek a végén?
3: Szerintem a gyerekek még hazavihetnek egy nagyon jó élménybeszámolót. Lehet, hogy úgy mennek haza, azzal emlékezve, hogy nagyon örültek.
4: Szerintem ezen a Biblia héten, amit a gyerekek hazavittek, az nem főképp a történet volt, hanem az élmények, a közös játék, a kézi munkák, az új barátok esetleg, amiket gyűjtöttek.
1: A foglalkozások korosztályok szerinti csoportokban zajlottak, a gyerekek többek között bábszínházas előadáson, közös éneklésen, kézműves foglalkozásokon vettek részt, a nagyobbakra aranymondások vártak. A résztvevőket is megkérdeztük, hogyan érezték magukat a Biblia héten.
5: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
6: Minden. Nagyon jó volt, szórakoztató, csak kár, hogy már vége van.
5: Mit készítettél ma a kézműves foglalkozáson?
6: Hát ma egy ilyen szemüveget, de én inkább ilyen maszkabáló szemüvegnek mondanám.
7: Nagyon jól éreztem magam. Tetszett a bábszínház, hogy csomó kreatív kézműveskedések voltak.
5: Melyik volt a kedvenc napod?
7: A péntek.
5: Neked mi volt a kedvenc programod? Mi tetszett a legjobban?
7: Amikor ott a felléptek.
5: Bábszínház?
7: Igen, az volt.
5: Hogyan érezted magad, és mi volt a kedvenc tevékenységed?
7: Jól!
5: Miket csináltatok?
7: Kézimunkástunk, fákat, énekeltünk.
5: Elmondod, hogy neked mi tetszett a legjobban?
7: A kiveskát.
5: Azt készítettetek ma?
7: Igen.
5: Mi készült a kézműves tevékenységen?
8: Egy napocska, ami egy szívet tart.
9: Én egy ilyet készítettem, meg Kinga is. Nézd, milyen szép.
5: És ez micsoda, elmondod?
9: Ez egy max. Nekem is van, és olyan, mint egy bagoly.
5: És ezzel ilyen farsangra is készült?
9: Igen, és még lehet tenni még a semmükre.
10: Van egy pálcika is rajta.
9: Igen, és egy ilyen lila.
10: Ez pedig fehér.
5: Milyen tevékenység, milyen program tetszett neked a legjobban?
9: Mindegyik.
5: A bábszínhez tetszett?
9: Igen.
5: Melyik volt a kedvenc szereplőd? Emlékszel még a szereplőkre?
9: Igen, és Tákeus tetszett a legjobban.
11: Nagyon jól megszerveztek mindent, sokat tanultunk Istenről, Jézusról, és megtanultuk használni az énekeskönyvet. Sokat játszottunk, sokat beszélgettünk Jézusról és az elmúlt napokról. Sok mindenki megértette azokat a dolgokat, ami igazából, ha elolvasod a Bibliában, nem nagyon érted meg, de így megértetted jobban.
1: Most itt a legutolsó alkalman elhangzottak a napoknak az összesítői. Egyet fel tudsz-e idézni, hogy melyik napnak mi volt az üzenete?
11: Például a hétfőnél aranymondásban az volt, hogy erősen fogom a jobb kezed, és azt mondom neked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás 41:13.
12: Hát nekem a kedvenc napom az a csütörtök volt, akkor volt ez a Zákeusos történet. Abban én voltam a főszereplő, én voltam ugyebár Zákeus, ez tetszett nekem benne a legjobban. És hát kedvenc aranymondásom ugye az, amit az előbb elmondott Emma, hiszen tényleg erőt tud adni ez a mondat a mindennapokban.
13: Nekem a mai nap volt a kedvencem, és az a tevékenység, hogy ma ettünk pizzát. Az az aranymondás tetszett a legjobban, amit most mondtak el a többiek is.
1: A Rám talált címen szerveztek vakációs Biblia hetet a Farkas utcai templomban. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
14: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kiskereskedelmi láncok partnerségét kéri a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete a hazai dinnyetermelés hosszú távú fennmaradása érdekében. A szervezet azt szeretné elérni, hogy az áruházak ne indítsanak dömpingáras akciókat, és a piac által indokolatlanul ne csökkentsék drasztikusan a gyümölcsárát. Hangsúlyozták, hogy a megnövekedett előállítási költségek miatt az árletörő verseny a hazai termelői bázis széteséséhez vezethet. Az Egyesület arra is kéri a kereskedőket, hogy az import helyett részesítsék előnyben a kiváló minőségű magyar árut, amely júliustól már teljesen fedezi a fogyasztói igényeket. Magyarországon jelenleg csaknem 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és a szektor mintegy 1500 családnak biztosít megélhetést. A lakossági vízdíjak és a rezsicsökkentés rendszerének átalakítására lenne szükség a vízhiány elkerülése érdekében, írja a Telex. Szakértők szerint a legutóbbi hőséghullám alatti vízkorlátozások enyhébbek lettek volna, ha megfelelő állapotban van az országos vízhálózat. Jelenleg ugyanis a kitermelt ivóvíz csaknem negyede elfolyik a csőtörések miatt. Bár a kormány az ipari vízdíjakat már megemelte, a lakossági árak 2012 óta változatlanok. Barát András, a Vízipari Holding ZRT vezérigazgatója szerint az alapvető szükségletet megfizethető áron kell biztosítani, az ezen felüli, például medencetöltésre használt luxusfogyasztásnál viszont indokolt lenne a költségalapú díjazás. A teljes országos hálózati rekonstrukció költségeit 1000 milliárdos nagyságrendre becsülik, amelyhez piaci források bevonására is szükség lehet. A személygépkocsi kötelező gépjármű felelősség biztosítási átlagdíja 12%-kal 58.500 forintra csökkent a második negyedévben, közölte az insura.hu biztosítás közvetítő. Ezzel szemben a teljes körű kaszkó szerződések átlagdíja csaknem 4%-kal emelkedett, így elérte a 212.800 forintot. A kötelező biztosítások fővárosi átlagdíja csaknem 82.000, míg a vidéki átlag 54.300 forint volt. Kozma Gábor vezérigazgató szerint fordulóponthoz érhetett a piac. A kárköltségek növekedése miatt ugyanis a következő időszakban már díjemelésre kényszerülhetnek a biztosítók. A közvetítő felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok között jelentős eltérések lehetnek, ezért a biztosítási évforduló közelettével érdemes összehasonlítani a piaci lehetőségeket. Idén nyáron 1500-an kapcsolódhatnak ki az erdélyi Erzsébet táborban. A szervezők közölték, az állami támogatással teljesen megújult helyszínen június 22-től augusztus 28-áig váltják egymást a csoportok. A 37 különböző településről érkező általános iskolás diákokat számos kulturális és sportprogram, valamint kirándulások várják. A táborozók a Madarasi Hargitára és Szejkefürdőre is ellátogathatnak. A teljes ellátást, a programokat és az utazást jelképes 1000 forintos díj fedezi. Az örökbefogadás jövőjéről szakmai párbeszéd nélkül nem lehet jó döntéseket hozni, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán fontos eredménynek nevezte, hogy sikerült elhalasztani az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését. A tárcavezető szerint december 31-ig van idő egy valóban gyermekközpontú, szakmailag megalapozott javaslat kidolgozására. A kormány már megkezdte az egyeztetéseket az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, a területi képviselőkkel és a civil partnerekkel. A megbeszéléseken Gyurkó Szilvia államtitkár és Szilas Péter helyettes államtitkár több mint 30 szakmai résztvevővel ült asztalhoz. A miniszter kiemelte, a rendszerben az emberi figyelmet nem lehet automatizmusokkal kiváltani, ismerni kell a motivációkat és az élethelyzeteket. A cél most nem egy jogszabály gyors kipipálása, hanem egy olyan működő struktúra létrehozása, amelyben a gyermek nem csupán egy adatlap. Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés volt szerdán hajnalban Örkény térségében Pest megyében. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közlése szerint a földmozgást július 8-án 5 óra 50 perckor észlelték. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, de az intézetbe egyelőre nem érkezett károkról vagy komolyabb megmozdulásról bejelentés.
0: Az időjárásról.
1: Észak felől határozottan csökken a felhőzet, ugyanakkor a délnyugati, nyugati, valamint az északkeleti vidéken később is maradhatnak felhősebb körzetek. Kisebb zápor, zivatar ezeken a területeken előfordulhat. Sokfelé megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallják.
2: Szerettem volna változást, mert úgy éreztem, hogy a dolgok nem feltétlenül abba az irányba mennek az utóbbi néhány évben, amit én tudnék támogatni, vagy szociológusként. Eleve a szociológia egy kritikai érzékekkel megáldott szakma, tehát ebből az értelemből is szemléltem a folyamatokat. És lényegében mégis váratlanul ért az a felkérés, amit kaptam, főleg amiatt, hogy rögtön egy ilyen magas pozícióra. Ezért aztán kértem egy kis gondolkodási időt, olyan sok gondolkodási időt nem kaptam. Aludhattam rá egyet, kaptam nagyjából egy éjszakát, hogy ezt átgondoljam, és az első dologom, ami volt, az, hogy a családommal megbeszéltem, és mivel a családom támogatott, nyilván nagyon fontos, hogy a családi életünk az egy támogató közeg, és ezt meg is tudjon maradni, hiszen anélkül ezt a felelős pozíciót nem lehet ellátni, és mivel ezt maximálisan megkaptam, és aztán vettem, ugye szoktam mondani, két nagy levegőt, és igen mondtam, és ez egy nagyon megtisztelő feladat a számomra, különösen azért is, egyrészt, hogy a Szociális Családügyi Minisztérium stábját tudom erősíteni, másrészt pedig miniszter úr személyében is azt gondoltam, hogy amit akkor tudtam róla, ugye, hiszen akkor abból tudtam főzni, amit tudok a hírekből, eleve nagyon szimpatikus volt számomra, ahogy az egész munkához hozzáállt, és ahogy ő is a saját kinevezéséhez hozzáállt, hogy ő is egy hatalmas megtiszteltetésnek tartotta, és éppen ezért örültem, hogy vele tudok dolgozni, és az ő stávját tudom majd erősíteni.
3: Láthattuk a Facebook oldalán, hogy gőzerővel beindult most a munka. Mi az, amin dolgoznak jelenleg, míg minden történt eddig?
2: Hát ami a Facebookon van, az lényegében a jéghegy csúcsa, de nagyon jól mutatja, hogy mibe vagyunk benne. Ugye itt azt kell tudni a minisztériumról, hogy 4 államtitkárság van, ami szakállamtitkárság, ugye a miénk a szociális, család és idősügyi, van az esély, egyenlőségi és akadálymentesítési, van a gyerekvédelem és gyerekjogi, illetve van a foglalkoztatás és munkaügyi szakállamtitkárságok. Na most a minisztérium, nyilván abból a szempontból ez egy nagy kihívás, hogy ugye 4 minisztériumból állunk mi össze, és a főosztályok, osztályok is innen jönnek át, kerülnek át hozzánk. Hogyha a saját államtitkárságomról lehet beszélni, és ugye főleg hát ebből a pozícióból inkább erről szeretek szívesebben beszélni, akkor azt tudom mondani, hogy az általam vezetett államtitkárság is Budapest 3 különböző területéről jön, Fő utca, Csalogány utca és a Szalay utca, ott vannak szervezeti egységeink, és ez azt is jelenti, főosztályok, osztályok, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, aki most ezt hallgatja, hogy körülbelül 120 embert veszünk majd át az államtitkárságom alá, ők fognak tartozni 3 helyszínről, tehát az ügy menetek, azok nyilván olajozottan mennek, hiszen ez egy államigazgatási gépezet, de azt, hogy hogyan fogunk velük együtt dolgozni, az most van kialakítás alatt. És hát nyilván az is most van kialakítás alatt, hogy a helyettesek felkérése, hiszen egy államtitkárság nem működik helyettes államtitkárok bevonása nélkül. Úgyhogy ezeket az embereket, a szakmai csapatot, az a megtiszteltetésért, hogy én válogathattam össze, és ez számomra egy nagyon nagy könnyebbség, úgyhogy szakemberek vesznek körül, és azt látom, hogy a főosztályvezetők és osztályok személyében is számíthatunk egy szakember gárdára. Ezeknek tehát, mint mondtam, rengeteg ülésben, rengeteg közös gondolkodásban vagyunk ezekben a feladatokban. Ezzel párhuzamosan pedig ugye kaptunk egy nagy örökséget, ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, amelyeket gondozunk, ez nem kis kihívással jár számunkra, hiszen ezekben rapid döntéseket kell hozni, vannak olyan ügyek, amik ugye lejárnak, tehát ezt el lehet képzelni, hogy a munkának folyamatosan kell mennie, és ezért nekünk ezekkel az ügyekkel kiemelten kell foglalkozni.
3: Államtitkárként milyen célokat, terveket fogalmazott meg magában?
2: Többféle programot építettünk föl. Most a legfontosabb, tehát nekem is van egy küldetésem, amit mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a társadalmi, amiről az előbb is kitértem, a társadalmi és szociális innovációkat szeretném beépíteni az államtitkárságunk által kezelt területekbe. És hát szoktam mondani, vagy mostanában mindig ezt hangsúlyozom, hogy egy 21. századi szociális családpolitikai rendszert szeretnénk kiépíteni. Viszont ami nagyon lényeges még, vannak programelemek az első 100 napra, és nyilván a következő 4 évre is, de ami a legfontosabb, hogy precíz diagnózis nélkül ez mit sem ér. Tehát most abban a fázisban vagyunk, hogy feltérképezzük a szociális és gyermekvédelmi intézményeket, ugye az államtitkárságunkhoz a szociális intézmények tartoznak, ennek nagyon széles spektruma van, a biztos kezdett gyerekházaktól kezdve a úgy kell ezt elképzelni, hogy a különféle idősellátó intézmények, hajléktalan, pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők intézményhálózata és ezeknek a támogatásai. Tehát ezekre vonatkozóan most egy széleskörű diagnózist végzünk. Ez a júliusnak a programja. Már ezt előre tervezzük, tehát megnézzük, hogy mi az alaphelyzet. Megnézzük, hogy mik a legfontosabb hiányok, területek, problémák, kihívások, és ezekre fogjuk felépíteni azt, amit még szeretnénk a már meglévő programelemek mellé beemelni. Úgyhogy szociológusi vénámat nem tudom, hogy is mondjam, levetkőzni, nem is szeretném, ugye a szociológia mindig abból indul ki, hogy ahhoz, hogy egy helyzetet kezelni lehessen, ahhoz ismerni kell azt, hogy mi a kiindulási helyzet. És ezen vagyunk most, hogy ezt minél alaposabban megismerjük. Nem aktákból szeretnénk elsősorban megismerni, bár ilyeneket ugye kaptunk az átadás átvételnél, hanem szeretnénk megismerni a szereplők szemszögéből, tehát a terepről, a kliensek és a szolgáltatók és az intézményhálózat tapasztalataiból, és ez a diagnózis, ez a feltáró munka fog zajlani.
3: A Miskolcon Miskolci Egyetemen szerzett szakmai tapasztalatát, tudását hogyan tudja beépíteni a mostani munkájába?
2: Miskolcon is élek, jó, most egy kicsit kétlakivá váltam, mert a hét napjából 5-5 Budapesten töltök, de a miskolci kétlakiságom, azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van 2 hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van 2 hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjuk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várban van, tehát így felülről ugye szemléljük úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az Észak-Magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a, hogy is mondjam, a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, a bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
3: Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
2: Igen, az előbb kitértem már rá, hogy az egyik krédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még két fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a CSR tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem harmadik missziós szerepköre, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló. Tehát ez a harmadik missziós szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik misszió szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amik ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar alkalmazott társadalomtudományok intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul olyan kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán, volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok városvezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag. De egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi frös terasz. És ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Laciéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ebbe ehhez a projekthez. tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fresh Strass, tele volt a Rockabilly, és a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások. Mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem aludta őt, hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínű egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejűleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi minden tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis vezető Miskolcról, egy kis vezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne, Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki, ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ezt meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanat felvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ehhez ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós része egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezzem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósulnak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen. Határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak el, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rockabilly Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és itt mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg

0: Az Európa Rádió hallgatók, ezen a héten a jazz műsorban a Freestyle Chamber Orchestra az Üveghegyen túl című lemezét hallgathatták meg, annak nagyjából 11,5 felvétele férhetett bele a műsoridőnkbe. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni az Európa Rádió hallgatók figyelmét. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 20. alkalommal hirdeti meg a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. Mivel egy diák iskola kezdése ma már 40-60 ezer forintba is kerülhet, a karitatív szervezet legalább 1358 rászoruló gyermek terheit szeretné enyhíteni. Az alapítvány augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket és írószereket az országos